piros rádiót halljátok, és benne a mikrohullámot. Live-et műsor. Én Pápai Gergő vagyok, és egészen 3-ig zenélek nektek.

Mikrohullám Live Act műsor. Én Pápai Gergő vagyok, és háromig maradjatok velünk, vagy azt is megértem, ha valaki kikapcsolja a rádiót és lefekszik aludni. Ugyanis nem sokára hétfő reggel van. Addig is jó vételt kívánok mindenkinek.

ya ala ka ba la mo motor no ki ya ala ka.

direction we've been.

Lunar orbits later.

Jó reggelt, felkelők! Tilos Rádiót halljátok, Budapest FM 90.3. Minden hétfőn reggel 5-től 7-ig, Felkelők című műsorban, a héten velem Turbóval. Jó szórakozást, jó hallgatózást. Sziasztok!

Piros Rádió 96.3-on. Felkelő című műsort hallgattátok. Ezen a héten az én szelekciómat, Trubóék, kezdődjen csodásan a hetetek, utánunk a héttérítő, Ádassék a hét.

Képzelje magadnak egy felüljárót. Egy vasúti felüljárót, egy olmos, kietlen ipari tájban. A helyszín a rákos rendező környéke. Egy vasúti felüljáró, amely 9 pár sínt híd alát. Fölötte, mint egy hatalmas felhő, elviselhetetlen kátrányszag. A magasban egyetlen madár se. Odalent talpfák, csend, és időnként elhúzó tehervonatok. A felüljáró összes neonja ki van verve. Csak egy ég, mely borzongó kubba ereszti rá a fényt. 7 gyerek gugol félkörben, a felüljáró közepén, és a felüljáró korlátjának neki szorítanak egy embert. Az egyik gyerek azt mondja, pénzt. A férfi széttárja a kezét, és mondja, hogy neki nincs pénze, de annyira megijed. Megijed a 7 gyerek szemétől, hogy elkezd beszélni. Először beszél össze-vissza. Nagyjából arról, hogy mögötte egy nagyon nagy út van, és előtte egy még nagyobb. Valamilyen üldözésről beszél, aztán megmondja a nevét, hogy ő Korim György. És hogy 2 nappal ezelőtt jött el számára a döntő pillanat egy szerdai napon, amely annyira fontos az életében, és annyira szeretné most végre valakinek elmondani, hogy mi történt. Hogyha nem sietne ennyire, akkor nagyon szívesen elmondaná részleteket, és most csak annyit, hogy egy rendkívül hosszú út vezetett el, emes szerdai napig.

Jó reggelt kívánok mindenkinek! A Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsor. Egyelőre velem Melyik Ferivel, és velem sem élőben, a múlt héthez hasonlóan a mai adás is úgy lesz szerkesztve, hogy elindítom, illetve most már elindult ez az adás, és akkor majd nagyjából egy fél óra múlva megérkezik vagy Csoki, vagy Fakundó, és akkor ők átveszik az irányítást, és akkor beadnak engem, remélhetőleg könnyen, gyorsan, Jitsi segítségével, és akkor onnantól majd én is élőben leszek már, és akkor addig, ameddig meg nem érkeznek, addig pedig meghallgatjuk Numena új kislemezét, a Memories of the Future című kislemezt, amelyik éppen az imént jelent meg a Space Launch kiadónál Hágában. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ébredjetek!

Jó reggelt kívánok mindenkinek! A Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsor. Egyelőre velem Melyik Ferivel, és velem sem élőben, a múlt héthez hasonlóan a mai adás is úgy lesz szerkesztve, hogy elindítom, illetve most már elindult ez az adás, és akkor majd nagyjából egy fél óra múlva megérkezik vagy Csoki, vagy Fakundó, és akkor ők átveszik az irányítást, és akkor beadnak engem remélhetőleg könnyen, gyorsan Jitsi segítségével, és akkor onnantól majd én is élőben leszek már, és akkor addig, ameddig meg nem érkeznek, addig pedig meghallgatjuk Numena új kislemezét, a Memories of the Future című kislemezt, amelyik éppen az imént jelent meg a Space Launch kiadónál Hágában. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ébredjetek!

0: Na, sziasztok, ez a Tilos Rádió 9.3, benne a héttérítő, és akkor egyelőre Ferivel. Hallasz?
1: Jó, itt vagy? Igen, hát meg Csokival,
0: szuper, ciao.
1: Jaj,
0: oké, de...
1: Hol voltatok?
0: Én itt voltam, már láttam Facundo, de hát nem jön még aztán...
1: Facundo még be se ért, jó?
0: Nem. Megvártalak, csak azt mondtad, hogy 40... Mindegy?
1: Mehet. Mindegy. Jövő hétre egy hosszabbat készítek, majd erő meg valami más megoldást kitalálok. Mi újság?
0: És minden rendben?
1: Persze, minden szuper, csak hát ez...
0: Tudom, váratlanul ért.
1: Hát igen, és azóta is tulajdonképpen magam után futok, de amúgy jó a helyzet, mindennel nagyon jól állunk. Annyi az egész még, hogy ilyen kisájt csapdába estem, mert...
0: Csak nagy van.
1: Nem, ellenkezve sikerült leakasztanom egy nagyon-nagyon régi, annyira régi IKEA szultán kiságyat, hogy a ChatGPT nem emlékezett erre, és be kellett zsarolnom, hogy itt van.
0: És mi van a régivel? Azt hittétek, hogy nem kell majd.
1: Ez egy régi.
0: A tietek, ti régitek.
1: Ja, hát az semmi, azt adattuk, leadtuk, hogy az már nem kell. Mi már végeztünk ezzel az évvel, de soha többet. Azt nem, sajnos az. És ez nagyon örül, mert ez egy kis rövid, de 117 centis, és általában 120-asak ugye az a standard méret hosszúságban. És akkor ennek okán viszont a matraca, ennek kuka, de ebben a méretben már nem gyártanak. Az egyetlen hely, az egy csepeli reménysugár.
0: Mármint, hogy különálló matracot, én a Boráros téren vettem még annó, nem tudom, hogy van-e, és ott méretre...
1: Méretre vágtál?
0: Nem, hát ott eleve megmondtad, hogy mi kell, milyen méret, megcsinálták, húzatot csináltak rá, hogy kompletten lehetett.
1: Igen, most valószínűleg itt is, és itt az van, hogy én 112-es hajkurászok, és találtam ebben a boltban 110-es meg 113-ast, és na, akkor hát... most oda megyek, és akkor vagy a 110-esre lecsapok, vagy hogyha egyébként ők azt mondják, hogy működik az, hogy hát nem sok időm van, szerintem napok, hogy működik a 112-es kivágni, akkor oké, de hogyha bemondják, hogy persze 3 hétet, akkor semmi, akkor 110-es, és akkor majd a
0: betegek
1: egy hungaros.
0: Hát de három, igen, nem hiszem,
1: hogy... Kisztörők között így hozzám a végighajtok, jó, az a generációk nőttek fel, a...
0: Igen, de hogy 2 centi múlott.
1: ...kályán értett, hogy... Úgyhogy... Na, és akkor Csoki, boldog születésnapot. Volt ünnep?
0: Már elmúlt, de köszi szépen.
1: Tudom, de
0: így van, így van. Hát csak...
1: A 60-at.
0: Csak szolidan.
1: Ja.
0: Hát most, érted, max 10 fő az nem lehet buli. Vagy hát buli lehet, de hogy nem egy nagy buli. De.
1: Sose
0: így van.
1: Mondok, hanem, hogy kik, és hogy milyen hosszan.
0: Igen, kik voltak, nem emlékszem.
1: Helyes, így kell fordni, nem tudom. Nem így tudom, van, szabóti, nem akarom.
0: Nem szeretnék kijönni senkit, és ezért inkább azt mondom.
1: Hallod, felhergeted magad a lóvén, amikor a felsorolt a Magyar Péter, hogy mennyi ideig lehetne költeni a zsetont. Olvastad? A 23 ezer milliárdot felolvastad, hogy mennyig lehetne. És hogyha, amit a Mészáros Lőrincsék, hogyha megkapták volna azt a rengeteg pénzt, hogy az meddig elegendő.
0: Mármint, hogy leosztották a lakosságra is?
1: Nem, vagy hanem azt mondták, hogyha havonta 10 millió töltesz, akkor 14 ezer évig elég.
0: Jó.
1: Az jó, nem? Egy havi 10 milliót. Én tudom, most Orcsó Jánosnak tűnök itt, mert lehet, hogy vannak hallgatók közöttük, és akik egyébként 10 milliót költenek havonta, mert biztos van ilyen, mert azért mégis egy európai ország vagyunk. De azért 14 ezer évig meló nélkül.
0: Ne, azt akarom mondani, hogy oké, lehet az első, nem tudom, években, hónapokban, nem tudom, de hogy egy idő után nincs semmit, tehát nem tudsz. Tehát érted, minden megveszel.
1: 14 ezer évig költesz. Ja, de hát a találsz valami jó hobbit, amit lehet gyűjteni, az bakancsos.
0: De mi? De minden, és csak az úgy lenne, hogyha akkor kapnád ezt meg, hogyha tényleg minden hónapban el tudnál költeni 10 milliót, ha már egyszer nem, akkor véget. Mert egy idő után szerintem nem lehet.
1: Igen, nagyon érdekes amúgy, hogy hogyan változhat, hogy azt tudjuk, hogy az embert ebben a fogyasztói típusú kapitalizmusban a pénz megváltoztatja. Ezt mi tényként tudjuk kezelni, persze mindannyian azt gondoljuk, ameddig nincs a nyakunkon egy halom millió, hogy ez, hogy nem változhat meg, de amúgy megváltoztat. De ugye a kérdés, hogy ez a mennyiségű pénz, meg ezek a távlatok, ezek hogyan változtatják az embernek a személyiségét, hogyan változik meg a többiekhez fűződő viszonya, az önmagához fűződő viszonya, az, hogy mit gondol az ember magáról, mert hogyha ezt értenénk valahogy ennek a pszichológiáját, akkor jobban megértenénk azt is, hogy azok, akik ezt a rengeteg lóvét ellopták, és most amúgy egyébként folyamatosan buknak, mert egyébként bukástenger van most arra a sajtóban, tehát azt, hogy elviszik Magyarország egyik leggazdagabb emberét zsákkal a fején, vagy mit tudom, mivel takargatja.
0: Az a zsák is biztos valami ízé, Louis Vuitton volt.
1: Hát
0: mert hogy az egész öltözet eljelent.
1: Te előzetbe, ez a Louis Vuitton, ez nem jó, hogyha megvillan. Tehát bekerülsz előzetbe, vagy a börtönbe, az Isten ne adja senkinek, én azt gondolom, mert most tudnék mondani öveket, de nem akarok, hogy ott bent, az, hogy ha tudják rólad, hogy gazdag vagy, az ilyen félig meddig segítség, mert utána azért ezt elkezdik csapolni. És amikor találkozol menőkkel, ezt így hívják ezeket a nagyobb darab, kicsit egyszerű működésű férfiakat, akik akár szépen is elmagyarázzák, hogy itt azért a dolgok úgy mennek, ahogyan ők szeretnék, és itt ez az illegális mobiltelefon, és fölhívunk együtt egy számot, és te átutaltasz a számámra egy kerek összeget, és ha nekem visszaszólnak, hogy megérkezett, akkor nem, nem fog senki bántani, így van. Ellenben, hogyha nem történik meg ez, akkor megmutatom, hogy mi történik. És oda hívnak egy szegényebb sorsú embert, akin keresztül megmutatják. És akkor utána, így, hogy ki vagy szolgáltatva, mind a büntetés végrehajtásnak, mind pedig az erősebb, agresszívabb zárkatásoknak, ez rettenetes élmény. Ez rettenetes egyszerűen, és minél nagyobb a társadalmi távolság, a benti emberek és a te addigi környezeted között, ez sajnos ez annál fájóbb. Szóval annak, aki egész életében távol volt ezektől a szinterektől, annak már csak a beszédforma, vagy a használt szavak, azok traumatizálók lehetnek, ugye, hát, hogy aki ezt pontosan tudják, azok a polgármesterek, vagy volt polgármesterek, akik most már azért hosszabb ideje.
0: Hát már ők már majdnem, hogy 90 nap.
1: Fú, azért az már ott, tehát, hogy addigra a szorongás azért már nagyon komolyan megdolgozza az embert. És hát ugye, a más szorongás anyadika van, hát ugye már volt az idén, nem? A Táncolj Feri már volt a anyadikán volt, amikor a TV-székházat megszámolt.
0: Hát tegnap volt a 20 éves jubileum, úgyhogy akkor igen, nem, tegnap, igen, tegnap volt én 20 éve.
1: Mostanában van 20 éve, hogy becsuktak a kékek.
0: Hát de nem, téged nem 20-án nem, hanem már, ott, már a, utána való.
1: Engem a TV-székház másnapján.
0: Hát akkor ma. Úgyhogy figyelj oda.
1: Megpróbálok.
0: Szia, Facundo.
1: Köszönöm.
0: Hát hol voltál?
2: Szia.
1: Most már mindegy, nincs a karamell, van a fedélnél kinek a tetőjét.
2: Karamell? De nem az, ahogy ő is utcán van, csak...
1: Nem, és akkor akartam venni azariásat, mert volt azaria, ahogy hívják ott. És akkor már pár nappal lecsúsztam, és akkor mindenkit megkérdeztem forradosan, hogy azariás van-e. Mindig ott egy kis pénzt kenőnek, hogy hát, ha esetleg akkor. De azt mondták, hogy ne is keressem egyrészt. Másrészt ki ez az azaria, mert hogy soha életben így nem fogyott a fedél nélkül. Mert címnapon volt, meg interjú volt vele.
2: Féri, miért nem mondszoltál? Józsefvárosi önkormányzatnak a főbejáratánál, a Józsefvárosi újság mellett a fedél nélkül az, ami így ki van rakva ilyen nagy kínálókra.
1: Itt volt az Ariás?
2: Igen, de...
1: Láttál te?
0: De hogy látod, csak mondta.
1: Azt mondom.
2: De, hát fél, az van...
1: Egy másodperc alatt szét kapkodták. Nekem azt mondták többen, akik utcán árulják a fedél nélkül, hogy 5-10 rongyokat kínálnak érte. Mondtam, hogy az 5 az nálam is játszik.
2: Ne.
1: És akkor 5-5, hogy adtam-e volna az azariás pedig nélkül,
2: fél nálam van.
1: Nem rendelésnék. Bá, persze, nálad van.
2: Kicsit lejár az első oldalon az azaria.
1: Egy nap alatt.
2: Mondom, tudok neked.
1: Tényleg tudsz?
2: Nem, de...
1: Kivágsz az azariát az ifjúsági magazinból, az ráragasztod,
2: hogy... De neked az az érdekes, hogy az elején legyen, nem az, hogy mi van benne.
1: Ja, persze. Lekopizod az első.
2: Mostában a montás technikát gyakoroljuk a gyerekekkel, úgy. Kollás, montás.
1: Műkincs hamisító vagy. Emlékszem, Hát ez is hamis példa. Most nem megmondhatjuk, hogy a pénzverdében hamis példára volt lecserélve az arab feliratú vörös kereszt.
2: És ki csinálta meg?
1: Én. Csak ki észrevette, csak ki kiszúrta.
2: Jaj.
1: Hát de... Az nálad van, de az nálad van.
2: Az már igaz?
1: Látod? Mert szóval érted. Úgy mondom, bűnszövetségben követtük el ezt a bűncsinkamisítást. Nagyon sajnálom. Megbántam. Nem kellett volna. Roli, te elolvastad, amit a Magyar Péter felsorolta, hogy mi mindent lehet csinálni a 23 ezer milliárdból?
2: Nem. Én
1: olvastam el?
2: Csak nem. Én most még csak a baptista szeretett misszió. Nem tartok.
1: Akiket átírták, a kávéfüggőket szerencsétlenek.
2: Igen.
1: Egy nagy csoportban egy napon.
2: Úgyhogy éppen aznap csomagosztás is volt.
1: Igen, de tudod, ez annak izgalmas egyébként, aki már számolt el normatívával. Tehát, hogy persze a lakosságnak is izgalmas, de azok, akik már számoltak el normatívával, ők pontosan tudják, hogy te is, hogy egyébként ez micsoda, ami itt előtted.
2: Fú.
1: Hát igen, sokkal könnyebb egyébként.
2: De figyelj, az a része...
0: De mondjátok már, mert például jó, nem
1: tudom. Igen, így van.
2: Az van, hogy a baptista szeretet...
1: Még normatívát mondsd ki, hogy mi a normatívát.
2: Nem, a baptista... Én onnan indítanék, hogy a baptista szeretet misszió, vagy micsoda a baptista szeretet egyháznak, de ez egy egyházi szervezet. Ők igazából egy jelentős részét elvitték a vidéki addiktológiai ellátásnak, ami azt jelenti, hogy egyébként állami normatívát kapsz az ellátottak után, illetve...
1: Az állam azt mondja, hogy végezd el ezt a munkát, és adok érte fel.
2: Igen, tehát tényleg egy állami feladatot látsz el. Annyi plusza, hogy ugye értelemszerűen egyházi szervezetként magasabb normatívát kapsz, illetve egyházi szervezetként volt egy olyan előjogod, hogy ott, ahol nyitsz egy szolgáltatást, ott igazából vizsgálat nélkül jelentkezés alapján automatikusan befogadnak az állami normatív finanszírozásba, míg egyébként civilek esetében erre pályázni kellett, illetve a helyi lefedettséget megnézve lehetett befogadást elnyerni, de hát értelemszerűen, amikor a baptisták vagy az egyházi szervezetek automatikus befogadást kapnak egy helyen, így értelemszerűen megszűnik a további szolgáltatóknak a belépési lehetősége. Tehát mondjuk egy ilyen...
1: Kettős finanszírozás.
2: Mondjuk így, hogy egy ilyen lejtett pályán kellett elindulni a szeretett szolgáltatnak. Ezt egyébként az elnöke ezt nagyon jól megérezte, ugyanis ebbe a térbe belépve az... Mi meglepő, hogy ennek a szolgálatnak az elnökének egy ingatlan hasznosító cége van, és... Az ingatlan hasznosító cég meglepő módon a legnagyobb ügyfele a baptista szolgálat, akik bérlik ezeket az, a, nem tudom, 31-nehány ingatlant az elnöknek az ingatlan hasznosító cégétől, azzal, hogy egyébként utána a baptista szeretett szolgálat, vagy a szolgálat az, aki különböző hazai és uniós pályázatokra pályázik, az épületnek a korszerűsítésére, felújítására. Illetve volt arra is példa, hogy a cikkek szerint, hogy maga a baptista szolgálat adott el ingatlanokat az elnöknek, illetve az ő ingatlan hasznosító cégének, azzal, hogy hát sajnos csak így tudtak utána pályázni arra, hogy az értéknövelő beruházásokat folytassanak akkor már az elnöknek ingatlan hasznosító cégébe tartozó ingatlanra. Ugye az egyik ilyen érve az volt az elnök részéről, hogy ő hát jogászokkal megvizsgáltatta többel, és hogy sajnos nincsen, illetve nem sajnos, de nincsen jogi összeférhetetlenség. Ő maga egyébként személyesen elnökként amúgy sem volt ráhatása, hogy kivel kössenek bérleti szerződést. A szolgáltatásnál talán a feleségének lehetett, aki viszont benne volt abban a kuratóriumban, aki döntött ezekről. De szerintem nem játszottak össze, ez egy tisztességes társaságnak tűnik. Ami igazán szép, hogy maga a minisztérium igényelte, tehát hogy annyira sok volt már a jelzés egyébként, hogy maga a minisztérium csináltatott, vagy kért egy ilyen vizsgálatot, vagy egy ilyen jelentést a szervezetről, tehát belső maguk felül érkező jelentést, amelyik hát ilyen nagyon súlyos megállapításokat hozott, és hogy ami igazán érdekes, hogy nekünk, akik többször emlegettük sajnos az érintettség kapcsán Horváth László álmokfutását és elmebetegségét, hogy amúgy a belső jelentésnek a megérkezése után hónapokkal Horváth László még közösen ad át egyébként az Eldökkel épületeket, illetve nem maga is.
1: Elismert a minisztérium előtt ennek az eredményét.
0: Hát képviselő amúgy.
1: Igen.
0: Tessék? Képviselő a Fidesz frakcióba bennül.
2: Igen, csak azt mondom, hogy ő annak idején drogbiztosként volt az, hogy ő maga még tehát, hogy adott át épületet, illetve esküdözött arra, hogy ez az együttműködés lesz a nyerő. Akkor, amikor egyébként még, ha nem is a köz számára, de belülről már egyértelmű volt, hogy itt óriási gázok vannak ennél a szervezetnél.
1: Igen, szóval...
0: Hát hol nem?
1: És akkor... Mert ugyanakkor meg azt is fontos látni, hogy... az az érintetti kör, akiknek az életét segíteni kellett volna, menedzselni kellett volna, az pont a legelesettebb, legkiszolgáltatottabb, és egyébként a legdrágábban menedzselhető érintetti kör, mert hogy számtalan szolgáltatásnak kell egy idő jelen lenni, egészségügyi, szociális, oktatási, családvédelmi, nem tudom, millió-millió dolog, és akkor ezek igazából társas játékozással, közös beszélgetéssel és hasonló...
2: Kávézással.
1: Igen, kávézás, ugye visszatérő dolog, hogy ezzel ez nem menedzselhető. Tehát, hogy ezek az, szerintem egyébként abból a pénzből eleve nem, ami erre fordítva volt. Tehát úgy tűnik, hogy sokkal egyszerűbb volt nyakon csapni a pénzt, sem, mint hogy valami más stratégiát
2: indítani. Igen, tehát hogy amúgy, amit az előbb elmondtam, az egyébként maga az, hogy hogyan lehet egy teljes szolgáltatásipart felépíteni arra, hogy egyébként normatívát és pénzt lehúzzál, úgyhogy automatikusan előnyt adnak neked, mint egyházi intézmény. A másik része az, hogy egyébként emögé bújva milyen szép egyéni magámútyikat lehet csinálni, főleg, hogyha van egy jó kis ingatlanhasznosító céged, és akkor nem beszélünk arra, hogy egyébként maga az egész szociális ellátáson belül, hogy egyébként az egész a lenyúlásra nyúlt, semmi többre, hiszen egész egyszerűen ezeket az embereket valamilyen fajta ilyen BNO, vagyis ilyen kód alá berakták őket, például a cigarettázása, mint szenvedélybeteg jó ideig, úgyhogy igazából valós addiktológiával kapcsolatos a leszokásról, vagy a leállásról szóló terv, munka az egyáltalán nem volt emögött. Akkor, amikor kikerült a szenvedélybeteg finanszírozásból a cigarettafüggőség, mint olyan, vagy a dohányfüggőség, mint olyan, akkor egy váratlan mozdulattal, egy akció keretében mindenkit átminősítettek. Mivé? Mit tudom én? Szerencsejáték?
1: Vagy szerencsejáték, vagy koffeinfüggőség.
2: Vagy koffeinfüggőségre. Ugyanakkor a vizsgálat azt mondja, belső vizsgálat, hogy egyébként semmiféle szakmai munka nem volt kimutatható arra, hogy bármifajta célként az addiktológiai függőség, vagy bármi, amivel kódolva volt az illető, hogy
1: hát nem, mert az nehéz.
2: Arra felépülésed legyen. Olyannyira, hogy egyébként ebben a vizsgálatban a megkérdezett, ellátottak egy jó része, maga sem tudta, hogy egyébként valahova be van sorolva. Tehát nem is tudta.
1: Hát az annak szerintem, hogy nem kell tudni, mert
2: ja, hogy itt ellátlak, hogy éppen
1: tehát, hogy el vagy látva ember.
2: Értsd már meg. Illetve a másik, amit a kicsit csatlakozom, amit a Feri mondott az elején, hogy aki már valaha normatívát szábolt el vagy programot, tehát amikor nagy tömegeket akarsz megmozgatni, akkor igazából ez az adás rész szokott lenni, tehát hogy mit tudsz olyat adni, amitől eljönnének az emberek a csomagért. És amúgy azt gondolom, hogy egyébként megvan ezeknek a helye, például amikor annak idején még voltak az úgynevezett országos epidemiológiai felmérések, például a HIV és hepatitis előfordulásával, vagy prevalenciájával kapcsolatosan, akkor például szerintem tök fontos volt, hogy ott igazából nem a kezelésbe kerülés volt, hanem a kutatás volt a lényeg, és a kutatáshoz, hogy eléri embereket, az egész egyszerűen pénzzel lehet behúzni, nem pedig mással. De hogy ez a kutatásról szólt, és egy szociális ellátásnál is tud behúzni, de hogy nem mentesíti, vagy nem helyettesíti például az addiktológiai ellátást.
1: Igen, és ráadásul, amikor mi utcán dolgoztunk Misivel, tapasztalati szakértőnkkel, Kékpont alapítványnál, aki ugye utcán élő ember, és így sikerült őt bevonnunk 50-es évvel, és munkánkat segítette, az első között magyarázta, és az volt a feladat, hogy a mi programjainkról mondjon véleményt, hogy közösen fejlesztjük, mi az, ami működik, mi az, ami nem. Az első között volt az, amikor elmagyarázta, hogy az, hogy valamit elfogadnak az érintettek, az nem jelenti azt, hogy hasznos. Azt mondta, hogy mindent elfogadnak, teljesen mindegy. Azt mondta, bármit, mert arra vagyunk szocializálva, mert mint hogy mondja ő, hogy valamit kapunk, hogy valamit kérni kell. Teljesen leépíti a rendszer az önállóságot. Tulajdonképpen kérni kell, mindig engedélyt kell kérni. Tehát nem magadnak főzöd meg a kávét, vagy indítod el a mikrót, vagy melegíted meg az ételt, hanem mindent megkapsz. Sorba állsz, és akkor jót kívánok, ezt kérem. És ugye erre a kérésre alakul ki a rendszer, amelyik igazából az elutasítottságot erősíti, hiszen nem egy önálló felnőtt életvitel felé mozdítja el az ember. És azt mondta például az, hogy mi vitaminokat adunk a droghasználatban érintett embereknek, azt mondta, hogy egyrészt nagy részét nem fogják megenni, mert nem akarnak jól lenni, mert szeretne foson lenni. És ő azt gondolja, hogyha vitaminokat fog szedni, akkor kisebb a flash, kisebb a hatás, hogy ezeket nem fogja. Szóval nagyon sokszor úgy adunk szolgáltatásokat, vagy úgy adunk csomagokat, hogy a bennük lévők szinte alig találják meg. Ugye ennek következtében mi is teljesen átalakítottuk a csomagot is, például amiket ő ajánlott, az térre ezek a sportáruházban kapható ilyen kézmelegítők, amit tud így összetörsz, és azt például beteszed a zsebedbe, azt mondta, hogy például az nagyon
0: jó. Nem.
2: Hanem szétszakadoztál.
1: Igen.
2: Nem, kis földet túlja hang.
0: Most jó.
1: Nem, pedig teljesen izén van, szuperem van. Közelebb teszem a számítógéphez a telefont. Itt ülök a Rádai utcában, ahol régen laktunk. Pont a házad.
0: Megnézed, hogy hova vitted le annak a kis ágyat. Hát, ott van.
1: Nagyon bízok most ebbe a Csepeli címbe egyébként, hogy akkor, mert ha nem akarod, azért most ez szitu lesz, tehát ezzel nem számoltam. Meg ugye ez egy ilyen későbbi program elem volt, meg hát nyugodtan voltam, hogy akkor megfelelő hosszúságú, nem gondoltam, hogy az IKEA képes megcsinálni azt, hogy egy röpke 20 év után egyszerűen már nem gyártja le az akkori méretet. Mindegy, nem érdekes, megoldom.
2: Mire problémák vannak?
1: Na, annyi az egész, hogy 112-es kókuszmatrac kell, és 113-as, van meg 110-es, ha van. De amúgy nem gond, mert fogom, és egy bizonyos ponton túl ilyen lombfűrésszel kifaragom, és akkor ennyi.
2: Sű, és bevarod a végét.
1: Nem bevarod, valami lesz vele valami. Én már ezeken túl vagyok. Valami lesz.
2: Vannak, gondolom már beszámoltál róla, de vannak valami friss hírek, tehát mikor van hazatérés?
1: Minden rendben van, minden nappal közelebb kerülünk hozzá, szerintem most már hamarosan, úgyhogy, de minden szuper, hál' legyen az Istennek, úgyhogy egyszerűen...
2: Ez jó hír.
1: Persze, egyszerűen csak, ugye meg picivel korábban jött, ezért jobban megfigyelik, meg ilyen, minden kajak, minden szuper.
2: Jó, és is jól van.
1: Ivett is jól van, kígyerek teljesen a micikének a klónja, úgyhogy biztonsági beket bekapcsoljuk.
0: Viszont egyik ötöket sem láttalak, a terrorház előtt pedig.
1: A terrorház előtt? Az a csoda, hogyha a terrorházat tükkig eljutok.
2: Én otthon csináltam.
1: Tényleg, megyek előre, hogy ötöttem minden, itt szeretnék elnézést kérni mindenkitől, alig válaszolok levelekre, alig válaszolok telefonhívásokra.
2: A terrorháza miatt?
1: Hát, nem a terrorháza miatt. Semmi, ez egy ilyen véget nem érő lista tulajdonképpen az életem. Nagyon boldog vagyok, tehát nem panaszkodok, vagy ilyesmi.
0: Szerintem nyugodtan pipálják ki mindent, és akkor olyan, mint a meg lenne.
1: Bizonyos levélcsillagok ezt az időmúlásával megoldunk.
0: Meg van, hogy elévülnek egy-két nap után.
1: Hát most van, igen. Most,
2: igen. Meg a hát kerül a második oldalra a levelező programban, akkor már nem számít.
1: Igen. Igen, átomról itt a nagy gyakorlat a rendelkezel ebben.
0: Neki, ami most fog jönni, az is már a B oldalon van.
2: Az csupa B oldal. Csupa B oldal, az levél jön.
1: Remélem, nem állok ezzel titkolni. Vérem Juhász Péternek néztem, amikor közelebb voltunk egymáshoz már, mint lélekben, most is rendkívül közel vagyunk egymáshoz, de amikor így fizikailag, akkor néztem, neki ilyen 50 000 volt.
0: Nem olvasott?
1: De ezt nézd, tudod, hogy jó számom, tudod, hogy mindenéseket, hogy 50 ezer az átlátom az egészet.
0: Hát, hogyha nem olvasod el, akkor persze, hogy átlátod. Átlátom szárnyezet is.
1: Nekem, ha már van 13, akkor már 14, akkor tudod, jó, akkor így elcsúsztak a dolgok. Istenként.
2: Fú, én ha már...
1: Így te voltál, Rodi, a terrorházánál?
2: Nem a terrorházánál, de még a levelekbe akarok egy kicsit csak...
0: Parlamentnél volt szombaton.
2: Igen, ingázom most. Nem, hanem csak azt akarom mondani, hogy én nem hittem volna, nem tudom, hogy mikor volt az, amikor a Gmail-t, a levelező rendszert elindítottuk, mert körülbelül valamikor egy időben lehetett, de ez, hát most már lesen 20-valahány éve, nem?
1: Igen, hogy
0: nekem akkor még Yahoo volt, akkor még nem volt Gmail.
1: Mi volt 112-es kókuszmatat az IK-ban?
2: Ó, régen minden. Szóval csak azt akarom mondani, hogy elért engem is az a klasszikus dolog, amikor a Gmail azt mondja, hogy teltház van.
0: Én pontosan egy hónapja
2: a teltházon, és az van, hogy annyi tapasztalatom már volt, hogy másokat láttam, hogy micsoda pánikban vannak.
1: Most értél oda, hogy teltházon a Gmail-ben? Aha. Én egy terrel vagyok évek óta.
2: De azért, mert céges e-mailnek is azt használod. Én meg a...
1: Ja,
0: csak a privát.
1: Nekem a, meg a drive is kapcsolódik hozzá.
2: Na mindegy, szóval hogy láttam másokat is már ezt a pánikot, meg mindent, és így nem is értettem, hogy nem tudják ezt rendesen kezelni, és engem is utolért ez a pánik. Tehát, hogy egyszer csak bejelentette, hogy nincsen hely, és hogy onnantól kezdve, az egy dolog, hogy nincsen hely, de hogy onnantól kezdve ilyen súlyos problémákat okozott a drive-ba. Tehát, hogy egész egyszerűen...
1: Az benned kell, az egy csapda, hogy wifi csinál.
2: De óriási csapda, óriási csapda. Tehát olyan, hogy a drive-ban lévő általam megosztott dokumentumokban mások nem tudtak például belelépni, vagy módosítani benne, mert hogy ugye az nálam van helyileg. Helyileg, és így nem tudtam, tehát hogy egy teljes káosz ment, és én, a Balga, miután végignéztem másokat, hogy miket szenvednek,
1: nem... törölgetni.
2: Így van.
1: Jézusom, Robi, miket törölt? Én remélem, hogy ezért fényképeket is.
2: Persze, fényképe,
0: a videók, meg a drive, meg a... Igen, az foglal helyet, nem a levelek, mert ez nem is
2: értettem. Hogy elkezdtem törölgetni, de hogy az gond, hogy miközben egy ilyen online ilyen megbeszélés, konzultáció, vagy mi a Istenre vártam, amivel tudod, ilyen saját rendszeren beengednek meg minden, sikerült azt is kitörölnöm, amíg beengednek, várok, addig majd tisztítom a drive-ot, és akkor így sikerült annyira letisztítanom, hogy egyrészt oda sose jutottam be, ahova vártam, mert azt is sikerült a hozzáférést letörölni. Ilyen teljes ilyen előfizetéseket sikerült kitörölni, sikerült olyanok úgy törölnem dolgokat, hogy előfizetés megmarad, de a hírlevél, mint olyan, az törölve, és leiratkozás, tehát valami óriási káoszban sikerült ezt annyira belevannom magamat, hogy a végén én magam mondtam ezt, hogy jó, akkor fizessünk. És akkor egész egyszerűen a pusztítás és a teljes magam alatti favágás után voltam csak hajlandó.
0: A legjobbkor. Ez a legjobb.
2: Igen, csak hogy ez annyira szépen fel van építve, tehát kicsit úgy éreztem magam, mint amikor egy 3 percre megvezetett valami ilyen internetes csaló, vagy ilyesmi, hogy hát ez az, amire mindig azt mondják, hogy ki az a hülye, aki ezt beveszi, ki az a hülye, aki ezt átviszik, és
1: megint... egyébként, hogy gondoltad, hogy nem fizet. Tehát, hogy ezért
0: hát, hogyha nem teli, hát miért, hogy én se fizettem addig, amíg már, mit tudom, 2% volt hátra, hát addig minek?
1: Hát igen, oké, de hogy, tehát, hogy tehát ebben a világban, amiben élünk, a fogyasztói típusú kapitalizmusban mindenért fizetünk, és minden pénzé válik. Ezt nem tudunk mit csinálni, ez a legszebb példája ennek az iCloud. Egyszer veszel egy Apple telefon, és onnantól kezdve a zenéd, a filmeid, az életed, és hova viszed, mit csinálsz, érted?
2: Ebben neked teljesen igazad van, de a közben másik oldalról meg az is idegesített, hogy amúgy a különböző korai mentési félelmek miatt, amúgy egy csomó minden ilyen, akár ilyen nagy, adatigényű, vagy helyigényű videók esetében, és hogy nagyon sok az elmentés, tehát nagyon sok a duplikáció, vagy a több helyre elmentés, és hogy egész egyszerűen ennek így sem értelme nincsen, hogy akkor inkább még helyet teszek mellé, ahelyett, hogy teljesen felesleg.
1: És ráadásul erre van kitalálva a rendszer, tehát hogy hiába, hogy mondjuk a laptopomnak a memóriája 500 gigás, és tök sok videót, munkámból adódóan tök sok videót készítek, ezeknek különböző formáit újra és újra elküldöm, megint megvágom, és ott termődik egy nagy csomó projekt felreadásul. Ezeket ő folyamatosan feltölti az iCloud-ba, tehát nem jelez nekem a laptop, hogy ő tele lenne, hanem ugyanúgy van rajta még mindig.
0: Várj, a telefon. Halló?
3: Szervusztok, Gyuri vagyok. Kérdezted fel, hogy miért nem fizetnek a fiúk ezekért a terrákért bármilyen időben. Hát a Bayer Zsolti is azt mondta, hogy nem szólt neki senki, hogy vissza kell fizetni a 3 milliót.
2: Köszönöm a szomorítást és a párhuzamot, nem érzem.
0: De ő azt is mondta, hogy mindenki ennyivel károsítsa meg az országot. Vagy hogy kívánja.
1: 3 millióval.
0: 3 millióval.
1: Ezt mondta, hogy bárki károsítsa meg az országot.
2: Ez írta. Csak annyival károsítottál meg az országot.
0: Igen, akkor minden jobb lenne.
1: Mit történt ennek az embernek a fejébe, hogy ilyet mond nyilvánosan, hogy bárki bármennyivel megkárosítsa az országot?
0: Nem bárki bármennyivel, annyival, mint ő.
1: Hát de jó, ennek a mögöttes tartom,
2: hogy ennek a csullámait akarod megfejteni, vagy?
1: Igen, szóval azt akarom mondani, hogy pont, szerintem pont ez nagyon jó példa erre a teljesen írás beteg működésére a világunknak, hogy tudjuk, hogy a sok adat és a tárolása a túlszerű forrásokat igényel, de mégis annak érdekében, hogy ezeket el lehessen adni, úgy vannak kitalálva a nagy népszerűségnek örvendő, jó működő laptopok, hogy akkor ezeket folyamatosan feltölti az iCloud-ba, ahelyett, hogy jelezné, figyelj, hogyha nincsen szükséged erre a 4 verzióra, akkor ezeket töröld ki. Még ha ki akarod törölni, akkor is problémába ütközöl, hiszen nem a gépről kell törölnöd, hanem a felhőből.
2: Mindenhonnan.
1: Igen, tehát bemenni a felhőbe, ott kiválasztani, egyesével kipötyögtetni, majd utána azt mondani, hogy, és akkor még akkor megkérdezi, hogy biztos vagy benne, hogy véglegesen erre az életre és az örökké valóságtól elrugaszkodva ki akarod törölni.
0: Inkább igazad van mégse.
1: Na jó, csak
2: csak hogy boomerkedjek, szóval, hogy ez ugyanaz nekem, mint amikor a banknál egyébként így fizeted a banki költségeket még minden, és akkor egyszer csak így elkezded így összeszámolni, és rájössz, hogy iszonyú mennyiségű banki költséget fizetsz. Tehát, hogy egész egyszerűen...
1: De nem figyelsz oda, hogy miből veszel ki pénzt, akkor igen.
2: Hát nem csak az, hanem hogy pontosan ez, hogy egyébként, hogy miből veszel ki, milyen csomagod van, menj a csomag részeként, ami amúgy kapsz még értesítést SMS-be, mert az még plusz, mit tudod, tehát, hogy olyan mennyiségű pénz jön össze, és hogy ugyanez így mindegyik így szépen el van rejtve, és ez is ugyanilyen, hogyha nem figyelsz oda, akkor egyébként havonta ez több 10 000 forintra is rúghat, hogyha összeadod az összes kis ilyen-olyan. Itt is egy kis pénz kell még arra, ott a kis tárhelyre, egyebekkel.
1: És hát ugye ez vezet el oda, hogy bevezettünk ugye a családi, vagy a személyes költségvetésben egy új, ez a digitális
2: rezsit.
1: Hogyha összeszámolsz minden olyan digitális kiadást, akár csoki is, beleértve a SoundCloud előfizetésed, a MixCloud előfizetésed, az összes feliratkozást, és minden olyan dolgot, amelyik digitális hozzáférés, ezt ilyen 30-40-50 rongyok úgy jönnek össze szempillantás alatt, hogy észre sem veszed, mert benne van az internet előfizetés, benne van a tévé előfizetés, tehát minden, ami a digitális rezsihez kapcsolódik,
2: az simán kijön, ahogy ilyen.
1: Nagyon tetemes.
2: Ó, de Feri, akkor nektek van ezek szerint egy ilyen havi kis kimutatásotok? Mármint nem az alkalmazásban, hanem otthon a kis kockás füzetben?
1: Nem, mert nálunk feleségem intézi a pénzügyeket, hála legyen a jó Istennek, én azt gondolom.
2: Szóval, hogy ilyen jól látok.
1: Igen, tehát éppen azért nálunk jól, mert a feleségem intézi, és akkor, de a digitális rezsi, hát most nem tudom, hallgatja, a digitális rezsi része arra, hogy kevésbé lát rá, az így nálam van, az ugye nálam kerül levonásra, tehát akkor... ebben a Duolingótól elkezdve, itt figyelj, itt olyan vakkosztételek vannak, hát a
0: Vinted az a váltállás.
1: De jól látja, csak így a kitakart elemeknek a tárházát említíti.
2: Yeah.
1: Igen, de az meg jó, amikor 54 000 helyett 20 000-é megszerzem
2: a
1: vadonatúj címkés légzésfigyelőt, érte? De akkor az jó.
2: Nem mondod, vettél légzésfigyelőt?
1: Persze,
2: de mi első gyerekednél is volt?
1: Nem, az elsőnél nem volt, de a másikben korábban jött egy pár héttel, ezért ajánlották, hogy legyen ilyen.
2: Fú, azért ez nagy para, ez a légzésfigyelő.
0: De visszatérve, hogy...
2: De kíváncsi vagyok majd később, hogy számolj be, hogy működik-e.
0: Digitális kiadások.
1: Ha kibontjuk és használni fog, akkor úgy fog megadni, mint nem úgy, hogy új címkékkel, hanem...
0: Régi, hanem de új címkékkel.
1: Új címkékkel.
2: Használ, de új.
0: Majdnem új.
1: De akiktől veszem, ők is egyébként, meg sok ilyen van, hogy bontatna meg, mert ő sokat az.
0: Na, de hogy visszatérve, hogy a cégek azok, tehát hogy nekem, amit észrevettem, ilyen dupla kiadás, az az egyik banknál van, hogy nem kérdezték meg annó, hogy amikor én mondjuk használom a kártyámat, vagy fizetek, hogy SMS-be is kapjak értesítést, meg még a webben keresztül is. És akkor igazából mind a kettőért fizetsz. És valaki mondta nekem egyszer, hogy mondjam le az egyiket, mert mind a kettőt kapod. És már is, nem tudom, havi hány ezer forinttal olcsóbb lett.
1: Így van,
0: tehát,
1: pontosan.
0: De hát ez az a baj, hogy nem szólnak erről. Tehát nem az van, hogy szeretnéd-e, hanem hogy jár, és akkor utána gyere rá.
1: Persze. Hát itt mindenki azon dolgozik, hogy kivarázsolják a zsetont a zsebedből, az egész okostelefon erről szól, hogy minden ebben a világban mi élünk, minden arról szól, fizess, hogy akinek van, attól el lehessen venni a lóvét. Akinek nincs, ahhoz még kevesebb kerüljön sajnos, mert a szociális rendszer nem működik túl jól. Én amikor ugye vannak minden időszakok az ember élete, amikor hirtelen át kell gondolni a költségeket, összeomlik a bankrendszer körülötted, vagy itt, amin volt ilyen a Gyurcsány Ferenc által megélt, hát talán nem ő váltotta ki akkori világgazdasági parák, vagy gyerekérkezés. Ugye ilyenkor az ember átnézi, és egy ilyen alkalommal elmentem a bankhoz, és mondtam, hogy akkor nézzük már meg, hogy akkor mikre költök, mert én mindenfajta automatából veszek föl. És akkor kiszámolta nekem ott a banki ügyintéző, és akkor mondta, hogy ha megkötném a legmagasabb csomagot, akkor sem tudom a töregét elérni annak, amit művelek a bankomatákkal. Úgyhogy akkor egy olyan csomagot kötöttünk, hogy én vehetek föl egy hónapba 10-szer, tulajdonképpen bármiből, és kicsit magasabb a havi költség, de még mindig jobb, mint hogyha az első izére befordulsz, hogy fölveszed.
0: Várj a telefon. Halló?
4: Hello, sziasztok, nagyon ott vagyok. Pont a bankhoz szeretnék odafelni. Volt egy ilyen rókafogta csuka, amit ti is mondtatok, hogy jön ugye a költésről egy SMS, hogy mit tudom én, mennyit költöttél, mennyi az egyenleget, majd jön egy újabb SMS, hogy valaki használta a kártyádat, és nehogy esetleg valami csalás legyen, és gondoltam, hogy van valakod, én nem szeretném ezt a plusz SMS-t. Azt mondták, hogy csak akkor lehet lájtani, hogyha én letöltöm az alkalmazást, és csak az alkalmazásban tudom lenni, de én nem használom az alkalmazást. Már pedig ez csak ott lesz.
1: Push notifikáció van ebben.
0: És akkor amúgy az alkalmazásból fog jönni utána.
4: Az alkalmazásért nem tudtam belépni, mert valamikor valaha regisztrált jelszót kér, úgyhogy most minden alkalommal rohadt ideges vagyok, hogy jön ez a felesleges figyelmeztetés, hiszen már arról jött, hogy mi történt a kártyámmal, érted? A másik egy valami, tehát két helyen tudnám ezt leállítani, egyszer törtsem le az alkalmazásukat, másrészt meg az internetbankban is kell még egy valamit oda se léptem, mert is olyan ideges.
1: Az a hosszú pin, igen, az a hosszú pin, azt érted
4: azon. Hogy amit mondtatok, hogy nem kértem, de ők egyszer csak ezt így elkezdték, de a leállítás az egy olyan küzdelem, mint mondjuk elmenni a jéghegy csúcsa mögé.
2: Hát figyelj, erre azt tudom mondani, hogy végül is a kamarai hozzájárulást is leállították.
4: Ugye? Hogy egyszer talán leáll ez a csodás szolgáltatás?
1: Az akkora paraszt vakítás,
2: tényleg,
4: ez
2: az összezemben.
4: Köszi szépen. Nem hittem a fülemnek, gondoltam, hogy betelefonálok és kérem, hogy ezt állítsák. De nem, ők nem tudják ezt leállítani.
0: Nem tudják.
4: Elindítani igen. Rögtön tudják kérés nélkül, de ők nem tudják leállítani az én kérésemre. Hát,
2: ennyit
4: ventilálok nektek,
2: sziasztok! Köszönöm szépen! Annyit jeleznék, és ezt persze magamnak is mondom, hogy egyébként minden ilyet a bankfelügyelethez be kell adni, mert hogy elvileg ezek szolgáltatóként arra vannak, hogy eladják a szolgáltatásokat, és nem pedig arra, hogy átverjen.
1: Na és akkor, de még egy mondjuk, hogy közben meg ez a fajta ilyen pénzügyi elérhetőség és sápolhatóság teszi lehetővé azt, hogy mindenfajta cuccot tudunk bérelni, rollert, biciklit, autót, tehát egy régen azért az probléma lett, hogy valamit bérelsz, azt nem viszed vissza, ennyi, kb. Csáó, és akkor ezért nem is nagyon terjedtek el, de azóta, mióta az okostelefonban benne van a bankkártya, meg össze van kötve az összes személyes adatod, meg egy perc alatt letilthatóvá válsz, így kölcsönözhetsz több milliós autókat, bizony másfél milliós rollert, amit csak akarsz, szóval van azért ennek most ebből a szempontból nézve előnye, hát hogy a nagy képet nézzük, azért az nem túl előny, mert a carsharing meg ezek a tudtok szerintem egyébként ez nem egy ilyen ördögtől való dolog. És akkor még egy, ez a kamarai tagság, ezt mind a hárman fizetjük, ha jól gondolom, vagy most hibernálva vagy
0: rossz? Én fizettem.
2: Én hibernálva vagyok, és én már az utolsókat nem fizettem, aztán még most van egy...
1: Végrehajtás.
2: Nem, várj, most mondhatom, hogy mennyi idővel van még az elévülésig. Nem, egyszerűen már az volt, hogy mindegy, tehát ugye a felfüggesztés is nehezen ment, és a kamarai tagság az egyetlen, ami minden évben visszaigazott, hogy nem sikerült.
1: Az igen.
2: Felfüggesztés. Úgyhogy nem fizetem.
0: De amúgy...
1: Szóval mondja csak
0: is. Azt, hogy még visszatérve, előbb mondtál, hogy egy perc alatt, tehát ugye a telefonodon van minden, és hogy egy perc alatt mindent elintézhetsz, viszont egy perc alatt el is intézhetnek ezzel, hogy valaki meghekkeli a rendszert, és akkor téged kikapcsolva, és letilt mindent, úgyhogy, és nem csak erről az jutott eszembe, ami az AI-jal most történik, úgyhogy.
1: Jó, azt beszélgessünk majd, és egy zene után az izgalmas,
0: hát szerintem...
1: az, amennyire tudtam, azt követtem, mert itt is azért két...
2: Az AI-t követted?
1: Nem az AI-t, hanem az AI nálam leírta magát a szultán kis ágyjal egy életre, szóval nehéz visszakapaszkodni
2: ebből a dologból. Hát jó, mert nem építettél rá saját ügynököt.
0: Ne beszélj így
1: vele, be kell írnom, hogy és a szultán kis ágy, ja, most, hogy mondod, ugye ez a karóra színnál is.
2: Azért, mert szerintem csak egyszerűen mesterséges intelligencia keresőt használsz, nem egy ügynököt, aki ez erre rááll és intézi.
0: Egy botot?
1: Innentől japánig átnézte a karóra szíjakat, az nem talált semmit.
0: Hát, és nem lehet, hogy nincs.
1: Én megtaláltam, akkor érted.
2: Ó, jó, vagy mint a mesterséges intelligencia?
0: Akkor sem vagyok, mint a mesterséges.
1: Nem úgy nem fésültem.
0: Hát ez kínai. Japánig mondtam.
1: Ahogy akkor a mesterséges intelligencia, akkor így válogat. Én nem mondtam, hogy a temunk kívüli világot. Hagyjuk ezt. Na, azt akarom mondani a kamarai tagságra, hogy ez a havi 5000 forint.
2: Évi.
1: Évi 5000 forint. Hogy ezt elvenni, elkölcsi győzelem, biztos vagyok benne. De hogy ez azért a vállalkozók tömegeinek a bevételében, ez egy szusszanás.
0: Jó, de így állsz hozzá, tehát igazából oké, hogy kis összeg, de hogy teljesen fölösleges volt.
2: Nem
0: fölösleges,
2: ez egy csáp volt.
0: Igen.
1: Azt én értem, de én szerintem ez egy ilyen politikai porhintés.
0: Most összehasonlítod az 5000 forintos dízel támogatás?
2: De politikai porhintés, hogy van egy kötelező tagságod, ahol egyébként semmit nem csinálnak,
0: nem érted?
2: Tehát, hogy akkor legalább nem mondják azt, hogy tagság, hanem van ez a sáp, elveszünk tőled
0: az 5000-et.
2: Adj 5000-et.
1: Igen, mondom, ilyen szempontból igen, tehát hogy tényleg van, de hogy ez szerintem ez, tehát hogy ez egy ilyen, ez a vállalkozói bevételek szempontjából irreleváns
2: tétel az
1: évente 5000 forint.
2: Mondom, az mégis ahogy hívták a parag, vagy hogy hívták?
0: Parag.
1: Igen.
2: Az mégis milyen jól élt.
1: Én elolvastam mindig a kamarai hírlevelet, és egyébként volt olyan program, amire...
0: Ez megért az 5000-et.
1: Nem, mert volt egy ilyen a digitális detoxikációról, meg a fiatalokra való hatású, volt egy előadó, a Zoom-ban.
2: Csak nem te.
1: És akkor annyi az egész, hogy egyrészt megtesz, nem én, hogy mások mit gondolnak.
2: Nekem nagyon szimpatikussá váltak, amikor.
1: És akkor utána ilyen workshop-szerű munka volt meg minden, és arra kíváncsi lettem volna,
2: ja,
1: hogy mit tud, de aztán természetesen nem volt időm, úgyhogy ráfogadtam arra, hogy a regisztráció úgy is sikerült volna, mert már megtelt, vagy valami ilyesmi. Na, de hogy minden esetben én elolvastam beteg módon a hírlevelet. De én
2: elszoktam, digitális formában, vagy kinyomtattad?
0: Kinyomtatva a Metropol lett végül.
1: Kinyomtatva egy oldalra.
0: Másik oldalra rárakodtad volna az azariát.
2: Sajátúság.
0: Úgy is azt mondtad, hogy ötvenzet megér.
1: Így van.
2: Figyelj, Feri, mielőtt majd még zene lesz, hogy beszélsz majd, vagy az ilyen teljesen belső a múlt heti tilosos...
1: Szívesen, persze, szívesen elmondom, hogy miről volt szó.
2: Sajnos én egészségügyi okok miatt nem tudtam itt lenni, úgyhogy...
0: Arról is beszélhetném, mert szerintem tanulságos.
1: Megsérültél?
2: Nem, megsérültem.
0: Hát ilyen pseudósérülés volt, én utólag ezt mondom.
1: Pseudósérülés?
2: Nem, hanem
0: mondd el.
2: Előtte hétvégén... De Pseudo-túladagolás.
1: Pseudós időli.
2: Nem, hanem a hétvégén előtte végig volt a jobb oldalom, a hátul egy ilyen szúró, kiterjedő fájdalom.
0: Egy kés így, állt ki belőle.
2: Egy kagylónyeles kés. És ez hétfő délelőttre átment előre, és akkor egy kicsit így bepánikoltam, hogy esetleg van.
1: De nem, és nem mészer egy bűn az ügyeletre, hogy csak szúró érzés van a hátam.
2: Azért nem, mert azt gondoltam, azt mondta az ügynököm.
0: Jó, így, igen.
2: A mesterséges, nem, a mesterséges intelligencia ügynököm, hogy lehet ez egy mozgásszervi becsípődés, egyéb ilyesmi. És én ezt tök rá is fogadtam neki, csak amikor előre ment a fájdalom, akkor így megijedtem, és mivel más megoldást így hirtelen nem láttam, így a sürgős...
1: Nem, vagyok, csak a sztoritól, igen?
2: De a sürgősségére mentem a hát Szent Imrébe.
1: És hát mondtak?
2: Hát mondtak, hogy várjak.
1: Ez a diagnózis.

0: oda kéne menni.
1: Nem, hanem hogy most akkor lecserélik az orvosokat, és akkor majd felül kell vizsgálni utána a dolgokat, mert hogy minden negatív, és akkor ez így nem oké. Na és akkor ez volt, amikor én eljöttem, hogy...
2: Öngyógyulás.
1: Nem, hanem az volt, hogy utána beszéltem, tehát hogy elment az én 8,5 órás orvosom, és akkor már csak a műszaki vezető főorvos maradt, na ő viszont tényleg leterhelt volt. Van egy olyan része, ami persze ez ilyen boomer ageizmus, hogy most először volt olyan, hogy egyébként egy ilyen, azt hittem, hogy 1-2 évvel idősebb lehet az én fiamnál, na ő volt az orvosom. Egy ilyen... Ebrend sávol, tugrálgat, poénkodik, próbálja kitalálni, hogy mi van.
3: De mi van magával?
1: Na, a műszakvezető orvos az tényleg le volt harcolva. Tehát, hogy amúgy tök kedves volt, elmondta még összeteki a... Ja igen, ez a másik, hogy én korábban nem találtam, hogy ezt az elején berakják a branült. Tehát, hogy és abban vagy egész nap. Tehát, hogy amúgy úgy nem futsz el, hogy...
3: De is fektettek addig, amíg...
1: Nehogy is. Van egyes várakozó, utána kettes várakozó, hármas várakozó, ideges...
3: És mi bajod van?
1: Nem tudták megállapítani, és mondom, én eljöttem 8,5 óra után, és én akkor visszatért a fájdalom, illetve azt mondták, annyi volt, hogy újra felül kell vizsgálni, de hát könnyen elképzelhető, hogy akkor ez tényleg csak egy ilyen mozgásszervi nem, a levegő beszorulás, mert azt látszott valami igen, tehát hogy ideg vagy bármilyen becsípődés vagy gyulladás, ilyesmi. És aztán...
3: Mondtad nekik, hogy akkor ez a ChatGPT is.
1: Nem, hanem tény és való, hogy az egésznapos várakozásban jobb lett egy kicsit, az adrenalin, meg az ideg miatt. Hogy gyerek, és akkor tényleg utána utólag elolvastam a zárójelentésben is, azt írták, hogy a nap során, a vizsgálatok során szinte panaszmentesé vált. Ezzel jöttem el. Ja, nem, annyi csak az egésznek a tanulsága. Egyrészt én magamra úgymond így meglepődtem többször, hogy milyen jól viseltem ezt a 8,5 órát. Az így kimondom, tényleg borzalmas. A másik meg, hogy hát csak annyi, hogy amúgy tök biztos rendes emberek vannak az egészségügyben, meg az egészben, de ez, tehát, hogy az egyetlen remény, hogy tehát nincs semmi bajod.
2: Vagy, hát jó, de hogyha ebben nem szabad... Úgy, hogy igazából valami fájdalmad
1: hát
2: van.
1: De amúgy oda bekerülni, az katasztrófa.
3: Nekem most nagyon jó tapasztalataim vannak.
1: A sürgőségiről?
3: Nem, az egészségügyel kapcsolatban, és nekünk minden nagyon olajozott volt. Akikkel találkoztunk, dokik, ők nagyon, ez már új típusú dokik voltak, mindegyik, tudod, mindegyik bemutatkozik, elmondja, hogy milyen minden, tehát ilyen nagyon-nagyon... Sokat
1: csak tájékoztad.
3: De. Nem, tényleg, nekünk nagyon-nagyon jó tapasztalat, de gondolom azért más a szülészet, mint a
1: sürgősségi.
3: De hogy nekem alapvetően egyébként az utóbbi időkből nekem jó tapasztalataim vannak az egészségügyellátást illetően. Leginkább az, hogy látva azt az elköteleződést, ami összetartja ezeket a krúkat, azt szerintem így nagyon, vagy tudod, kicsit olyan, mint amikor a tűcserébe dolgoztunk, tudod, hogy mindenki legyen együtt van, mindenki legyen együtt mozog, oké, megérkezett a beteg, szóval ezek így tetszenek, úgyhogy én most jó tapasztalatokkal rendelkezem, de hát gondolom, mindig osztálytól meg
1: kúrát. Abszolút, és én is azt szeretném mondani, tehát, hogy itt nem az emberi része volt a fájdalmas, hanem az, hogy ez így megy. Ugye, amikor egyébként mert a sürgősségére azért az emberek jelentős része az fájdalommal jön, komoly fájdalommal, és hogy akkor igazából ilyen műanyag székeken kell elüldögélned, ilyen, tehát hogy nekem például az egy ilyen visszatérő volt, hogy meg kellett találnom azt a pontot, ahol nem annyira fáj, tehát hogy úgy ülni, és hogy ezek a 30-40 éves, ez akkor tudod, egybeöntött műanyag székek egy ilyen fémkeretre rácsavarozva. Amelyik pont a hátad közepén nyomja a dolgot, tehát hogy biztos, hogy ha megtalálni úgy, hogyha ott van a fájdalom, hogy úgy ülj rajta, az itt nem egy könnyű darab is, azt úgy megtartani. És hogy ugyanígy, hogy egyébként mit tudom én, idős emberek tolószékbe a hozzátartozójukkal ott ülnek, étlen szomjan órákon át, hogy azért annak van egy ilyen
2: bája. Na, de

0: De Roli, nem lehet, hogy ez nem is stressz dolog nálad? Te azért érted, csak a... Itt a Gizzi megjött valaki, a Gizzibe, Gábor Nemes bekapcsolódott. Ennyi az idő, 45 van.
1: Nem, mehet.
0: De jaj, jó, hogyha bekapcsolódott Nemes Gábor. Csak hogy majd akkor meghallgatjuk ilyen CD-ú, mit tudom ott össze. Hogy Roli, te azért érted, csak a Józsefvárosban egy nagyon komoly, sérülékeny csoportra nyíló kapu, a vezetőségében teljesített szolgálatot, hogy azért az ne gondolt, hogy ennek nincsenek testi tünetei, az, hogy folyamatosan megfelelni annak az elvárás halmaznak, vinni magaddal azt a rengeteg traumát, ami megérkezik ezekkel a srácokkal, meg a szüleikkel, az egész az eldeső Józsefvárosban a Koldójanna téren, ami kb. Az epicentruma, hát az a csoda, hogy még nem tett nagyító alá a gettónapló ember.
2: Fú, hát most feljelentették.
0: Ez nagyon jól tette, az hamarabb kellett volna.
2: A Pikona?
0: Igen, vagy bárkinek.
2: Fú, de megvan neked ez az ember? Vagy ez a nő?
0: Ez egy nő. A nő nincsen meg, most, hogy a Pikó kirakta, megnéztem. Végig abban voltam egyébként, hogy ez egy férfi. Ugye ez egy
2: én valamonnan már megvolt nekem egy ideje, hogy valamonnan, hogy ez egy nő.
0: Ennél toxikusabb, bántalmazóbb, dehumanizálóbb kamu oldalt, amelyik tényleg arra volt, hogy hergelje az embereket, és tényleg a mocsok, ami eddől az oldalból, hát csoda, hogy most jelentette föl, én valószínűleg én sok hamra feljelentettem, hogy engem név szerint említ, abban a pillanatban feljelentem, mint ugyan Sárosit is megtalálta, szóval döbbenetes, hogy valaki egyébként képes egy ilyen hergelő, paradicsom dobáló oldalt összehozni.
2: Úgyhogy egyébként ezt ilyen szabadidőben csinálja, tehát hogy
1: hobbiból.
0: De hogy ez rémisztő, tehát az, ahogyan az apró részletességgel kibontja leírásokban az embereknek azt a... Tehát, hogy
2: nem, egyébként hogy nekem, én olvastam jó néhányszor, és hogy nekem is az volt a kezdetektől a megdöbbentő, hogy van néhány olyan kritika benne, amit azt gondolom, hogy ilyen joggal lehetne róla beszélni.
0: Persze,
2: de hogy az, ahogy megfogalmazza, ahhoz, ahogy ez az egészet tálalja, és azért szoktunk ilyen embereket találkozni, hogy egyszerűen olyan szinten nullává írja, bármivel is jön.
0: Igen, és pont nagyon fontos lenne megfogalmazni kritikákat, és egyébként pont a Józsefváros önkormányzat az, amelyik egyébként él a kritikádott lehetőséggel. Tehát, hogyha megnézed akármelyik józsefvárosi kommunikációs oldalt, akkor ott válaszolgatnak alatta. Inkább mindenkire. Tehát, hogy nem sajnálják rá az időt, válaszol a polgármester. Amit egyébként amúgy nem lenne, tehát amúgy nem lenne kötelessége minden egyes arctalan kommentre valamit írni, de hogy kb. Írnak rá. De az, hogy itt ilyen rágalmak hangoznak el, meg az embereknek a dehumanizálása, az emberek állatként való leírása, megbélyegzése tulajdonképpen mondatonként, hosszú sorokon keresztül zajlik, és ez természetesen mi történt, de más, az lakosság erre kapható része pedig kontrázik rá, és ezek a kontrák nincsenek gyomlálva, ezért tovább gyűrűzik ez a gyűlöletkeltés, és a cigányozás, a burkolt cigányozás, a drogosozás, a szarosozás, tehát tényleg döbbenetes, hogy egyébként ez mehet, aki teheti, jelentse egyébként, mert a gyűlöletbeszédnek nagyon sok formája megtalálható ebben a gyűjteményben.
1: Na, de akkor még van 10 perc, hogy akkor a közgyűlés, vagy mi volt ez?
0: Na, és akkor ez egy nagyon izgalmas beszélgetés sorozat második része volt, a Mi most a tilos, amit a Káosz Csabival indítottunk el annak érdekében, hogy jobban lássuk, hogy mi most ebben a szakaszában a Tilos Rádió. A Tilos Rádió az elmúlt több mint 3 évtizedében számtalan formaváltozáson ment keresztül, megváltozott körülöttünk a média környezet, és akkor most az utóbbi időben már ez kevésbé volt jelen ez az öndefiníciós folyamat, és akkor ezért dobtuk ezt be először augusztusban, most pedig a második alkalommal, annak okán, hogy a maraton számai azok nem úgy sikerültek, mint ahogyan szerettük volna, és hogy nézzük meg, hogy akkor mi erről a tagságnak a véleménye. Nagyon fontos, hogy ez, ami ott elhangzott, az elsősorban a tagságra tartozik, hiszen ezek az öndefiníciós törekvések, ezek azért, bár nagyon fontos a külső vélemény, de hogy inkább belülről kell, hogy elinduljanak ezek a dolgok, és ez nagyon jó volt ezen a megbeszélésen, nagyon sokan voltunk, tele volt a Tilos Rádiónak az előtere, nagyon régen voltunk már benne ennyire egymás rezgésében.
2: Igen, ez engem is meglepett egyébként, akkor ezek szerint azért van rá érdeklődés.
0: Igen, igen, mert szerintem tényleg akkor átváltozott körülöttünk a környezet, és nagyon érdekes volt, hogy vajon veszítettünk a jelentőségünkbe. És az első alkalommal az derült ki, hogy úgy érezzük, vagy többen úgy érzik, hogy veszített a rádió jelentőségéből, de aztán itt voltak olyan hangok, olyan komolyabb véleményformálók is a rádió mögött, azt mondták, hogy amúgy egyébként ezelőtt 8-10 évvel sokkal kisebb volt a jelentőségünk, tehát ez is inkább...
1: De hát ez mire alapozza? Tök érdekes, hogy igazából se, tehát hogy nem tudom, hogy ezt a jelentőséget, mert mivel, hogy nem tudom, hogy ki látja ezt kívülről, vagy oké, hogy belülről mondjuk gondolja valaki, de hogy kívülről ki tudja ezt megmondani, hogy aki...
0: Ezek vélemények, tehát hogy ezek igazából, amit a rádiósok megélnek, hogy mondjuk mennyire csinálunk olyan dolgokat, amit mások mondjuk másolnak. Mennyire tudunk érteni, tehát igazából abban talán egyetértett a közösség, hogy nagyon, hogy a tilos rádió jelenleg nagyon jó. Tehát ebben igazából nem nagyon volt. Igen, de szerintem ez fontos, mert én
1: most arra gondolsz, hogy a műsorokra úgy érted.
0: Igen, hogy a műsorok nagyon jó. Amúgy szerintem is, szerintem a tilos rádió életben annyira jó nem volt is hallgatható, mint amilyen.
2: A szöveges műsor.
0: A zene is, szerintem nagyon cool a zene.
2: Jó, de ez teljesen szubjektív.
0: Na, igen, de hogy persze vannak olyanok, amiket az ember nem szeret, meg ami nagyon, tehát az nagyon jó volt, hogy ezt át tudtuk beszélni, de abban egyetértettünk, hogy ezeknek a láthatósága, a hozzáférhetősége, azon van mit javítani. Tehát hiába vagyunk nagyon jók, hogyha a hozzáférhetőségünk a megváltozott nézőkörnyezet okán, mondjuk is kevesebb, és hogy tényleg van egy halom olyan alacsony színvonalú, mondjuk mixeket prezentáló podcast vagy csatorna, amit nagyon sok ember fér hozzá, míg a miénket pedig kevesebben, és hogy nem azt szeretnénk, hogy nagyobb legyen a hallgatottság, hanem az, hogy többekhez jusson, és szerintem ez egy nagy különbség, és a másik még nagyon jó volt, az, hogy a rendezvényekkel kapcsolatban azért az derült ki, hogy a tagság inkább nyitott arra, hogy az alulról szerveződő rendezvények legyenek megtartva, és a központi nagy rendezvények pedig kevésbé. Tehát szerintem ez volt még egy ilyen fontos tanulság, de ami a legjobb volt, számomra ez inkább ilyen szubjektív, hogy találkoztunk egymással, kezet fogtunk egymással, és hogy együtt tudtunk úgy egy következetes moderáció mellett beszélni, hogy nem estünk egymásnak, egy-két performance volt, ami szerintem így fontos, hogy legyen, de hogy én is azt éltem meg, hogy mondjuk azok a rossz benyomások, vagy esetleg ilyen negatív érzések, amik mondjuk így műsorkészítő társaimhoz kötődnek, azokat azért egy-egy készfogással, egy-egy hozzászólással, beszélgetéssel ezek kisimultak, és az is nagyon fontos, hogy elköteleztük magunkat amellett, hogy vissza kell hoznunk a közgyűlések, vissza kell hoznunk a folyamatos találkozásoknak a rendszerességét, mert ezek hiányában indulnak el olyan folyamatok, amiket aztán később nem látunk, és hogy fajai sajátosságunkból adódik. Kb. Ezek voltak, és akkor bár eljutnék addig, hogy írok ebből egy összefoglalót, valahol a lista most még nem látható részén van az életemnek, de mindenképpen folytatjuk majd a harmadik alkalommal, itt pedig arra leszünk majd kíváncsiak, hogy mit gondol a tagság arról, hogy melyik az a szervezeti forma, amelyik a leghasznosabb a közösség szempontjából, mert a közösségépítés része az, amelyik háttérbe szorult, és talán nagyon sok olyan folyamat, amit nem akarunk, hogy legyen, az ennek a következtében alakult ki. Szóval kb. Ezek szerintem azok, amelyek így fontosak a tilos működése szempontjából, de bárki, hogyha úgy látja, hogy más volt. És még egyszer nagyon fontos, szeretném aláhúzni többször is, hogy ezek azért fontosak, ezek a megbeszélések, vagy találkozások, hogy megtudjuk, hogy ki mit gondol. Tehát nem a végső igazságot keresjük, hanem visszanyúlunk az eredeti forráshoz, a tilos rádió készítőinek, önkénteseinek végtelen kreativitásához.
2: Igen, tehát hogy amúgy ne felejtsük, hogy a műsorkészítők jelentős része is önkéntes.
1: Minden de hogy mi az, hogy jelentős? Önkéntes. Minden, igen.
0: Az összes, mi kikap fizetés műsorkészítésért?
1: Ó, Roli.
2: Nem tudtam.
0: Roli.
2: Én azt sem tudtam, hogy a tilos maratonon a fellépők kapnak.
0: Igen, hát ez egy fontos kérdés volt, de talán ez az a rész, amelyik szerintem ebben az állapotában inkább így a tagsághoz.
1: Az az érdekes, hogy az ilyen dolgokra mindig, amilyen pikánsabb, kényesebb, arra sajnos most se kaptunk választ.
0: Hát figyelj, szerintem egyébként, én amúgy mindenre kaptam választ, de...
2: Csak nem jót.
0: De, na, hát nem, szerintem, vagy én azt gondolom, hogy hogy azokat a válaszokat, amelyek segítik a megértést, szerintem azok így előkerültek, de mivel végig következetesen, ugye én moderáltam, nem titok, végig következetesen kerülni kellett a személyeskedést.
2: Az mindig nyerő.
0: Igen, tehát jó lett volna.
1: Most se, de egyből le lett csapat.
0: Te hogy érezted magad, Csoki?
1: Hát az a baj, hogy amit mondtam, hogy én annyira vágytam volna ezekre a válaszokra, de tehát végén nem kaptam meg ezeket a számszerűsített dolgokat. De amúgy jó volt. Csak azt gondolom, hogy egy csomó ember az nem tudott ott lenni, mert hogy kicsi volt a hely, és állt, és aztán végül elmentek. Szóval,
2: de szerintem ez egy tök pozitív jel.
1: Igen, azt mondom, csak nehogy az legyen, a következő alkalommal nem jön, mert
2: nagy
1: azt mondom,
2: is.
0: Nem, még többen lesznek, annyit kell csinálni, tehát hogy szerintem ami nagyon fontos, ezt a közösséget ezt szervezni kell, ezt a közösséget építeni kell, és egy picit szerintem ez lett gazdátlan, és hogy hátradőltünk, és azt mondtuk, hogy majd ez alakul, de ez nem igaz. A közösséget szervezni kell, építeni kell, a folyamatokat kúrálni kell, és meg kell néznünk, hogy ki hogyan tud beszállni ezekbe a folyamatokba. Ehhez most első körben találkozunk, és meg kell beszélnünk egymás között, hogy mi most a tilos. És én nagyon örültem, hogy a régi értékek kerültek előtérbe, az alulról szerveződés, ami szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy ez kiderült, hogy ezt akarja a közösség. Tehát nem nagy projekteket akarunk, hanem alulról szerveződő projekteknek a támogatását. És szerintem ez egy nagyon fontos változás, hogy ez kimondásra kerül.
2: Hát akkor legyen ez a végszó.
0: Na, egy hét múlva újra, most úgy fogom majd csinálni, hogy egy ilyen hosszabb anyagot készítek erre a izére, mert látom, hogy ilyen 40 környékén van a tűrés határa belépésetekre, tehát azzal fogok akkor számolni, és akkor így alkalmazom, nem sokáig lesz már ez, mert utána, mert nem tudom még, hogy lesz majd egyébként, hogy mi lesz ezekkel a hétvöket, de egy darabig még megy ez a hibrid rendszer, de mindenképpen mindig lesz hétkérítő az idők végezetéig, úgyhogy ebben
2: ne legyen a
0: kétség. És akkor még annyit, hogy akkor hogy segítsétek már, kérlek, te vagy csak ki a pultba?
1: Igen.
0: Indítsd már el, kérlek, a Politúrnak a híreket.
1: Itt vannak, vagy ez...
0: Igen, tehát a Politúrnak a híreket, meg van egy szignáljuk. Ölelem Makropólót. Jó, mert engem hívott este, hogy...
1: Nem lesz a technikusa, az Ádám? Na mindegy.
0: Nem lesz. Nem lesz.
1: Még ezt a telefont fölvegyük? Már nem, szerintem már nem. Egy perc van.
0: Nem. Indítsátok a Makropólónak a híreket, kérlek, meg a szignált.
1: Jó? Megpróbálom. Oké, sziasztok.
0: Szevasztok.
2: Hello.
1: Nem fogalmam sincs, hogy...
0: Hallottam.
1: Hát igen, csak nem tudom, hogy hol... Ja, oké. Okay.
0: Írd be, hogy Politúr.
1: Előbb zene. Hányan kell berakok zenét, mert megkeresem.

0: Beszélgessünk egy órát a külpolitikáról. Nos, akkor kezdjük. Zenéből gondolom, elegetek volt. A hírek azok legközelebbre maradnak. Én Makropóló vagyok, ez itt a Politúr, itt ül szembe velem Németh András, és reményeim szerint bekapcsolódik majd a műsorba, alig, hanem telefonon Nemes Gábor is. Témánk tényleg két hét után, akár a Pejva, rengeteg választás volt, sok-sok érdekességgel, sok-sok kuriózummal, ilyen például, vagy négy választás volt itt az elmúlt két hétben Németországban, ez a legfrissebb téma, illetve nem olyan friss, de Oroszországban is választásokat tartottak. Mondhatnám, hogy ez egy orosz különleges választási hadművelet volt. Voltak választások Svédországban, tehát témákból akár a Pejva, reményeim szerint előbb-utóbb akkor Nemes Gábor is bekapcsolódik, ha másképp nem telefonon. Addig Németh Andrást kérdezem, aki a HVG Kelet-Európa szakértője, hogy ha már úgy alakult, hogy Oroszországról tulajdonképpen semmit nem tudunk, mert kiszámíthatatlan, kivéve a választási eredményeket.
1: Én nagyon izgultam
0: egyébként. Nem csodálom.
1: De a legjobb várakozások valósultak meg. Vladimir Putyin pártja nyerte a választást, és a szatellit pártjai kerültek be egyedül a törvényhozásba, ami már csak azért is csak egy kicsit meglepő, mert más nem indulhatott. Tehát az összes
0: igen,
1: háború...
0: a háborúkot elzárták a választási lehetőségtől, az egyetlen háború.
1: És nem csak őt, tehát őt zárták el utoljára, tehát ugye a többi ellenzéki pártot már korábban betiltották, az Alexej Navalnyi által létrehozott korrupcióellenes alapítványt már régóta szélsőségesnek minősítették. Nagyesdint, aki próbált indulni, őt is külföldre számízték. Tehát az orosz...
0: De hogy jutott ki külföldre? Párizsba ment, ha jól emlékszem.
1: Igen, hát ő tulajdonképpen többé-kevésbé legálisan hagyta az országot, csak tudta azt, hogy ha ezt nem teszi meg belátható időn belül, akkor erre már nem nagyon lesz lehetősége. És ugye tudjuk azt, hogy 60% körül volt a hivatalos részvételi aránya, valóságos mennyi lehetett, ha az embernek fogalma sincsen, ennyi biztos, hogy nem. És ugye az egységes Oroszország párt 57,5%
0: kapott. Igen, 57 fölött, de hát ezt megírta szintén... Putyin előre. Kapcsolt be a telefont, remélem Nemes Gábor van itt velünk. Halló, halló. Halló, halló.
2: Halló.
1: Na, van nekünk egy Gábor.
0: Hallunk.
2: Igen, hát mint hallgató. Mint egyszerű hallgató.
0: Nem. Az orosz választással kezdtük Andrással, aztán majd nyilván átmegyünk a németekre is. Úgyhogy akkor maradj velünk a hallgatóknak, azt a szomorú írt tudok.
2: Jó, egy szolgálati közlemény, lehet, hogy néha ugatni fogok, ezt nézzétek el nekem, nem otthon vagyok, hanem ide.
1: Általában nyávogni szoktál, tehát a közvidonság.
0: Unokák és kutya társaságában elfogjuk.
2: Én csak kutya, igen.
1: Irigyellek
0: hát, szegény hallgatók nézzék el, akik így nem tudnak betelefonálni, mert te foglalod el a telefonvonalat. Tehát oroszországi választások, választási hadművelet mondhatnám így, különleges, és ha kétharmadot nem is, de 57% fölött nyert Putyin, egységes Oroszország pártja.
1: De ennyi, tehát tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mennyit nyert.
0: Hát persze, mert az összes párt, ami még
1: tehát
0: bejutott,
1: az egységes. Az igazságos Oroszország, az emberek pártja.
0: Liberális demokrata párt, ami nem is liberális,
1: nem is demokrata. A viszont számomra ugye fontos, ugye egy pár jablokos egyéni listán indulhatott, ők sem nagyon szerepeltek túl jól, de ugye az egésznek az a szépség hibája, ha az egyik szépség hibája, azon kívül az egészet elcsalták, hogy ha be is kerülne háború ellenes képviselő a 450 fős törvényhozásban, akkor sem mondhatná a véleményét, mert...
0: De várjál, most 309 képviselője van Putyin pártjának. Jó, hát a szövetségesekkel persze a kétharmad is
1: igen.
0: Simán összejön, hanem a 100%.
1: Igen, de hát ugye, ha be is kerülne háború ellenes politikus, nem szólalhatna meg, mert rögtön elviszik a törvények alapján, amelyek ugye törvény börtönnel sújtják azokat, akik kétségbe vonják a különleges katonai művelet nagyszerűségét. Tehát tudjuk azt is, hogy több jablókó parlamenti képviselőjelölt került Rács mögé az elmúlt hetekben éppen emiatt, mert felemelte szavát. Tehát ez egy teljes mértékben szégyenletes lejáratása mindenféle demokratikus választásnak, ennek semmi köze nem volt sem a demokráciához, sem a választáshoz.
0: Gábor, te mit szólsz hozzá, mint szintén volt moszkvai tudósító, mármint András mellett? Én nem voltam moszkvai tudósító, nem részeltettem ebbe a szerencsétlenségbe. Halló, halló!
1: Szerintem nincs Gáborunk.
0: Nincs Gáborunk? Akkor így jártunk.
1: Akkor folytatnám még tovább, amíg de lesz előbb-utóbb Gáborunk. Tehát. És hogy mit jelent ez a választás? Ugye itt arról volt szó, hogy tulajdonképpen azt akarta megmutatni a hatalom, hogy teljes mértékben az orosz társadalom emellett a háború mögött áll. Ezt valószínűleg csak a propaganda szintjén sikerül majd megmutatni, mert a valóságban tényleg nem nagyon tudjuk azt, hogy mit akar az orosz társadalom. Azt tudjuk, hogy azért fokozatosan csökken Vlagyimir Putin elnök népszerűsége. És a másik fontos kérdés, hogy lesz-e például mozgósítás a választások után. Tehát ugye sokan ettől tartanak, azt tudjuk, hogy a frontokon egyáltalán nem olyan a helyzet, mint amilyenek ezt az orosz hatalom szeretné, tehát nem tudnak előre nyomulni, az ukrán hadsereg viszont jelentős eredményeket ér el a dróntámadásokkal, mint Oroszország, dróntámadásokkal viszonoz, és ugye ami egy nagyon fontos fejlemény.
0: Kijevet elég súlyos csapás érte például.
1: De Moszkvát is, tehát igen, ez a különlegesség egyébként most a mostani időszaknak, hogy az oroszok egyre több sugárhajtású drónt vetnek be, és ezeket az ukrán légvédelmi eszközökkel nagyon nehéz semlegesíteni. Tehát egyre inkább úgy tűnik, hogy Ukrajna erősen sérülékeny a különféle ballisztikus rakéták és sugárhajtású drónok ellen. Ezzel az oroszok vissza is élnek, és ilyenkor mindig el szoktam mondani, de egyre inkább ez a helyzet, hogy nagyon nehéz télen lenni az Ukrajna. Tehát az energiatermelő képessége az országnak minimális lesz, és hogyha olyan tél lesz, mint tavaly volt, akkor tényleg nagyon komoly problémák lesznek.
0: Gábor, meglettél itt vagy? Nem. Gábor nincs itt a telefonban. Akkor az a következő kérdésem, bár gondoltam, hogy ő is ki tudja egészíteni kuriózumokkal az oroszországi választási különleges hadműveletet, hogy közben volt Trumpnak egy újabb szigorítása Oroszországgal szemben, és egy ilyen szigorított szankciós csomagja. Ez azokat is érinti, akik Oroszországgal kereskednek. Végül is mekkora a súlya ennek?
1: Ugye ennek a súlya akkora, amikor Trump akar adni neki. Tehát tulajdonképpen most ez a Lindsey Graham törvényt úgy hívják.
0: Nem rég elhunyt szenátorban.
1: Igen, ezt ő javasolta.
0: El. Hát ő erősen orosz kritikus volt. Erősen kritikus pontosabban.
1: Igen, egyébként teljes joggal. Ez lehetővé teszi az orosz energiaszállítmányok szankcionálását, és ami nagyon fontos, hogy azt is lehetővé teszi, hogy azokat az országokat is szankcionálják, amelyek orosz olajat vásárolnak, és itt jön be az, hogy mennyire lesz ez valóban hatékony, és valóban mennyire fog működni. Tehát
0: ez már erősen Kína ellenes, miközben a kínai elnök Xi Jinping és felesége a Fehérházba készül.
1: Igen, csak ugye az az érdekesség ennek, hogy Trump dönti el, hogy melyik ország ellen vezet be szankciókat. Tehát nem kötelező jellegű a szankciók bevezetése, hanem ez az elnöki hatáskörben marad, kizárhat.
0: Ő majd szelektál. Aha.
1: Pontosan, és hát ő ezt fogja tenni, tehát teljes mértékben kiszámíthatatlan ennek a törvénynek a hatása, éppen ezért, mert nem tudjuk, hogy ki ellen lesznek másodlagos szankciók. Egyébként a demokraták ellenzik is részben ezt a törvényt, éppen emiatt, mert azt látják, hogy Trump hatalma tovább nő, és ugye azt is tudjuk, hogy a legfelsőbb bíróság pár hónap előtt kimondta azt, hogy Trumpnak nincsen joga a különböző 1970-es években elfogadott törvényekre hivatkozva szankciókkal sújtani egyes országokat. Tehát itt azért nagyon sok kérdőjel van, Amerikában is ugye az egyre bonyolultabb a helyzet, szabad így fogalmaznom, tehát ugye ott hamarosan novemberben jönnek a fidős választások, Trump elkeseredetten próbál különböző intézkedésekkel, szavazatvásárlással mindkét házban
0: győzelmet adatni. Levélszavazások ügye, vagy Igen, tehát ahol szintén a bíróság próbált fékező hatást gyakorolni rá.
1: Igen, de hát a legszörnyűbb ez az 5000 dollár minden amerikai felnőttnek, tehát ez már...
0: Miből takarékosság?
1: Tehát semmiképpen sem akarok semmilyen országot megbántani, de hát ez már elősen banán köztársaságra emlékeztet, amikor a főúr mindenkinek ígér 5000 dollárt, hogyha rászavaz. Én ezt kicsit elsikadt az utóbbi napokban ez a törvénytervezet vagy rendelet, nek a sorsa. Én nagyon bízom benne, hogy ebből azért valós döntés nem lesz, már csak azért sem, mert hát ez valami olyan terhet róna az amerikai költségvetésre, amely ugye jelenleg is
0: nyilván nem a saját zsebéből fizetni, hát bár vannak milliárdjai,
1: de ennyi nincs neki se, tehát ez 1300 milliárd dollár lenne, tehát több, mint az egyéves amerikai katonai költségvetés, miközben azért tudjuk, hogy az amerikai költségvetés jelentős mínusszal küzdik.
0: Most azt a kifejezést használtad, hogy ez már-már banán köztársaság. A demokrata párt, tehát az amerikai ellenzék hajlamos azt mondani, hogy hát az is eléggé banán köztársaságra vagy diktatúrára hajaszt, hogy Trump a közelmúltban hozott egy olyan döntést, hogy bizonyos sajtótermékek vagy médiumoknak megtiltja a belépést a Fehérházba, és ide tartozik a Politico, a CNN, ha jól emlékszem, a korábbi CNBC-nek az új változata, ez a CN Now. Hát, és akkor ez még csak a kezdet, mert mondta, hogy a sok fake news gyárost, a hamis híreket gyártókat továbbra is megpróbálja távol tartani a saját színes sajtó értekezleteitől.
1: Nem, tehát ez tényleg, tehát ez egy leszálló ágban lévő elnök, tehát én valóban úgy gondolom, hogy ő neki komoly egészségi problémái is vannak. Egyrészt másodszorban mindig egy narcisztikus személyiség volt, és ez a két tünet együttesnek a kölcsönös, egymást erősítő hatása nagyon rossz irányba viszi az országot. Tehát még azt is felvetném, ugye, hogy az utóbbi hetekben folyamatosan már az amerikai technológiai cégek vezetői is arról beszélnek, hogy korlátozni és szabályozni kellene a mesterséges intelligencia használatát, annak a fejlesztését, és amikor kereskedelmi alapon működő profitérharcoló cégek mondanak ilyet, hogy ezt azért korlátozni kellene, akkor Trump megszólal, hogy ilyen korlátozás, szabályozás nem kell, majd ő ezt megteszi. Tehát tényleg minden tekintetben veszélyes, tulajdonképpen most már nincs az Egyesült Államokra, hanem az egész világra is ez a fajta politika, amit Trump képvisel, és még mindig van két éve.
0: A kérdés, hogy bénakacsa lesz-e a november elejé előrehozott választások kapcsán. Sokan kételkednek ebben, de hát majd meglátjuk, van egy csomó ilyen billegő állam. Úgy tűnik, hogy a képviselőházban eléggé bizonyos az, hogy hagyományok szerint az ellenzéki pártok fölénybe kerülnek.
1: Ez nagy valószínűséggel be fog következni, de szerintem ennek ellenére nem lesz bénakacsa. Tehát szerintem folyamatosak lesznek ezek a különféle nyilatkozatok, tehát ő nem fog elhallgatni, nem fog háttérbe szorulni. És ugye számos törvény és az alkotmány is akadályozza, hogy harmadszoros induljon. Szerintem ezt még mindig előpróbálja majd vezetni különféle módszerekkel. Ugye a győzelmi esélyei arra, hogy ezt sikerül áterültetnie, az nem nagy, pláne úgy, hogyha elveszti legalább az egyik házat a választásokon, de az biztos, hogy Trump nem fog két évig hallgatni, hanem új út erővel fogja szerintem harsogni az ő fixa ideáit.
0: Változatos ideáit.
1: Igen.
0: Jó, ilyen változatos volt az is, hogy ha kanyarodjunk vissza egy kicsit még az orosz-ukrán frontra, vagy Ukrajnára, amikor megígérte Ukrajnának, hogy Patriot légvédelmi rakétákat ad neki, vagy legalábbis a technológiáját gyártási célzattal, majd nem.
1: Igen, de hát ugye megint nem lepődtünk meg, azt hiszem, tehát a Trumpi amerikai külpolitika, különösen Ukrajna ügyében a cikcakok külpolitikája egyszer Volodymyr Zelenszkij ukrán államfőt minősítette tehetségtelennek, diktátornak, másszor Vladimir Putyint bírálta azért, mert nem hajlandó békét kötni. Tehát folyamatosan változik a Trumpi politika. Most egyébként ez a szankciós csomagnak a megszavazásával ismét úgy tűnik, hogy Oroszország ellen próbál valamit kezdeni, de ez megint semmiféle garancia nincsen arra, hogy két-három napon belül nem kerül megint Ukrajna napirendre a célkeresztbe, és nem állapodik meg valamelyik képviselője az oroszokkal egy Ukrajna számára elfogadhatatlan béketervben. Tehát ebben a tekintetben sem vagyok túl optimista. Úgy általában egyre kevésbé vagyok optimista, elnézést kérek a hallgatóktól.
0: Minden alkalommal a pesszimizmusodnak adsz hangot.
1: Igen, biztos. De ugye azt mondják, ugye, amikor Kanadában tanultam, mondták azt, hogy ők olvasták azt, hogy a magyar nemzet az a statisztikák szerint is az egyik legpesszimistább, és mindig mondtam, hogy ebből a sorból sajnos én nem fogok kilógni, de ilyenkor, akkor még ezt nem tudtam elővezetni ezt Szerbiában, amikor tudósítóként volt alkalmam dolgozni, ott mondták, hogy mindig könnyű kiszámítani, hogy mi történik Szerbiában, mindig a legrosszabb verzió valósul meg. És eddig ez sajnos sikerült, tehát nem akarok most áttérni a szerbiai választásokra, amelyek október 25-én lesznek, de ott is majd meglátjuk, hogy mi lesz.
0: Még akkor maradjunk Ukrajnánál, Vučićra, meg az előrehozott választásra még visszatérhetünk. Tehát létrejött most egy ilyen új Kárpáti Nyolcak nevű szövetség Ukrajna támogatására, és tartottak is ilyen csúcsértekezletet, ahol bizony például Vučić, ha már őt említetted, a szerb elnök, vagy éppen a lengyel miniszterelnök is ott volt, Magyarország egy nagykövetével képviseltette magát. Tehát mi a funkciója ennek a szervezetnek, vagy mi a különbség a képviselet ilyen különbségű, szintkülönbségű részvételének?
1: Ez egy nagyon jó kezdeményezés, egyébként ez a Kárpáti Nyolcak úgy hívják, nyolc térségbeli állam, tehát Közép- és Kelet-Európa, Románia, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország, Szerbia és még néhány ország lesz ebben.
0: Ausztria
1: és Ukrajna. Alapvetően ennek két feladata lenne, három egyrészt, tehát egyrészt egy általános együttműködési keretet dolgozzon ki ezen országok között, a másik, hogy valamilyen szinten egy védelmi együttműködést is, aminek jelenleg azért, amíg tart a háború, az lenne a fő feladat, hogy Ukrajna segítséget kap, és a harmadik...
0: Várj egy pillanatra, itt álljunk meg egy pillanatra, mert hogyha nyolcakról beszélünk, de van két ország közöttük, Magyarország momentán, és Szlovákia, amely nem hajlandó fegyvert szállítani, vagy még átereszteni se a területén Ukrajnába.
1: Igen, de hát azért Szlovákia nagyon sok fegyvert adott, és amikor a jelenlegi miniszterelnök Robert Fico elővezette azt, hogy nem hajlandott több fegyvert szállítani Ukrajnának, akkor többen emlékeztették arra, hogy már csak azért sem tudja ezt tenni, mert amit lehetett, azt már odaadták, tehát az elődei. Jelentős. És azóta ő jelentős mértékben átalakult, tehát emlékszünk arra, hogy két évvel ezelőtt is, meg idén is elment Moszkvába a május 9-i győzelmi parádi alkalmával, parádén egyszer sem vett részt, viszont még első alkalommal Putyinnal együtt mutatkozott, most azt mondta, hogy azért ment, hogy közvetítsen Ukrajna és Oroszország között, tehát a szlovák politika változik. A magyar politikáról is azért el lehet mondani, hogy változik, tehát azt is tudjuk, hogy miközben Magyarország azt mondta az orbáni időszakban is, hogy nem enged át fegyvert, és nem
0: küld fegyvert. Ment
1: át bőven fegyver Magyarországon. Arról is tudunk, hogy vannak olyan Magyarországon működő, nem feltétlenül 100%-os magyar tulajdonban lévő cégek, amelyeknek a termékei, láss különféle mesterlövész puskák nagy valószínűséggel Ukrajnában kerülnek elő. Tehát minden ország tudja, hogy a fegyverexport az egy jövedelmező tevékenység, de visszatérve a fő kérdésre,
0: igen,
1: hogy ez egy védelmi jellegű,
0: nem,
1: egész nyugodtan. A másik pedig, a harmadik, az pedig az energetikai együttműködés, tehát hogy közös energetikai programokat szervez Ukrajna és a többi együttműködő ország, napenergia, szélerőművek, és ennek ugye a fő célja az lenne, hogy még inkább megkönnyítsék azon az orosz energiahordozókról való leválását ezeknek az országoknak, amelyek jelentős részt ezt már meg is tették. Tehát ugye tudjuk, hogy Csehország és Lengyelország már semmiféle orosz energiahordozót nem vásárol. Az még egy érdekesség, hogy ott volt Nikus Ordán, román miniszterelnök is, és ott is fölmerült többek között az, hogy Magyarország Romániából vásárolna földgázt az orosz földgáz helyett, tehát Magyarországon is azért működik egyfajta...
0: Hát meg az alternatív útvonalakon próbálják meg például
1: pontosan
0: az olajszállítmányokat megoldani.
1: Pontosan. És ugye említetted, hogy Magyarország csak nagyköveti szinten képviseltette magát, számomra ez egy fájó fejlemény, tehát ez megint egy kiváló alkalmat volna arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök végre ellátogasson Ukrajnába.
3: Vagy akár a külügyminiszter
1: asszony. A külügyminiszter asszony nem tudott ellátogatni, mert ő New Yorkba utazott az ENSZ közgyűlésére. Ott lesz majd az államfő is. Már nagyon időszerű lenne egyébként egy magyar-ukrán csúcs találkozó, már csak azért is, mert talán úgy néz ki, hogy elmozdulás történik, és Magyarország véget vet néhány héten belül annak, hogy nem járul hozzá újabb Európai Uniós klaszterek megnyitásához az Ukrajnával folyó csatlakozási tárgyalásokon.
3: Igen, a gyorsított felvételt megfékezve.
1: Igen, ugye, de senki nem akar gyorsított felvételt, tehát már Ukrajnában is tudják, hogy hogy nincs gyorsított felvétel. Hogyha például Izland arra szavazott volna pár nappal ezelőtt, hogy felújítsák az EU-val, akkor az sem lett volna gyorsított felvétel. Az azért lett volna hamarabb Izland EU tag, mert minden feltételnek tulajdonképpen megfelel. Izland most is tulajdonképpen EU tag, tehát annyi a különbség. Annyi a különbség, hogy nem vesz részt a döntéshozatalban. Ez megint egy nagyon érdekes dolog, tehát hogy Izlandon miért nem hajlandóak. Ugye a halászat ott a fő probléma, de ott is van egy vidék főváros megosztottság, a főváros Reykjavik az egyértelműen EU párti, míg a halászatból és a vidéken élő emberek alapvetően ezt ellenzik. Elég messzire jutottunk egyébként.
3: Nem baj, ha már ilyen messzire mentünk, majd a német választásokhoz visszakanyarodunk, de ha már Izlandot említetted, amit Trump például többször összekevert Grönlanddal, és ilyen távoli vidékeken csámborgunk, akkor köttetett egy olyan új alkú, és pont most a most kezdődő ENSZ közgyűlés alkalmával írnák alá, az Egyesült Államok, Dánia és Grönland között, hogy mintha Trump lemondott volna arról a lehetőségéről, hogy bekebelezzek, akár erőnek erejével bekebelezzek Grönlandot. Több katonai lehetőséget kap, támaszpontot akár bővíthet, vagy újat hozhat létre, az átrepülési engedélyei megmaradnak, de lemond arról, hogy kiterjeszte szuverenitását Grönlandra.
1: Ez tulajdonképpen a status quo megerősítése, tehát ugye a második világháború után az Egyesült Államok vállalta a Grönland védelmét.
3: 1951-ben tudom, és a Keflaviki légibázis is Izlandban akkor tájtott létre, és Grönlandon is katonai légibázis.
1: Pontosan, tehát ez egy nagyon fontos helyen van Izland is, nagyon fontos helyen van Grönland is. Tehát ugye, hogy meg tudják akadályozni az orosz északi flottának a kijutását az Atlanti óceánra. Ezek nagyon jó helyen vannak, ezek a szigetek.
3: Van egy olyan kitétele ennek az egyezménynek, aminek a részletes szövegét még nem ismerhetjük, bár mind a három fél a maga módján támogatta a létét, hogy oké, rendben van, ők bővítik vagy szaporítják a támaszpontjaikat, de nem engedik meg, hogy idegen, vagyis nem NATO tag országok, nyilvánvalóan Oroszországra meg Kínára gondolnak, akár az ásványkincsekhez hozzájussanak, nem beszélve arról, hogy támaszpontokat létesíthessenek.
1: Igen, de ezt tulajdonképpen én megint ugyanúgy azt érzem, hogy ez a status quo megerősítése, tehát az oroszok eddig sem voltak ott jelent támaszpontokkal, mondjuk a kínaiak próbálkoznak az ásványkincsek területén megjelenni.
3: A világon mindenütt.
1: Abban nem vagyok biztos, hogy ez nem fog nekik is sikerülni, hogy Grönlandon. Tehát azért Grönland is egy olyan hely, ahol mérhetetlen mennyiségű ásványkincset rejt a föld.
3: És van az a pénz,
1: én attól,
3: hogy a szerződés ellen, vagy mostani egyezkedés ellenére beengedjék a kínaiakat?
1: Én szerintem van, tehát tehát én úgy gondolom, hogy azért bizonyos kereskedelmi ügyleteket nem lehet megakadályozni legitim tárgyalások alapján, de az biztos, hogy Kína lehetőségei korlátozottabbak lesznek, és megnehezül. Mindez is lehet, hogy többbe fog kerülni. Én azt nem hiszem, hogy teljes mértékben sikerülne Kínát kiszorítani Grönlandról. Az a kérdés egyébként, hogy az amerikaiak mennyire akarnak bevonulni ilyen bányászati területekre.
3: Mert nem ugye csak katonaira is, hiszen hogyha az arktiszi vízi utak mind jobban kiszélesednek, tehát minél több kereskedelmi, és nem csak kereskedelmi hajó járhat arra felé, akkor nyilvánvaló, hogy az oroszok érdekeltsége feltétlenül nagy, a kínaiak kereskedelmi hajózás, amely lerövidül, olcsóbbá válik, tehát ez egy nagyon lényeges kérdés.
1: Abszolút, tehát a katonai jelenlét az mindenképpen erősülni fog. Az egyébként még egy érdekes mondat, hogy Trump azt mondta neki, hogy ez filérjükbe nem került, tehát ez azért kizárja azt, hogy növelik az amerikai katonai jelenlétet, támaszpontokat építhetnek, tehát ez ami írtozatos pénzt fog elvinni, hogyha ezt az Egyesült Államok komolyan gondolja, meg akarja erősíteni a grönlandi katonai jelenlétét. Egyébként tényleg valóban igaz, hogy legalább 3-4 alkalommal összekeverte Izlandot és Grönlandot, és ez már csak ezért is gondoltam egyébként a népszavazás előtt Izlandon, hogy talán többségbe kerülnek az igen pártiak, mert
3: az Európai Unióhoz közelednek. Pontosan. Miközben érdekes módon Izland az egyetlen NATO tagország, sőt alapító tagország, hogy jól tudom, hogy minek nincs hadserege.
1: Igen. Pontosan, igen.
3: Vízi védelme van, meg rendben tartó erői.
1: Igen, hát, de hogyha ránézünk a térképre, tényleg azt hiszem, hogy talán érthető is, hogy meg hát a létszám, tehát ugye Izland egy 300 ezer fős szigetország.
3: Európainak tartják, és mégis Trump a múltkor az amerikai zászlóval borított, áhított felség területei közé sorolta Izlandot is, jó, egészen Kubáig menően, Mexikó,
1: tehát
3: Kanadán át.
1: Pontosan egész Közép-Amerikát, tehát igen. Tulajdonképpen innen már csak tényleg egy lépés az, hogy a tűzföld is az USA része legyen, ami ugye Argentina legalján van. De hát ez megint, ha szabad visszatérnem az előzőhöz, hogy Trumpnak a viselkedés az teljes mértékben kiszámíthatatlan, és hogy hogyan kell föl, attól függ, hogy éppen mit ír alá, vagy éppen milyen internetes mémet követel. Akikkel beszéltem, amerikai szakértők, ők azt mondják, hogy szerintük Trump ezt nem is gondolja komolyan, tehát ő csak hergelni akarja a közvéleményt, hát ezt kiválóan sikerül neki.
3: Trusszós a társadalmi igazságosság, ez a Trumpnak a saját közlemény portálja, vagy fali újságja.
1: És most megint kalandozni fogok, de ma hajnalban olvastam szintén hogy miért is veszélyes meg a trumpi politika, hogy a The Guardianben jelent meg egy nagyon érdekes cikk arról, hogy miközben úgy néz ki, mintha ez a deportálási hullám ez valamennyire enyhülne.
3: Tehát az illegális bevándorlók visszatolása.
1: És nem csak illegálisok, tehát nem csak, az éppen az utcán megtalált. Tehát ez egy kicsit olyan, mint a Málenki robot volt 45-ben Magyarországon, hogy akit éppen úgy gondolnak, hogy nem úgy néz ki, mint egy igazi amerikai, és nem amerikai állampolgár, azt viszik. Tehát, hogy nagyon több ezer olyan ember van, dél-kelet-ázsiai, ázsiai menekült, vagy például éppen a Iránból menekültek,
3: akik, közel- és közép-keletről,
1: hogy Afrikában szállítják őket, amelynek nem is tudják, hogy melyik ez a Kongói Demokratikus Köztársaság egyik ilyen célpont, több ezer bevándorlott migránst vittek oda a repülőgépekkel, több utast lekötözve, mert nem voltak hajlandóak felszállni a repülőgépre. Tehát ez egy teljesen embertelen dolog, hogy elvisznek valakit egy olyan országnak, a nyelvét nem tudja, a kultúráját nem ismeri, és ez valamilyen szinten mutatja azt, hogy a trumpi politika milyen, tehát megdöbbentő ez a fajta kegyetlenség, amivel sokszor föllép az ICE és a trumpi kormányzat.
3: Ha már kitoloncolásoknál, idegennek befogadásánál, vagy idegen gyűlöletnél tartunk, akkor most kanyarodjunk rá a németországi választásokra, hiszen 2 héttel ezelőtt Sachsenhalt tartományban nyert eléggé magabiztosan az AfD. Nagy kérdés, és még tart egy darabig ez a nagy kérdés, hogy tud-e kormányt alakítani. Közben volt egy másik szász országban, de ez nyugat-német terület, egy választás, ahol a CDU csikorogván, de meg tudta tartani a fölényét, és tegnap volt 2 helyhatósági választás 2 keleti tartományban, tehát Mecklenburg-Előpomerániában és Berlinben. És Mecklenburg-Előpomerániában is először eléggé maga biztosan, ám de az AfD előre tört a választásokon, ami idegengyűlölő, a kitoloncolásokat követelné hosszú távon akár az eurozónából való és a Schengeni övezetből való kilépést, és Mecklenburgban több mint 38%-ot kaptak, ez kétharmados növekedés, vagy egyharmaddal növelték a szavazataik számát, legutóbb négy évvel ezelőtt 23% fölött voltak. Igaz, hogy második a szociáldemokrata párt lett, és itt jön a dráma, hogy úgy tűnik, hogy a CDU, a kormányzó kereszténydemokrata szövetség, Friedrich Merz pártja be se jutott a parlamentbe. Egyelőre úgy látszik.
1: Nem, mert hát én is néztem most a Deutsche Welle, mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni. Nagyon úgy tűnik, hogy a CDU nem kerül be, de ha bekerül, akkor is, tehát ez egy hatalmas pofon ennek a pártnak. Mondjuk a Sarah Wagenknek szövetség sem juttattak be, amit én ugyanúgy szélsőségesnek tartok, mint az AFP-t, és talán ők a példái annak, hogy a szélsőségek, a jobb és baloldali szélsőség azért az idegen gyűlöletben egymásra talál és összeér.
3: Mind a kettő ilyen populista.
1: Pontosan mind a kettő orosz párt is. Tehát én nem is tudom, hogy mi az alapvető különbség a szlogeneken kívül, de az bevándorlás ellenesség, a szociális konzervativizmus, az orosz pártiság, ezek mind közös vonások. Tehát nekem úgy tűnik, hogy rengetegen mentek át ettől, ebből a szövetségből az AFD-be, ami csak részben magyaráz az előretörést. Én ezt tragédiának tartom. Ugye azt tudjuk, hogy mondjuk Berlinben a szociáldemokraták...
3: Várjál oda, még ne kanyarodjunk.
1: Nem akarok kanyarodni.
3: Itt még el kell mondani azt, hogy az AFD nyerte a választásokat, igen. De
1: nem fog tudni kormányt alakítani.
3: Jutni, hiszen már eddig is a szociáldemokraták alakítottak kormányt, Manuel Schwesignek hívják, a miniszterelnök asszony, és ő koalícióképes, akár a baloldallal, ami gyengébben szerepelt, mint Berlinben, amire mindjárt rákanyarodunk, akár az zöldekkel, miközben a CDU kieshet minden ilyen potenciális szövetségből, bár egyik párt sem hajlandó az AFD-vel, ezzel az Alternatívát Németországnak nevű, hát neonáci, szélsőjobboldali populista párttal koalíciót kötni.
1: Igen, és csak nem tudom, hogy meddig tud ez a tűzfal megmaradni. Tehát,
3: igen, ez jogos kérdés.
1: Úgy néz ki, hogy most még áll, de Sachsen-Anhaltban sem fog a hagyományos pártok családja költséget kötni, csak mi lesz akkor, hogyha ezek nélkül is valamikor keleten képes lesz erre az AFD. És ugye mondtad is, hogy a nyugati ország részben tartott tartományi választáson ott normális pártok, tehát a hagyományos pártok győztek. Tehát ez
3: de
1: is
3: azért ott is háromszorozta, vagy majd több, mint meg háromszorozta az AFD az arányát, ami nagy meglepetés.
1: Hát nem tudom, hogy mekkora meglepetés. Tehát az a tragédia, hogy ilyen kúszó módon fokozatosan növekszik az AFD támogatottsága, főleg keleten, de nyugaton is van egy ilyen tendencia is. Ez azért is szomorú, mert nem látom ennek a tendenciának a végét. Tehát ugye a gazdaság mindig számít abban, hogy a választók hogyan voksolnak. A német gazdaság, ha szabad így fogalmaznom, nem szárnyal, és a belátható időn belül nem is fog újra szárnyalni. Tehát a német autóipar, ami az egyik húzó ágazata.
3: Last Volkswagen. Igen.
1: Hát igen, de bármelyik. Tehát igen. A Mercedesnél is azon gondolkodnak, hogy egy órával meghosszabbítják a munkaidőt fizetés nélkül, ami a szakszervezetnek nem annyira tetszik. Tehát az egyik német autógyár sem szárnyal. Ezek ugye önmagában már 200 000 ember foglalkoztatnak a beszállítókkal. Még nagyobb ez a szám, probléma van az energiaátmenettel, tehát alapvetően nem az orosz háború miatt magasak Németországban az energiaárak, hanem valószínűleg túl gyorsították az atomerőművek leállítását és az megújulóknak a bevezetését, mert ugye az áramhálózat az energia...
3: Hát az előző kormányban, a berlini már, mint szövetségi koalíciós kormányban eléggé erősen képviseltették magukat a zöldek, akik ezt követelték.
1: Igen. Tehát sok sebből vérzik a német gazdaság, és amíg ugye nem tér magához a gazdaság, addig még inkább hatásosak a populista jelszavak, arról nem is beszél, vagy az egész világon tulajdonképpen előretörőben van a populizmus, talán éppen amiatt, hogy nagyon sok az álhír, rettetes mennyiségben keletkeznek a mesterséges intelligencia által megtolt hírek.
3: Vagy az éppen nem mesterséges orosz hekkerek által termelt hírek.
1: Pontosan, és a kettőnek a végeredménye ugyanaz, és ugye azt látjuk, hogy egy álhír elterjedt 100 millió példányban, míg a cáfolatot azt elolvassák 500-an, és valószínűleg nem 500-an, nem többen, de hogy nagyságrendileg kevesebb emberhez jut el ezeknek a híreknek a cáfolata, az teljesen egyértelmű. Tehát holnap reggelig tudnám sorolni azokat az Ukrajnával kapcsolatos árhíreket is, amelyeket többször megcáfoltak, de még mindig benne vannak a köztudatban.
3: Volt egy olyan félmondatod, abba kapaszkodom, hogy a két tegnapi helyhatósági választáson Németországban, Kelet-Németországban, az egykori NDK területén a szélsőségek nyertek. Illetve hát legalábbis ők vezették a választási végeredményt. Tehát Mecklenburg-Előpomerániában az AfD, ahogy említettük, de nem jut kormányra. Viszont Berlinben, tehát nem magában a városban, hanem a berlini tartományban, ott nagy meglepetésre is először, illetve nem is olyan nagy meglepetésre, ma a közvéleménykutatások már előre jelezték, a másik szélsőség idézőjelben az ekkori kelet-német állampárt, a Német Szocialista Egységpárt utódpártja, a baloldal nyerte meg a választásokat, méghozzá elég magabiztosan, és ők is majdnem megkétszerezték a szavazatarányukat, több mint 25%-ot kaptak. Itt a CDU tartani tudta magát, bár vagy 10%, majdnem 10%-ot vesztett, és így 19% közelébe került. Az AfD lett a harmadik, a zöldek is bejutottak, a szociáldemokraták vették az a gátat, az 5%-os gátat, aminek úgy tűnik, hogy a CDU-nak északon, észak-keleten nem sikerült ezt megalakítani. Tehát Berlinben is a Rote Rathaus, a vörös városháza vörös kézbe kerül.
1: Igen, és ez megint tulajdonképpen az előző mondataimat erősít, tehát a balold, ez a Linke is tulajdonképpen egy populista párt, tehát azt látjuk egészen...
3: Te az előbb a Zárvárnek mozgalomra mondtad, de mind a kettő baloldali csak...
1: És szerintem a Linke is populista, lehet, hogy ezzel a Gábor nem értene egyet, de tehát az mindenképpen igaz, akkor legalább annyiban maradok magammal, hogy a hagyományos németországi, nyugat-németországi pártok, amelyek uralták a német politikát az elmúlt 50-60 évben, László, CDU, CSU, szociáldemokrata párt, és ugye nem szabad megfeledkezni a szabaddemokratákról, akik lassan mindenhonnan kiírják a magukat.
3: Igen.
1: Tehát, hogy ezeknek a szavazataránya...
3: Na, azok a szabaddemokraták azért nem olyan szabaddemokraták voltak, mint amit a magyar belpolitikában megismerhettünk, hanem egy ilyen jobb közép, erősen tőkés orientált párt
1: igen.
3: volt.
1: De hát a hagyományos párt
3: igen,
1: rendszernek
3: igen.
1: a tagja
3: hát
1: volt.
3: A partner volt a szövetségi
1: tehát ezeknek a pártoknak az összes részesedése látványos mértékben csökken, nem csak keleten, hanem nyugaton is, és ez megint azt mutatja, tehát ha tovább megyünk Hollandiában, ugyanezt történik, Franciaországban ugyanezt történik, Spanyolországban is hasonló folyamatok zajlanak.
3: Na azért várj egy pillanatra, hogyha már Franciaországot említetted. Pikáns fordulatnak látszik az, hogy a nemzeti tömörülés Franciaországban, ez a Le Pen Bardella párt. Most eléggé szigorúan szemben

0: oroszok iránti szimpátia, hogy az oroszokban is volt a franciák iránti szimpátia.
1: Hát ez a világháború, második világháborúból is eredeztek.
0: Hát nem csak abból, hát tudjuk, hogy az orosz nemesség is franciául beszélt saját magával.
1: Hát akkor minden nemesség idézőjelbe, kivéve a magyarokat, akik németül.
0: Igen, igen, tehát a francia, meg, tehát ugye azt is tudjuk, hogy úgy általában a szlávokkal, a franciáknak meleg érzéseik vannak, lásd például a boszniai háború idején is a szervek.
1: Dudoriknál vagyunk.
0: Igyekeztem Dudikhoz kanyarodni.
1: Kisantan, mint
0: pontosan,
1: olyan,
0: igen, igen, igen, igen, igen. Tehát ezért is meglepő egyébként, de tényleg, ahogy mondtad, ez a képlékeny, ez egy nagyon elegáns kifejezés volt annak.
1: Mindig elegáns vagyok.
0: Abszolút tudom, ezt látnak a hallgatók is, hogy milyen kiváló inged is van.
1: Azért azt hozzá kell tenni, hogy amíg ezt a Nagy Berlint korábban egy CDU-SPD koalíció irányította, és most a balpárt nyert, valószínűsíthető, hogy a balpárt koalíció képes lesz a zöldekkel és az SPD-vel, úgyhogy kihagyja a CDU-t belőle, a Kereszténydemokrata Szövetséget. És akkor mindenki arra spekulált, hogy na, itt az a küszöb, amiben Friedrich Merz szövetségi kancellárnak meg kell buknia, és le kellene mondania. Ehhez képest késő este azt mondta, hogy marad, ez egy disaster, egy katasztrófa, de marad, mert az általa kezdeményezett reformokat aztán végig akarja vinni.
0: Igen, csak nem tudom, hogy sikerülni fog-e neki, tehát ugye nincs elég ideje ezeknek a reformnak a véghez viszelére. Nem tudom, hogy az ő helyében mit csinálnék, tehát valószínűleg én sem mondanék le, és nem azért, mert imádtam a hatalmat. Nem, én nagyon örülök, tehát én már nagyon régen tudom, hogy nagyon nem szeretnék politikus lenni, tehát...
1: De jelenleg német kancellár sem.
0: Én azt hiszem, semmilyen kancellár nem szeretnék lenni, de német kancellár különösen nem. Szerintem nem feltétlenül tényleg nem megoldás, hogy lemond. Bár tényleg nem érzem úgy, hogy ez alatt a hátralévő idő alatt jelentős javulást el tudna érni, épp azért, ugye, amit a német gazdaságról is beszéltünk. Tehát ilyen cudarvilág vár ránk, hogyha szabad így fogalmaznom. Én ugye nagyon sokszor mondtam ezt, hogy a nyugat-német ismerőseim mondták 10 évvel ezelőtt, hogy az AfD soha nem fogja tudni átlépni ezt az üvegplafont, ami szerintük 15% körül volt. Ezt már régóta megtették.
1: Van, ahol jóval több, mint kétszeresével.
0: Igen, és még nyugaton ugye nem ők, vagy nem feltétlenül ők a legerősebbek, de hát országos szinten több közönkutatás szerint az AfD
1: várjuk
0: az
1: élen álló. Végét, nem, nyilván sokan lappanganak.
0: Persze, hogy sokan lappanganak, csak ugye az is kérdéses, hogy milyen irányba lappanganak. Tehát,
1: igen. De van még egy érdekesség itt, most a berlini választásokra gondolok még mindig, hogy miközben azt köztudott, hogy az idegengyűlölet létezik, ezt szinte, ezt a pislákoló lángot megpróbálja feljebb tüzelni az alternatívát Németországnak párt, illetve a Zára Wagenknecht féle mozgalom, de közben nyugat-német területen már van tartományi szinten Cem Özdemir személyében egy török származású miniszterelnök, jó régi ismerősöm, sokszor találkoztam vele, és minden jel arra mutat, hogy Berlin következő kormányzó főpolgármestere kvázi ugyanezt a funkciót egy Elif Erhardt nevű, szintén török származású, de Németországban született hölgy tölti majd be.
0: Igen, de hát Berlin mindig is egy liberális...
1: Nyugat-Berlin főleg.
0: Tehát én
1: Berlin az NDK fővárosa, hogy mindig mondani kellett, az kevésbé.
0: De szerintem, hogyha visszamegyünk a 20-as, 30-as évekre, tehát Berlinnek mindig volt egy ilyen liberális hangulata, és szerintem ez most is megmaradt, és rengeteg a külföldi Berlinben a
1: körményi. Meg egyebek ott kisebbségben voltak tán a németek.
0: Igen, tehát szerintem ez részben ennek is tudható, csak az a baj, hogy a nagy német tengerre ez már nem jellemző, tehát nehezen tudnék elképzelni egy török polgármestert mondjuk Magdeburgban, Dresdában. Ráadásul az a legérdekesebb, amire szintén a most nem velünk lévő Gábor múltkor rámutatott, hogy azokban a tartományokban, ahol ilyen jól szerepel az AfD, és harcolnak a bevándorlók ellen, ott a legalacsonyabb az egész német társadalomban a bevándorlók aránya, és nem ettől függően, de a bűnözés is kiváló statisztikák vannak, tehát ez is mutatja azt, hogy nem kell

0: feltétlenül itten valós problémák, ha szembenézni, elég az, hogyha beszélünk azokról a valóban inkább máshogy létező problémákról, amelyek azt az adott tartományt nem feltétlenül érintik.
1: Akkor valós problémákról volt szó, szintén északon maradva, a svédországi választásokon, ahol szembe azzal, amit mondtál, amit nagy általánosságban Európára természetesen igaz, ez a jobboldali, populista, idegenellenes kampány, ott a szociáldemokraták kerülnek vissza a választások, általános parlamenti választások nyomán a hatalomba, és az az idegengyűlölő párt, ez a svéd demokraták, az pedig minthogyha gyengébb teljesítmény nyújtott volna.
0: Igen, de itt is megpróbálom bebizonyítani, hogy ez ugyanannak a folyamatnak egy eleme, amiről eddig beszéltünk. Tehát ugye az igaz, hogy a svéd demokraták eddig minden választáson javítottak az eredményükön, és most először esett vissza a választási arányuk, de sok elemző szerint ez elsősorban annak tudható be, hogy a saját sikerüknek váltak az áldozatává, tehát elérték azt, hogy a velük együtt kormányzó, pontosabban ugye a svéd demokraták kívülről támogatták a konzervatív mérsékelt pártot, jelentősen megszigorították a bevándorlási törvényeket. Tehát pont elindult Svédország abba az irányba, amit a svéd demokraták próbáltak megszabni, és volt egy nagyon jó svéd elemző, aki azt mondta, hogy az, hogy most a svéd demokraták rosszabbul szerepeltek, és tulajdonképpen a mérsékeltek, valamennyire növelték is a szavazati arányukat.
1: Hát már melyik mérsékeltek? Mert
0: a mérsékelt
1: eddig...
0: párt.
1: Igen, de az eddigi miniszterelnök, aki szintén jobb közép képviselő volt, ez az Ulf Christensen, lemondott a funkciójára.
0: Hát, igen, mert nem fog tudni kormányt alakítani, de az ő pártja, a mérsékeltek, az 2-3 helyen növelte a számát. Tehát azt mondja ez a svéd elemző, hogy benne van egy kicsit a svéd társadalom hipokritasága, hogy elintézték nekik a svéd demokraták azt, amit ők akartak, és akkor inkább most a mérsékeltebbekre szavaznak, hogy mégiscsak mutassák, hogy ők milyen befogadók. És az is teljesen egyértelmű, hogy a szociáldemokraták, akik most kormány fognak alakítani, nagy valószínűséggel a centrumpárttal, és ott is van egy balpárt, ők meg fogják tartani ezeket a megszigorított...
1: Igen, vörös-zöld koalíciót ígérnek az eddigi kék-sárga helyett. Igen. Már azt azért hozzá kell tenni, hogy a mérsékelt jobboldali kormányfő, aki a választási gyenge mutatványa után lemondott, ő azért élvezte a szélső jobboldali svéd demokraták külső támogatását.
0: Igen, mert ez egy kisebbségi kormány volt, és még az egy érdekes eleme ennek a svédországi választásnak, és talán ez is hozzájárulhatott a vereségükhoz, hogy most először mondta azt, hogy olyan jól sikerült ez az együttműködés a svéd demokratákkal, akiknek egyébként igazoltan neonáci gyökereik vannak, hogy bevenné őket a kormányba hivatalos partnerként és miniszteri posztokat is adna nekik. És ez valószínűleg sok svédnek csípte a szemét. És szerintem ez mindenképpen hozzájárult ahhoz, hogy végül nem ez az oldal győzött, és ugye minimális különbség volt, tehát 176 helye van a vörös-zöld koalíciónak, és 173 a jobb
1: még
0: oldalnak.
1: Még csökkent is a végső a levélszavazatok összeszámlása után, tehát tényleg minimális rezeg a léc.
0: És az is még érdekes egyébként, hogy itt azért ugye most majdnem biztosra veszük, hogy megalakul ez a baloldali zöld koalíció, azért ott vannak még nehéz tárgyalások, tehát azt tudjuk, hogy például a centrumpárt az inkább jobboldali párt, és azért nem csatlakozott korábban a jobboldalhoz, mert ők határozottan ellenezték a svéd demokraták bevonását, de ott azért komoly viták lesznek arról, hogy milyen legyen a közös politika. Tehát ez majd még azért meg kell várnunk. Tehát nem illetve, hogy a svédek azt mondják, hogy hetekig fognak tartani a kormányalakítási tárgyalások.
1: Jó, de azért én pont ennek kapcsán visszakanyarodnék még a németországi választásokhoz. Tehát ott is, és a tűzfalat említette Németh András, aki itt ül velem szembe. Tehát ott is rezeg a léc, mert az, hogy az AfD-vel nem akarnak együttműködni, talán az Árvádunk megféle mozgalmon kívül, de például a CDU nem óhajt koalícióra lépni semmilyen formában a Die Linkével, a baloldallal. Tehát azért itt-ott repedések látszanak a tűzfalon.
0: Erős repedések látszanak, és ugye minél erősebbek lesznek ezek a szélsőséges és populista erők, annál inkább fognak repedni ezek a dolgok. Már csak azért is, mert néha meg úgy tűnik, hogy a hagyományos nagypártok is indulnak el a szélsőséges és a populizmus irányában, éppen azért talán, hogy a választók egy részét visszavonzák magukhoz, tehát az ideológiai és politikai különbségek is csökkennek a szélső jobb és a jobb között.
1: Akkor még visszaadom a lasztit a volt-belgrádi tudósítónak, Németh Andrásnak, ha már említettük Vučićot, mint olyan, aki a kárpáti nyolcaknak is részese volt, ő is próbált egy friss kanyart venni, előre hozott választásokat kiírni, azért, hogy megtarthassa hatalmát, immáron nem elnökként, hanem tám miniszterelnökként.
0: Igen, és ugye amikor most beszélgettem svéd kollégákkal, ők azt mondják, hogy nem szerb kollégákkal.
1: Svéd-szerb kommentátorokkal.
0: Pontosan, igen. Ők mondják azt, és ez egy nagyon szomorú fejlemény, hogy Vučić csak akkor ír ki választást, amikor meg van győződve arról, hogy meg fogja őket nyerni. Tehát ugye nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy az újvidéki pályaudvaron közel két éve bekövetkezett baleset óta tüntető diákoknak nagy esélyük van a választások megnyerésére, akik ugye követelik ennek a 16 halálos áldozatot követelő katasztrófának a felelősének a megbüntetését, a korrupció eltörlését, a demokratikus intézmények helyreállítását, hogy egy kicsit kifáradtak, tehát
1: de most választások lesznek, és ez a diáklista, ami párttá nem alakult, ez egy számomra ismeretlen, számodra bizonyára nem, Ilias Rdanovics nevű embert nevezett meg vezetőjeként a választásokra.
0: Ez a tragédia, tehát ezzel is érdemes folytatni, hogy ezeknek a megnevezett diákvezetők egyáltalán nem karizmatikus személyek, és azért Szerbiában, mint talán jobban, mint más országokban a karizmának írtozatos szerepe van. Tehát
1: nem véletlen, hogy Vučić mindjárt tévévitára hívta ki ezt a új embert.
0: Tehát egy unalmasabb, kevésbé vonzó személyiség, és ráadásul ismeretlen, és tulajdonképpen az a fő probléma,
1: hogy kell építeni a választást.
0: De hát október 25-ig nem lehet fölépíteni. Tehát ugye Szerbiában az volt valószínűleg az egyik fő probléma, hogy Szerbiában a hatalom ugyanúgy, mint más általunk ismert országokban a kezdetekkor próbálta tönkretenni, lejáratni az ellenzék felemelkedőben lévő politikusait, és ezt a diákmozgalom úgy próbálta megakadályozni, hogy nem nagyon nevezett meg senkit. Tehát egy ilyen névtelen tömeg volt a diákmozgalom vezetése. Ez egyébként működött korábban a Milosevic időkben az Otpor nevezetű később győztes szervezetben. Itt talán kevésbé működik, tehát ismeretlen arcok próbálják megnyerni ezt a választást, miközben az is nagyon fontos tényező, hogy a diákokat sem látom úgy, hogy különösebben.
1: És Vučićé a sajtó.
0: A Vučićé a sajtó, és nem látom azt, hogy a diákok merőben ellentétes politikát folytatnának, mint amit Milosevic vagy Vučić próbált folytatni. Tehát itt sem látom azt a hatalmas Európai Unió iránti elkötelezettséget. Itt is komoly befolyása van.
1: Miközben korábban az egyik fő esélyesnek tartották Szerbiát, hogy az elsők között, vagy Montenegro után másodikként akár beléphessen az Unióba.
0: Igen, és a nacionalista gondolatok is azért jelen vannak a diákmozgalom képviselői között, de hát mindenképpen úgy tűnik, hogy egy nagyon szoros választás lesz most októberben, és az még egy kimondottan rossz jel, hogy a legrosszabb pillanatban halt meg Belgrád számára Ratko Mladić.
1: Épp erre akartam rátérni, hogy ha már a műsor haldoklik a hangpultnál, senki, Nemes Gábor nem tudott csatlakozni hozzánk, hogy itt volt közben egy olyan temetés, tulajdonképpen állami temetés, Ratko Mladić, a korábbi szrebrenicai mészáros emlékére, akit korábban Hágában elítéltek, ahol tüntetőleg miniszterek vett, Jubucsics nem, de miniszterek is részt vettek, és óriási tömegek.
0: Igen, és ennek az a fő problémája, hogy Vučić kiszámítva állt tulajdonképpen erre az oldalra, amellyel lehetővé tette ezt a fajta állami temetést, úgy ítélte meg, valószínűleg helyesen, hogy a szerb társadalomban többségben vannak azok, akik hősnek tartják továbbra is Ratko Mladić tábornokat, aki, ahogy említetted, valóban a szrebrenicai mészáros volt, és 8000 muzulmán férfi és halála szárad a lelként csak Szrebrenicában, a többi térségben pedig még több ezer. Tehát az, hogy Vučić belement abba, hogy ez egy kvázi állami tüntetés, állami temetés legyen, az azt mutatja, hogy az egész szerb társadalomban többségben vannak azok, akik nem hajlandóak szembenézni azzal, hogy a szerb hadsereg és a boszniai szerb hadsereg mit követett el a 92-95 közötti boszniai polgárháborúval, vagy akár korábban Szlovéniában és Horvátországban, majd utána Koszovóban.
1: Nagy kérdés, hogy ennek lesznek-e folyamányai az október végi szerbiai választásokon, de ha már választások és Kelet-Európa, még egy pikáns hírt olvastam ma reggel, hogy Kölincsör Jeskut, a korábbi román elnök jelöltet, akinek a választási győzelmét megsemmisítették, erős TikTok és egyéb befolyásolásokra hivatkozva is végül visszavonult a politikától, letartóztatták. Mert hogy mindenféle visszaélésekkel vádolják, bűnszervezet alapításával, csalással és így tovább.
0: Ez érdekes, de hát ugye azt tudjuk, hogy a román politikában a volt miniszterelnökök rendre kerülnek veszélyben. Tehát ugye...
1: Igen, mert a korrupció ellenes vizsgálódások is alaposabban folytak.
0: Igen, és ebbe a képletbe ez is bőven belefér. Nem tudom, hogy mi értelme van, biztos, hogy van értelme, lehet, hogy ennek is van egyfajta belpolitikai vonulata, hogy a Nikus Ordán vezette kormány sem tűnik túl sikeresnek, tehát a gazdaság ott sincsen túl jó helyzetben, és egyfajta gumicsont is lehet ez, hogy ezt a szélső jobboldali nacionalista, soviniszta politikus most felelősségre vonják, de valószínűleg ez alapvető változásokat nem hoz a román belpolitikában.
1: De egy hangulati elem.
0: Az mindenképpen egy hangulati elem. Amire lehet mutatni azt, hogy a román kormányzat valóban komolyan gondolja a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harcot, viszont a másik oldalon mindenképpen lendületet ad azoknak a nacionalista erőknek, amelyek ebben egyfajta áldozatot látnak, és hősként fogja majd ünnepelni ezt a kiváló politikust.
1: Németh András, aki az áldozaton volt ma, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, sajnálom, hogy Nemes Gábort nem tudtuk bekapcsolni. Köszönjük a hallgatók türelmét, remélem két hét múlva telefonon is be tudnak kapcsolódni a műsorba. Ennyi volt a Politúr, a mikrofonnál Makropólót hallottátok, remélem, hogy két hét múlva is találkozunk, addig is minden jót.
0: Szervusztok!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Új-Zéland gyógyszerhatósága Ausztrália után másodikként posztraumás stressz kezelésére engedélyezte az MDMA alkalmazását, írja a Euronews. A MedSafe két pszichiáter beadványa nyomán hagyta jóvá az Ecstasy néven is ismert szer pszichoterápiai használatát. A kezelés kizárólag 18 éven felülieknek lesz elérhető, a páciensek sem haza nem vihetik, sem önmaguknak be nem adhatják a szert. Csak is klinikai körülmények között pszichiáter ellenőrzése alatt kaphatják. David Seymour miniszterelnök helyettes kijelentette. A posztraumás stressz nehezen kezelhető, életeket tesz tönkre, ezért kell hozzáférhetővé tenni az innovatív gyógymódokat. Az amerikai gyógyszerhatóság ellenben nem talált kellően alátámasztottnak, és elutasított egy hasonló kérelmet 2024-ben. Japánban mentőautó megy az elromlott humanoid robotokért, írja a HVG. A GMOR technológiai vállalat Tokió utcáin indított robotmentőt, amely első a maga nemében. Lényegében közúti segélyszolgálat humanoid robotok számára. A szerszámokkal, alkatrészekkel és egy csererobottal felszerelt különleges furgon mérnököket szállít ki a helyszínre. Ha ők nem tudják helyben megjavítani a gépet, másikat adnak helyette, amíg a hibás robotot rendbe hozzák a központi szervizben. A cég ötlete abból a tapasztalatból született, hogy az elromlott robotok sokáig hiányoznak a munkából, szervizbe küldésük rugalmatlan, és a szállítás is gyakran akadozik. A tokiói központ egyelőre egyetlen ilyen járművet üzemeltet, ám igény esetén továbbiakat is szolgálatba állít. Polipokkal próbálják visszaszorítani az Atlanti-óceán partjánál honos kék tarisznyalák burjánzását az Adriai tengerben. Számol be a Euronews. Az invazív rák tetemes, az utóbbi 4 évben 20 millió eurót meghaladó kárt okozott az Emilia-Romagna tartománybeli olasz halászoknak és kajlótenyésztőknek. Terjedését a hőmérséklet emelkedése és a tengervíz növekvő sótartalma segíti. Megkísérelték kifogni és megsemmisíteni a kajlóállományokat pusztító állatokat, ám ez az írtási módszer rendre kudarcot vallott. A Bolognai Egyetem kutatói a biológiai védekezés mellett döntöttek. Nyáron a romanyai partoknál több tízezer polipivadékot bocsátottak a tengerbe, számukat később tovább növelnék. A közönséges polip nem csak természetes ellensége a kék tarisznyaráknak, hanem rendkívüli tanulékonysága és különleges idegrendszere révén eredményes vadászává is válhat.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.
2: Ez pedig a Snobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Széki János vagyok, az Élet és Irodalom rovatvezetője. Első vendégem pedig Vilmos Eszter lesz, az ELTE amerikanisztikai tanszékének adjunktusa. Üdvözlök a stúdióban. Testvéred már volt vendégünk az ESZEPE kapcsán. Amiről pedig beszélgetni fogunk, az egy most megjelent könyvterjedelmi tanulmányod, Távolságok könyve című, nagyon szép címmel jelent meg, az alcíme és tartalma, hogy a holokauszt emlékezet irodalmának kortárs irányai Kelet-Európától Észak-Amerikáig és vissza, hogy ez mit jelent, arról majd társalgolni fogunk, és először egy kis zenét bedobunk, mégpedig mi legyen. Na, a Pulp 27 év után összeállt, és kiadott egy Spike Island című lemezt. Ezt hallgassuk meg most.

0: Ez tehát a Sznobok órája, Széki János vagyok, vendégem pedig Vilmos Eszter irodalomtörténész, az ELTE adjunktusa, és tovább megyünk a könyv témájában. Mit jelent a holokauszt? Miért fontos az, hogy a holokauszt emlékezett irodalma? Miért nem a holokauszt irodalma?
1: Ez egy nagyszerű kérdés, köszönöm szépen. Fontos megkülönböztetést érdemes tenni, vagyis érdemes, fontos, hogy megkülönböztessük a holokauszt irodalmát, a holokauszt emlékezet irodalmától. Ez az egyik fő állítása a könyvnek. A holokauszt irodalma alatt én azt értem, hogy a tanúságtételek, a holokausztot átélt, túlélt, vagy esetleg annak áldozatul esett szerzők műveit. A holokauszt emlékezet irodalma pedig, mint ahogy a terminus, amelyet bevezetni készültem ebben a könyvben is kifejezi, a holokauszt emlékezetéről szól. Tehát nem a láger mindennapjairól, nem a gázkamrákról, hanem arról, hogy azok, akik nem élték át, hanem utána születtek, miképpen tudnak viszonyulni hozzá. És itt kicsit a témák is mások, mindig van egyfajta közvetettség, nem a saját történetüket mondják újra, hanem akár a nagyszüleik történetét, akár a ott élt embereknek a történetét, akár irodalmi vagy filmes élményeik alapján közelítenek a holokauszthoz.
0: Tehát ez alapvetően egy nemzedéki különbség?
1: Alapvetően igen.
0: Azon kívül mit jelent az, tehát a Kelet-Európától Észak-Amerikáig és vissza, ha jól látom, a könyvben két körét vizsgálod a holokauszt emlékezet irodalmának. Az egyik az, ami régiumban született, röviden nevezve Kelet-Európának, bár nem tudni, hogy ez Magyarország mennyire tartozik bele, majd már beszéljünk egy kicsit.
1: Igen.
0: A másik pedig Észak-Amerikában, tehát ez a Egyesült Államok beli és kanadai holokauszt emlékezet irodalom lenne.
1: Pontosan.
0: Mik a fő különbségek a kettő között? Ez most az egész könyv erről szól, de meg ilyen első pontokban mik a különbségek?
1: Hát én kissé leegyszerűsítve abban ragadom meg a különbséget, amelyet az első fejezetben úgy hívok, hogy a vér és a tér öröksége. A vér öröksége az egy ilyen vér szerinti leszármazás alapján családi emlékezetből kibontakozóan születő holokauszt emlékezet. Ez leginkább a Kelet-Európából elvándoroltakra jellemző, és itt a könyvben ennek főleg az észak-amerikai szerzők a képviselői. A másik pedig a tér öröksége, amelyet azok képviselnek, és azok nyilatkoznak, írnak róla.
0: Akik ott maradtak,
1: igen. Igen, a holokauszt színhelyei, vagy a holokauszthoz köthető, a zsidó üldözéshez köthető helyszínek között kénytelenek élni, és valamit kezdeni ennek az emlékezetével.
0: Utóbbira magyar vonatkozásban a Zoltán Gábor a legjobb példa, az Orgia. Hát
1: igen, ez a legkézenfekvőbb példa. Abszolút.
0: Tulajdonképpen egy fő témája, ez ugyanaz a tér, ahol ő naponta sétál, és látja a boltoknak a portáljait.
1: Igen, és hát ebből következően elég sok különbség kirajzolódik a kettő között, főleg tematikus különbségek, tehát amíg az elvándoroltak, posztmigránsok, tehát az elvándoroltak leszármazottjai is ide tartoznak. Inkább úgy írnak a holokausztról, mintha az egy ilyen izolált, mindentől független, rémálomszerű, szörnyűséges esemény lenne, addig az itt maradtak, tehát a közép-kelet-európaiak sokkal inkább a 20. század kontextusába helyezik, megírják, hogy mi vezetett idáig, és hát például Magyarországon utána következnek az államszocializmus évtizedei, a rendszerváltás, és hát attól függően, hogy éppen mikor született a könyv, egy ilyen sokkal tágasabb történelmi perspektíva nyílik.
0: Magyarország mennyire tartozik bele ilyen értelemben Kelet-Európába? Tehát írod, hogy említed a Timothy Snydernek a Véres övezet című könyvét, és másfelől erről szól a Fekete Föld is elég nagy részt.
1: Igen.
0: Snydernek láthatóan gondot okoz, hogy hogyan rakja bele a koncepcióba Magyarországot. Én csináltam vele még nagyon régen egy interjút, és megkérdeztem ezt, hogy Magyarország nem tartozik a véres, tehát a kezdet-kezdetben, Magyarország nem tartozik ebbe a véres övezetbe, ez hogyan, és valami nagyon kanyargós magyarázatot adott, de a Fekete Földben már van egy olyan magyarázat, hogy amíg létezett magyar állam, addig az bizonyos, neki az a koncepció, hogy amíg van állam, nemzeti állam, addig valamilyen bizonyos fokú védettséget élveztek a zsidók, és Magyarországon elég sokáig létezett magyar állam. Aztán már nem voltunk kivétel.
1: Igen.
0: Amiatt jó, szóval rettentő nagyív és lendületes történelmi gondolkodó, nem sokat lehetne vitatkozni vele, ami mondjuk Ukrajnáról nem vitatkoznék vele, mert az ő élt a világon a legjobban, de erről azért lehetne. Szóval mennyire illeszkedik a magyar holokauszt emlékezeti irodalom az általad kelet-európainak nevezett holokauszt emlékezeti irodalomba?
1: Ez a koncepció nekem is hatalmas fejtörést okozott, és igazából ebből is született ez a könyv, hogy volt egy csomó olyan fogalom, ami először nagyon hatékonynak tűnt arra, hogy tárgyaljuk a globális holokauszt emlékezet irodalmat, amiben biztos mindenki beletartozik, akár mi is. És például tényleg a véres övezet fogalma volt az egyik ilyen, ez egy nagyon gyakran hivatkozott elmélet. És folyton ez volt a problémám, hogy jó, de akkor Magyarország ebbe pontosan hogy illeszkedik? Kicsit igen, kicsit nem. És pont ez a félig kint, félig bent helyzet az, ami megalapozza az egész magyar gondolkodást a holokauszt emlékezetéről. Lehet úgy beszélni magyarként, magyar állampolgárként a holokausztról, és hát sajnos általában így beszél róla a hivatalos állami emlékezet, hogy ez valami, amelynek mi is kizárólag az áldozatai vagyunk. Németek csinálták Lengyelországban, leegyszerűsítve. Innen legfeljebb elvittek embereket, akik aztán nem a magyar emberek szeme láttára haltak meg, hanem valahol távol. Mi is csak elzarándokolhatunk ezekre a helyekre, a koncentrációs táborokba. És nagyon kevés az a térbeli ilyen ideköthető momentum, ami tényleg így teszi véres övezetté Magyarországot is. És ezért volt nekem nagyon fontos Zoltán Gábor orgia, már tetralógiája, négy könyv is tárgyalja a nyilas terrornak az éveit, mert az valami tényleg konkrétan helyhez köthető, és a felelősség elhárítását tökéletesen kizáró helyzet. Tehát ennyiben benne vagyunk a véres övezetben, és közben úgy is lehet tekinteni rá, mint amiből mi valamiféleképpen kimaradtunk.
0: Hogyan látják Észak-Amerikából Kelet-Európát a szerzők? Tehát megnéztem egyrészt a tehát megnéztem, sokat írsz Bernice, hogy ejtik angolosan a nevét, Eisenstein vagy?
1: Igen, úgy.
0: Az ő könyve alapján, tehát a holokauszt túlélők gyermeke könyve alapján készült animációs filmet, ami tényleg tanácsodra, ami tényleg nagyon jó volt, de és visszaköszönt az a Vidák Kanadából, amit eléggé ismerek, tehát a tulajdonképpen ilyen kelet-európai emigránsok, akik tip-top kanadaivá váltak a második világháború utáni évtizedekben, és ilyen nyakkendőben, mindenben ilyen nagyon kulturáltan ültek az asztalok körül, és beszélgettek az ókontinensről. De hogyan látják ezt a kelet-európai valóságot, ahonnan elmenekültek a szülők?
1: Ez egy remek kérdés. Szerintem számukra az előző kérdésed, és az, hogy mi most így ezen szöszölünk, hogy Magyarország éppen hogy tartozik a véres övezetbe, meg hogy nem, azt hiszem, hogy számukra ez ilyen fölösleges pepecselés lenne. Kelet-Európa az egy ilyen általános, sötét, főleg a sötét múlthoz kapcsolódó tér, ha egyáltalán ez egy tér, de valahogy így a múltban is van egyszerre, rémálomszerű képzeteket társítanak hozzá, furcsa nyelveken beszélnek, és az...
0: A nem zsidók.
1: Igen. És nagyon jó, hogy említetted ezt, hogy az ókontinens, az óhaza, ezek a kifejezések segítenek még jobban elkenni itt a nemzethatárokat, a nyelvhatárokat, és ott, tehát Észak-Amerikában a kelet-európai, közép-kelet-európai emigránsok valahogy így egy csoportot is alkotnak, ahol már nem nagyon fontos, hogy pontosan melyik kelet-európai országból származnak, de valahogy mégis van valami erős, leginkább identitás alapú kötődés ezekhez a helyekhez. Sokan hivatkoznak arra, hogy ők egy nyolcadrészt magyarok, és akkor ez így büszkeségre ad okot, hogy ez valami exotikum, de nyilvánvalóan nem beszélnek magyarul, meg egyszer voltak Budapesten 3 napig nyaralni a szüleikkel. Se magyarul nem beszélnek, se jiddisül nem beszélnek többnyire, ha csak nem kezdtek el valami új keletű nyelvtanfolyamot Brooklynban, ahol éppen próbálják felélinkíteni a zsidó kultúrát.
0: Hogyan fogják, ez csak egy mellékes kérdés, hogy hogyan fogják fel azt a helyzetet, hogy Magyarország nem ez a véresövezetbeli világ, tehát nem stetlben laktak a zsidók, nem jiddisül beszéltek, ez, hogy a sztereotípiákba hogyan illeszthető bele ez, vagy egyáltalán nem foglalkoznak vele?
1: Amennyire én láttam, többnyire nem foglalkoznak vele, esetleg azok, akik tényleg nagyon konkrétan Magyarországgal szeretnének foglalkozni, vagy tényleg ehhez a helyhez vannak személyes kötődéseik, ez tulajdonképpen irrelevánsnak tűnik, hogy most a sok kis ország közül, ahol zsidók éltek, pontosan éppen hogyan éltek a zsidók, és aztán a holokauszt után mennyire maradt ott zsidó kultúra, ez valahogy ritkán kerül szóba. Leginkább az a tétel, hogy minden elpusztult, mindenki, hát vagy áldozatul esett a holokausznak, aki pedig nem esett áldozatul, az elpucolt innen, és már Izraelben van, vagy Amerikában van, vagy Ausztráliában van. Itt biztos, hogy már nincsen senki. Ez nyilván ezek elnagyolt állítások, de hát nincs olyan sok időnk, hogy így tényleg nagyon részletesen elemezzük ezt a nagyon komplex helyzetet, de hát azt kérdezted, hogy így átlagos amerikai vagy Amerikából nagyjából hogy látják a helyzetet, és szerintem így látják a helyzetet.
0: Sokat jártál Észak-Amerikában ebben az ügyben, vagy egyáltalán?
1: Jártam, igazából csak egyszer, egy fél éves Fulbright ösztöndíjon voltam kint New Yorkban, és hát ez a könyv többnyire azoknak a tapasztalataimnak a nyomata. Ez pont a COVID előtt volt, tehát hogy pont akkor jöttem haza, amikor...
0: Tehát viszonylag friss tapasztalataid vannak. Mit érzékeltél, tehát amit én látok, meg a az ismerős, például kanadai ismerőseimtől, hogy egyfelől ilyen kényelmetlenül emlékeznek az észak-amerikai antiszemitizmusra, másfelől fájlalják, hogy elmúlt az az idő, amikor a zsidók viszonylag háborítatlan kisebbség voltak, tehát hogyan érzékelik az idők változását, nagyon keményen fogalmazva itten a muszlim bevándorlók számának a növekedéséről és velük való konfrontálódásról beszélek.
1: Konkrétan erről azt hiszem, hogy éppen nem értekeztem senkivel. Általánosságban az amerikai antiszemitizmusról, mintha akkor még, amikor én ott voltam, nem igazán vettek volna tudomást ahhoz képest, hogy mennyire tartanak a kelet-európai antiszemitizmustól. Mm-hmm. Tehát amikor én így próbáltam beépülni az én fiatal zsidó közösségekbe Amerikában, és megtudták, hogy Magyarországról jövök, akkor az első kérdésük, vagy a második az volt, hogy hú, és akkor ott az antiszemitizmus nem nagyon durva. És én vakartam a fejem, és mit lehet erre mondani, hát így nyilván mindenre lehet példa, de hogy elég bajunk van, és talán nem ez jut eszünkbe először, mint ami ma probléma lenne Magyarországon. És közben meg, amíg kint voltam, pár hónap alatt folyamatosan érkeztek a hírek, hogy a közvetlen közelünkben milyen antiszemita gyilkosságok történtek. Zsinagógákban, iskolákban, különböző ünnepeken. És valahogy itthon meg azért esetleg a nyelvbe kódolva vannak ilyen megmaradt zsidó viccek, amiket ízléstelen módon néha részegen elsuttognak egymásnak. Nem szeretnék kisebbíteni semmilyen problémát, de úgy tűnt, hogy Amerikában sokkal akuttabb, mint ahogy, mivel bárkinek lehet fegyvere szinte Amerikában, ott minden xenofóbia vagy bármilyen gyűlölet nagyon hamar, nagyon gyorsan eszkalálódni tud.
0: Itten vegyünk egy kis lélegzetet, és hallgassunk egy kis zenét a változatosság kedvéért. Aki nagyon régen volt, a hallgatók már sejthetik, Van Morrison, akinek most megjelent egy új albuma. Ez, hogy érzékeltessem az idősebbek kedvéért, ez körülbelül olyasmi, mintha a Rolling Stones-nak jelent meg volna az egy új albuma. Nagyságrend tekintetében, kivéve azt, hogy Van Morrison sokkal termékenyebb és aktívabb még hasonlóan hajlott életkorban is, köpcös kis mogorva ír ember, de hangja az nem kopik. Hallgassuk meg ezt.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor, másként gondolkodóknak Széki János vagyok, vendégem Vilmos Eszter irodalomtörténész, és a holokauszt emlékezet irodalmáról beszélgetünk, amit most hallottunk az Van Morrison új albumáról, a Remembering Now, azaz Már eszembe jut című dal volt. Azon gondolkoztam közben, hogy én is jártam amerikanisztika szakra, sőt egy picit tanítottam is ott, hogy hogyan arány, tehát az amerikai zsidó irodalom, zsidó szerzők Amerikában írt művei, azok rendkívül fontosak az amerikai irodalmon belül. Nem is egy Nobel-díjast adott ez a közeg. Ezen belül mennyire fontos a holokauszt emlékezet irodalma? Hová sorolod például Zingert?
1: Nagyszerű kérdés, nagyon fontos. Tehát úgy tűnik, hogy amennyire a holokauszt valamiféle identitásképző elem lett az amerikai zsidóknak is, úgy az amerikai zsidó irodalomnak is ez egy abszolút centrális témája. Zinger műveiben egyébként nagyon érdekesen jelenik meg. Eleve az életműben van valami törés, ami Zinger Európából Amerikába költözésének, menekülésének is megfeleltethető. Tehát az életmű egyik fele az Kelet-Európában játszódik, arról szól többnyire évtizedekkel, évszázadokkal a megírásuk előtt, és itt egy ilyen nagyon babonás, misztikus világ tárul fel. Ez többnyire nem a holokausztról magáról szól, de gyakran felmerülnek például más atrocitások, amelyek a zsidókat érték Lengyelországban, vagy mai Ukrajna területén, vagy tényleg így Kelet-Európa egyéb részein. Zinger életművének másik része pedig már Amerikában játszódik, a jelenben, vagy hát az ő jelenében, tehát 20. század közepe, és ott inkább megjelenik a holokauszt emlékezete, mint valami, ami kísért a távolból, a távoli múltból, a távoli óhazából. Több művében is megjelennek felől szellemek. New Yorkban játszódik valami, egy étkezdében, vagy egy lakodalmon, és ott megjelenik hirtelen egy Kelet-Európában a holokausztnak áldozatul esett embernek a szelleme, többnyire fiatal nőnek a szelleme. Ez egy visszatérő téma nála. Tehát igen, a Nobel-díjas szerzőik is, Zinger vagy Solvelo is gyakran nyúlnak a holokauszt témájához, és ezáltal megalapozzák a zsidó-amerikai irodalomnak ezt a vonulatát.
0: Ha emlékezetről van szó, akkor mennyiben mondható el, hogy két dolog. Az egyik, hogy mennyiben mondható el erről, hogy mennyiben játszik szerepet a lelkiismeret, tehát a lelkis, vagy esetleg lelkiismeret furdalás, hogy ők nem az, hogy túlélték, hanem biztonságban születtek, míg egy nemzedékkel előbb nagy valószínűséggel meghaltak volna.
1: Abszolút. Ez tényleg az egyik központi motívum, ez a Survivor's Guilt nevű, a túlélők bűntudata pszichológiai fogalom, amely aztán nagyon termékeny irodalmi és egyéb művészeti alkotásokat eredményezett a zsidó-amerikai szerzőknél és művészeknél. De amit például most Zingerről elmondtam, annak szerintem ugyanez az alapja, hogy ő már a holokauszt megtörténtekor Amerikában tartózkodott. És több művében konkrétan meg is jelenik ez egy szereplőn keresztül, hogy a legnagyobb bűne az volt, hogy ő nem esett áldozatul a holokausztnak szemben a többi családtagjával, akik ott maradtak.
0: Ennek a magyar holokauszt emlékezeti irodalomban van-e valamilyen vetülete ennek az érzésnek?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván a bűntudat az mindenkiben benne van, aki akár visszajött a koncentrációs táborból, vagy aki úgy élhet, hogy a nagyszülei túlélték, miközben oly sokan nem élték túl. De valahogy itt nem ez a központi motívum.
0: Mennyiben van köze ehhez, ennek ahhoz, amit Magyarország, a magyar irodalom kapcsán írsz a távolságról, hogy ez a távolság a holokausztól tulajdonképpen, hogy mert különböző politikai fázisok voltak közben, meg kulturális fázisok, hogy mennyire van köze ahhoz, hogy a holokauszt emlékezett az első évtizedekben nagy részt a tudatos felejtésben, vagy az emlék elnyomásában nyilvánult meg.
1: Hát ez is egy távolság. Tehát azt állítom ebben a könyvben, hogy amíg van ez a térbeli távolság, ami nem csak egy jellemzője, vagy egy adottsága az észak-amerikai holokauszt emlékezetnek, hanem egy fő témája is, addig a Közép-Kelet-Európában született regényekben, főleg itt a könyvben, a Magyarországon született regényekben, nem ilyen távolságról van szó, hanem valamiféle kulturális vagy szellemi távolságtól, amelyet egyrészt a szándékolt felejtés és elhallgatás politikája okozott, másrészt viszont esetleg némi félelem, paranoia a saját származásnak a tárgyalását illetően, bevallását illetően. Tehát szerintem például nincs magyar zsidó irodalom, talán éppen születőben lehet, de mivel nem merjük kimondani azt, hogy zsidó, nem merünk ezáltal csoportosítani szerzőket. Most ezt jól tesszük, vagy nem tesszük, ez egy másik kérdés, ebben nem is mennék bele. De itt így születik meg a távolság, hogy aki a holokausztról

0: való. Haló, haló, haló. Haló.
1: Ja, hölgynek a...
0: Tessék?
1: Lehet a műsorba bele?
0: Hogyne?
1: Na, a következő problémám van, hogy...
0: fejhallgatót.
1: Ez a... Haló?
0: Igen, csak felveszi a vendég a fejhallgatót, igen.
1: Jó, jó, akkor szóljál, amikor elkezdhetem.
0: Igen, lehet.
1: A következő. Tehát a holokauszt probléma, én voltam Izraelben 6 hetet, és hogy az a probléma, hogy ez egy, szerintem ez össztársadalmi szinten egy kicsit elszigetelt a dolog, tehát nem elvárható még a kulturálisan magasabb szinten álló emberektől, hogy ezzel azonosuljanak ezzel a problémával. Tehát én azt hiszem, hogy tehát én barátom, aki székely ember, ő azt mondja, hogy ez a holokauszt dolog, ez rendben van. Tehát az, hogy ez borzalmas. De hogy a másik, és ez van a feszülzés, hogy a gulág, az miért nem fáj úgy, nem tudom, érted-e?
0: Igen, igen.
1: Szerintem ez a szembeállítás eleve borzalmas. Tehát
0: igen.
1: Nem tudom, érted-e? Tehát ez arra való, nem csak kulturálisan, hanem egyébként is minden szinten megosztja az embereket.
0: Köszönjük
1: tehát
0: szépen.
1: Mindig jó. Is ez a probléma, amivel a hölgyel foglalkozik, illetve nem probléma, hanem ez nagyon korrekt, hogy ő ezzel foglalkozik. Egy szűk körnek a problémája lesz, mert ez kulturálisan egy középszinten levinni ezt az egész problémát, hát nagyon nehéz, mert az embereknek nincs meg a szociális tapasztalata ahhoz, hogy azt értékeljék, hogy amikor jött az első probléma, hogy hát több probléma volt a monarchián belül is, de jött mondjuk a numerus clausus. Ugye?
0: Igen.
1: Mert a polgári társadalom nagy részétben sok zsidó, tehetséges zsidó ember volt, mert a zsidók nagyon profin csinálták a menedzselést, tehát az, hogy a gyerekeiket tanították, ráadásul még tehetségesek is voltak családilag is, és jól értettek valamiért. Na most itt a világ mai problémája, hogy mindenkinek azon az adott helyen kellene helytállnia, amihez ért.
0: Igen.
1: És békesség kéne, hogy nem azt kell nézni, hogy ami szétválaszt, hanem ami összeköt.
0: Köszönjük a...
1: De jelenleg a politika meg a média, ez kihasználja ezt a dolgokat, ebből élnek, hogy ez egymásnak mugrasztja, és akkor ők ezen csámcsognak. Kivéve a ti rádiótokat.
0: Köszönjük szépen.
1: Jó műsort, elnézést, hogy beszóltam, és
0: köszönjük,
1: hogy remélem nem akasztottam meg nagyon a műsort.
0: Is. Köszönjük a kommentet és a kérdést.
2: Valóban köszönjük. Ezt a problémakört hívja az amerikai teoretikus Michael Rothberg versengő emlékezetnek, és ez az a probléma, amiből különböző gondolkodók különböző kiutakat próbálnak kínálni. Például az imént említett szerző a több irányú emlékezet fogalmát vezeti be. Aleida Aszman máshogy közelít a kérdéshez. Viszont ahogy én látom a kortárs magyar irodalmat, ez a probléma valójában nem létezik. Én éppen
0: az ember Borbély Szilárdot olvassa például, akkor ott nincs.
2: Igen.
0: Nem az, hogy nem a mi ügyünk, mert...
2: Szerintem azért nagyon különleges a magyar, hát én úgy hívom, hogy holokauszt emlékezett irodalom, de ezek főleg 20. század regények. És arról szólnak, hogy van egy hányattatott szereplő,
0: vagy závadát, hát
2: igen, vagy egy család, vagy egy falu, és a szerző végigvezet minket azon, hogy mi történt velük a 40-es években, mi történt velük az 50-es években, mi történt velük a Kádár korszakban, és itt többnyire arról van szó, hogy pont ugyanazokat az embereket sújtották. Lehet, hogy arányaiban vannak eltolódások, hogy éppen ki melyik évtizedben szenvedett többet, de hogy például azok a zsidók, akik visszajöttek, akik itt maradtak, további, hát vészterhes évtizedeknek kellett, hogy áldozatul essenek.

0: Nyilvánvalóan nem mindenki volt áldozata a rákövetkező rendszereknek, ezt is több irodalmi mű tárgyalja, de szerintem van egy ilyen elképzelésünk, hogy itt a magyar társadalomban a Auschwitz túlélők és áldozatok leszármazottai hatalmas harcban állnak a gulág túlélők leszármazottaival. Lehet, hogy buborékban élek, de én Isten igazából még ilyen csörtének nem voltam szem vagy főtanúja, és az irodalmi művekben, amelyeket vizsgálok, ami persze egy ilyen réteg elfoglaltság, hogy valaki kortárs irodalmat olvasgat, bár melegen ajánlom mindenkinek, egyszerűen nem ez a kép rajzolódik ki. És ha személyes származásokról beszélünk, én például Auschwitz túlélőknek is, és gulág túlélőknek is vagyok a leszármazottja, és azt hiszem, hogy a legtöbben ezzel így vagyunk. Vagy talán nem a legtöbben, nem végeztem szociológiai kutatásokat, de elég sok évtized eltelt ahhoz, hogy a Magyarországon maradtak, hát hogy is mondjam, találkozzanak egymással, és utódokat nemzenek, akik aztán így vagy úgy próbálnak elszámolni az örökségükkel.
1: És irodalomtörténettel foglalkoznak. Azt akartam kérdezni, hogy tehát Bernice Eisenstein, mondjuk így, a holokausztra eszmélést azt az Eichmann pernek tulajdonítja, amit a tévé közvetített, egészen akkoriban újdonságnak számító módon. Tehát ez 1961, hogyha jól emlékszem. Nem biztos, hogy jól emlékszem. De ezek szerint Amerikában, Észak-Amerikában akkoriban lett téma a holokauszt. Magyarországon mikor lett téma, ismereteid szerint?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Attól függ, hogy kit kérdezünk.
1: Mert ugye a Tóth Krisztának az írásai, és az a háborúban elvitték, a háborúban meghalt, micsoda, ez jelzi ez a holokausztra az eufémizmus, de mikor vált témává, mint hogy volt egy ilyen, hogy holokauszt Magyarország?
0: Azt hiszem, hogy ez ciklikusan történt. Elég sokáig volt az a mindenki által hangoztatott alapvető igazság, hogy totális elhallgatás volt a holokauszt megtörténtétől, hát meddig a rendszerváltásig, vagy lehet, hogy a Kádár korszakig. Viszont
1: emlékezetem szerint totális nem volt. Tehát azért...
0: Hát igen, és tényleg nem volt. Például kedves témavezetőm Kisantál Tamás, aki szintén holokauszt irodalom történész. Néhány éve megjelent tanulmányaiban és könyvében azt állítja, hogy a holokauszt után közvetlenül megjelent művekben, tehát mondjuk, sőt nem is után, már közben, 44-től 48-ig talán, rengeteg mű született a holokauszt ábrázolásáról, feldolgozásáról olyan szerzőktől, akik éppen átélték, vagy éppen túlélték azt. És nagyon érdekes, hogy akkor még nem alakult ki az a nyelv, amelyen mi ma a holokausztról beszélünk. A holokauszt szó sem vált még ennek az esemény csomagnak a terminusává.
1: Ez amerikai hatással jött be Magyarországra egyébként?
0: Igen, jellemző módon a tévéből, a NBC Holocaust című tévéfilm sorozata kezdte el széles körben elterjeszteni azt, hogy ezt a héber szót használjuk a...
1: Már bocsánat, nem a Soát, hanem a
0: A Holocaust, bocsánat. Igen, nem a Soát, Igen, ez szerintem Lanzmann hatására kezdte el úgy hívni az amerikai, bocsánat, igen, szóval ezt a görög szót használjuk az esemény sornak a megnevezésére. De hol is tartottam? Ja igen, az a nagyon érdekes Kisantal Tamás kutatásaiban, hogy az akkor megjelent művek nagy része teljesen komikusan, vagy ilyen burleszk-szerűen ábrázolja a holokausztot. Mindenkinek ajánlom egyébként.
1: Például mi, bocsánat, de most ez nem ugrik be, hogy...
0: El kellett volna hoznom magammal a könyvet, és akkor tudnék neveket mondani, de...
1: Ezek nem maradtak meg az irodalom
0: történet? Nem lettek a kánon részei, és ezért is gondoltuk úgy sokáig, hogy nem is született a holokausztról jó formán semmi azokban az években. Csak ma már egyáltalán nem lenne politikailag korrekt, sőt, ízléstelennek tartanám.
1: Viszont utána a sorozatban jöttek olyan művek, mint az Elysium, a Hajtűkanyar.
0: Igen.
1: Bár és hát az már
0: jóval később, igen.
1: Ami... És egy sorstalanság, és a, mi az a kertésznek az elbeszélés, ami a második kötetében jelent meg, ahol visszamegy Buchenwaldba és Zeitzbe.
0: Igen.
1: Mindegy, szóval az is holokauszt irodalom, szinte.
0: Abszolút, igen.
1: És az pontosan az holokauszt emlékezetről szól.
0: Igen, bár én mondjuk Kertész Imrét inkább holokauszt szerzőnek tartom, hiszen ő túlélte.
1: Olvastál lengyel műveket, vagy követted a lengyel holokauszt emlékezet irodalmat? És hogyan foglalkoznak ezzel a lengyelek, mondjuk irodalomban és filmben?
0: Hát be kell vallanom, hogy főleg amerikai feldolgozáson keresztül kapcsolódtam az általam nem beszélt nyelvek holokauszt irodalmához, és emiatt a róla kialakult képem az az nem tökéletesen autentikus. Mondjuk, hogy nem lengyel, van Ida Fink nevű nagyszerű szerző, ő Ukrajnában született, és aztán végig is izraeli szerzőként lett ismertebb, vagy Bruno Schulz, aki szintén Ukrajna területén élte az életét.
1: Egyébként van egy film, amit viszont én ajánlanék nagyon neked, mert nagyon nagyra értékeltem az 1945-öt, de van egy lengyel film, aminek az a címe, hogy mondjuk utónemzedékek, vagy utóhatás, vagy az a Poklose. Az a címe, és arról szól, hogy hazamegy a falujába egy lengyel fiatalember, nem is olyan fiatalember, és rájön, hogy a házakat nagyrészt a zsidó sírkövekből építették, és ebből probléma van, mert azok a földek, ahol a helyi parasztok gazdálkodnak, azok zsidók a birtokában voltak annak idején, és minden áron el akarják tagadni, hogy ez valamilyen módon erőszak révén került hozzájuk. Ez radikálisan más, mint a magyar 1945-nek ez a kibékítő,
0: igen,
1: ilyen megnyugtató szelleme. Ez egy nagyon érdekes film.
0: Köszönöm szépen, ezt nem ismertem, de mindenképpen meg fogom nézni.
1: Kit? Az most akkor a mainstream amerikai irodalomban kiváló szerzők vannak, akik erről is írnak. Michael Chabon, vagy amiről most akiről a műsor előtt beszéltünk, Jonathan Safran Foer. Hogy kit ajánlanál, tehát kit olvassunk az amerikai irodalomból?
0: Őket mindenképp. Egyébként érdekes módon a Foer hirtelen nagyon tárgyalt szerző lett a magyar elméleti közegben, amíg ez a könyv megíródott, tehát abban az időben, ami eltelt a között, hogy megírtam ezt a könyvet, és hogy megjelent, több elméleti tanulmánykötetnek is külön fejezete született a Minden világgal című regényről, amiről én is írtam. Szlukovényi Katalin vagy Sári B. László könyvei is tárgyalják, úgyhogy talán több reklámra már nincs is szükség. Aki szerintem nagyon érdekes szerző, az Shalom Auslander. Őt mindenképpen ajánlanám, de nincs meg magyarul tőle még semmi, úgyhogy ha esetleg kiadók, döntéshozói is hallgatják ezt a műsort, akkor melegen ajánlom, vagy Nathan Englander, ők mind ilyen amerikai ortodox zsidó közösségekből jött szerzők, akik aztán valami őrületes, blasfémnek is érezhető, szarkasztikus humorral viszonyulnak hát mindenhez, amihez nem volna szabad, valláshoz, a holokauszt emlékezethez, tehát aki kedveli az ilyesmit, a sötét humort például, annak melegen ajánlom őket.
1: Mi a véleményed arról, amit Eisenstein, vagy nem tudom, ír, na, most már állapodjunk meg benne. Ő hasonlítja talán elsőként a holokausztot a féle droghoz, uh-huh. ami úgy hat a tudatára, mint egy tudatmódosítószer, mint egy irányba állítja a gondolkodását és az érzékeit. Ez egy kritikai megállapítás, szerinted?
0: Hát szerintem nála nem kritikai, hanem inkább önkritikai megállapítás, ami arról szól, hogy mivel a szülei, akik egyébként mindketten Auschwitz túlélők, egyáltalán nem beszéltek neki erről, vagy legalábbis nem úgy, hogy annak bármiféle információ értéke legyen, hogyan próbált ő a saját szakállára tájékozódni, és hogy ez tényleg mennyire be tudja szippantani az embert. Nem gondolom, hogy ez társadalomkritika lenne, bár való igaz, hogy így is lehet fogyasztani a holokauszt irodalmat, vagy művészetet, főleg, hogyha valamilyen érintettsége van az embernek.
1: Vagy pszichológiai kritika, nem tudom, hogy társadalom lélektani kritika. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél a Sznobok órájába.
0: Hát én köszönöm a meghívást.
1: Vendégem Vilmos Eszter irodalomtörténész volt, és a holokauszt emlékezett irodalomról beszélgettünk. Lássunk újra majd megint.
0: Köszönöm szépen.
1: És akkor most egy kis átmeneti zene. Műsor második felében tervek szerint a Szívhang Társulat képviselője vagy képviselői lesznek a vendégünk, akik egy másik kisebbség, a romák és azon belül is a roma nők életével foglalkoznak nagyon intenzíven, nagyon izgalmas nézőpontokból. Remélem összejön ebben az őrült kánikulában a beszélgetés. addig is minden esetre lejátszunk egy kis zenét, és pedig Heartworms, azaz szívférgek művész nevű énekesnőtől a Warplane, azaz harci repülőgép című dalt. Hallgassuk most ezt.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem pedig Csoszó Gabriella, aki fotós, viszont nem ebben a minőségében, illetve ebben a minőségében is hívtuk meg, de a Szívhangtársulatnak az oszlopos tagja és aktivistája. Mi a Szívhangtársulat, mivel foglalkozik? Most az, abból az apropóból lett most a vendégem, hogy a múlt héten a Klauzál 6 projektgalériában volt a társulatnak egy fotókiállítása, amin külön roma, főleg roma asszonyok, de férfiak is voltak láthatók a képeken, és a háttérben egy óriási nagy utolsó vacsorára emlékeztető fotó díszlet, aminek az volt a címe, hogy Éljen soká Regina. Ez tulajdonképpen egy drámának a címe. Most ti drámatársulat vagytok, vagy mi?
1: Alapvetően a Szívhangok, vagy Szívhangtársulat az szociodramatisták kezdeményezésére jött létre, és szomolyai asszonyok, szomolyai roma asszonyok a tagjai.
0: Hol van Szomolya?
1: Szomolya az Egerhez van nagyon közel, tehát körülbelül ebben a régióban kell elképzelnetek, és egy olyan település, ahol nagyon sok roma él, tehát nagyon nagy számú a roma lakosság, és azoknak a szociodramatistáknak, akik elkezdtek dolgozni a szomolyai asszonyokkal, volt már korábbi tapasztalatuk, lévén, hogy antropológus kutatóként például Horváth Kata, aki az egyik alapító, már ezen a településen fontos kapcsolatokkal rendelkezett, élt érintett asszonyoknál, és illetve éltek bizonyos időszakokban együtt, illetve 2000, illetve korábban volt már egy előadás egyébként, ami a roma asszonyok, illetve a település problémáival foglalkoztak, de aztán olyan 2016-ban, tehát körülbelül 9, csak nem 10 évvel ezelőtt létrejött egy nagy-nagy projekt keretén belül egy különös szövetség és társulás. Itt indították el azt a programot, aminek a kiállítását te most láttad.
0: Mi a szociodráma?
1: A szociodráma az tulajdonképpen a Morénótól eredeztethető részvételi színházi módszer.
0: Közbevetőleg egy román-amerikai pszichológus, nagyon kiváló. Én még az általános iskolában ismertem meg a nevét, illetve nem a gimnáziumban, amikor a osztályfőnökünk, az általános iskolai tanítónénink, aki mellesleg pszichológiai szakon is végzett, az tanított nekünk pszichológiát, és megcsinálta az osztálynak a pszichometriai felmérését, nem, szociometriai felmérését, tehát a kapcsolati hálókat, és ezt mondta, hogy Morénónak a koncepciója alapján dolgozunk, és akkor már nagyon megjegyeztem a nevét.
1: Igen, talán a hazai közönség, vagy érdeklődők a pszichodráma módszertanát ismerik jobban. Mindkettő nagyjából Morénó nevéhez fűződik, legalábbis az elindítása, és amennyire én fotósként ezt a különbséget most meg tudom a hallgatók számára fogalmazni, az azért mégis az, hogy még a pszichodráma az egyéni konfliktusok, kapcsolódások helyzetét igyekszik feldolgozni színházi módszerekkel, addig a szociodráma az túl az egyéni traumákon és élethelyzeteken a szociális kapcsolódásokat, illetve a társadalmi
0: szerepeket,
1: szövetet igyekszik, és a szerepeket vizsgálni, adott esetben értelmezni, segíteni, feldolgozni, és ha van rá lehetőség, akkor akár átalakítani is gyakorlatokkal. És ilyen módon egy nagyon-nagyon izgalmas és komplex lehetőség. És akkor itt ez volt a gondolat, a cél és a gyakorlat is, hogy ennek a módszernek a segítségével tudjanak a roma asszonyoknak segíteni abban, hogy azokat a egyébként kezdetben egészségügyi problémákkal, illetve az egészségügyben elszenvedett traumákkal foglalkozott a csoport, főként szülés és szülés közeli helyzetekkel, hogy ezeket a traumákat ne csak feldolgozni segítsenek, hanem meg akarták mutatni ezt mások számára is. És akkor ez volt az első kiinduló pont, így került egyébként egy jó másfél-két éves munka után a Trafó színpadára az Éljen soká Regina című előadás, ahol a roma asszonyok ugye autentikus szereplőkként a saját történeteikből kialakított drámát adták elő, hatalmas sikerrel egyébként.
0: Tehát ez egy, tulajdonképpen egy színpadi produkció, de vannak videó, rövid videóírtok is, ez ennek mi a szakkifejezése?
1: Maga az egész kiállítás, illetve ezek a módszertanok, ezek a részvételi művészeti módszerek közé tartozó módszerek, és akkor itt az egyik, amire most éppen rákérdeztél, ez a digitális történetmesélés módszertana, ami szintén abban tud segíteni, illetve lényegében úgy zajlik, hogy egy alaphelyzetet, egy alaptraumát hoz az érintett résztvevő, ezt egyébként saját hangján szólaltatja meg, tehát ő mondja el, és ehhez bármilyen szabadon felhasználható képanyagot hoz be illusztrációként. Ezt fűzik össze egy tulajdonképpen slideshow és valódi eredeti hang segítségével egy narrált trauma elmesélés keretében, és nagyon megrázóak, nagyon őszinték, és nagyon ilyen közvetlen és elementáris hatásúak ezek a digitális történetek. Ezek is szerepelnek, illetve nem minden ilyen történet, de szerepelnek a kiállításban, mert ezzel indult ez a munka folyamat, hogy az asszonyok, a nők miután sok-sok tréningen, workshopon, beszélgetésen voltak túl, következő lépésként ezeket a történeteket dolgozták föl és tették láthatóvá.
0: Mik ezek a történetek? Tehát mondanál azok számára, akiknek nem ismerősek a szívhang drámái, miről szólnak ezek? Mit éltek át?
1: Szólnak egyéni, nagyon szomorú, nagyon nehéz élethelyzetekről, ami adódhat a szegénységből, vagy adódhat a kvázi elnyomásból, vagy erőszakból, bántalmazásokból. Szólnak csalódottságokról, de ami ennél sokkal fontosabb, szól a rendszer szintű rasszizmusról, ami átitatja és áthatja a magyar egészségügyet. Az ebből fakadó egészségügyi, és főleg a szülésnél előjött traumákról, és akkor itt tényleg nagyon nehéz történeteket is el kell tudnatok képzelni, olyanokat, ami a beleegyezés nélküli elkötés például, ez talán az egyik legsúlyosabb, de szólhat arról, hogy a császármetszést is mindenképpen végre akarják hajtani, és gyakorlatilag menekülnie kell ezelől a leendő édesanyának. Tehát egy nagyon-nagyon komplex, és végül is a ilyen szempontból a rasszizmussal és az elnyomással, vagy ezzel a fajta erőszakkal is komolyan foglalkozó történetek ezek. Míg vannak olyan történetek is, ahol talán a szülés folyamata könnyebben megy le, de éppen a társadalom reakciója, vagy akár a munkaszerzés körüli drámák és helyzetek, vagy épp a házasság körüli drámák, a család körüli drámák és helyzetek nagyon nehezek. Tehát elsősorban azért ez a nagyon komplex és nagyon nehéz ilyen élethelyzetek azok, amikkel foglalkoznak.
0: Milyen színészek ezek a roma lányos és asszonyok? Tehát színésznek milyenek?
1: Fantasztikusak, mert
0: olvastam Tompa Andreának egy rövid írását a HVG-ből, ahol hasonlót mond róluk.
1: Fantasztikusak.
0: Egy színházi ember.
1: Mert, és nem csak azért, mert ugye autentikus a hang, és hogy hát ki lehetne hitelesebb közvetítő, mint te magad, amikor a saját történetedről van szó, hanem azért is, mert hogy az a munka, amit ők belefektettek abba, hogy felkészüljenek arra, hogy a nyilvánosság elé tárják a történeteiket, az ebben benne van. Az, hogy akar és meri beszélni a problémákról, az, hogy közösségben tud gondolkodni, ezt itt kifejezetten nagyon aláhúznám, ez egy fontos üzenete a kiállításoknak is. Az, hogy ne félj az elutasítástól, ha esetleg negatív kritikát kapsz, vagy ha félsz is, ennek ellenére is meg tud mutatni azt, amit el szeretnél mondani. Hogy egymásba kapaszkodva tudjatok megmutatni valami olyat, amin változtatni szeretnétek. És igazából azt hiszem, hogy ebben az is elképesztő, hogy nagyon ritkán van lehetőségünk közvetlenül beszélgetni érintett emberekkel, tehát minden olyan elutasítás, amit átélünk, akár elutasítóként, akár elutasítottként, az egy párbeszéddel lehet, hogy enyhíthető lenne. És itt nem állnak meg ezek az előadások csak az előadásnál, hanem workshopokkal folytatódnak, ezzel indulnak és ezzel is folytatódnak, ahol van lehetőség beszélni az érintett emberekkel, beszélgetni, sőt, most már ott tart a program, hogy az érintettek, illetve a roma asszonyok és a hozzájuk csatlakozó, mert aztán bővült a csapat, a hozzájuk csatlakozók, közvetlenül tartanak workshopokat. És ez, azt hiszem, hogy ez egy ilyen fantasztikus modell, ilyen szempontból is.
0: Kik vesznek részt a workshopokon?
1: Nagyon sokféle workshop van.
0: Ahol most voltam, ott a férfiak is részt vettek.
1: Abszolút, tehát férfiak is csatlakoznak, illetve én kiemelném azt például, ahogy folytatódott ez az egész program. Tehát indult ezzel az előadással, az Éljen soká Reginával, és itt még elsősorban a szomolyai asszonyokra épült az egész program. És aztán ez úgy folytatódott, hogy csatlakoztak a programhoz például orvosok, a szülészet körüli szakemberek, szülésznők, szülésznőgyógyászok, szülészeti aktivisták, ápolók, szülésznők, és létrejött egy következő előadás, azt szintén a Trafóban adták először elő, ez a Megeshetne másképp címet viselte. Tehát ez például már egy ilyen nagyon izgalmas időszak volt, mert itt akár orvostanhallgatóknak tartottak a roma asszonyok workshopokat. Tehát ilyen fantasztikus lehetőség ez arra, hogy hát több, mint érzékenyítés. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon különös szövetségé tud válni, és hát remélhetőleg akik ebben részt vettek, azok már nem fognak ugyanúgy bánni az emberekkel, vagy nem ugyanúgy fogják folytatni a praxisukat, mint előtte.
0: Akkor felvetődik, tehát azokkal, most mindentől elvonatkoztatva, azokkal az orvosokkal, vagy egészségügyiekkel voltak egy workshopban, akiktől esetleg megaláztatást szenvedtek el?
1: Nem konkrétan, tehát olyan esetről nem tudok, hogy konkrétan egy olyan orvossal lett volna valaki egy workshopban, aki egyébként ellene valamilyen kvázi erőszakot követett el ilyen módon, vagy legalábbis visszaélés történt, hanem sokkal inkább lehet nyilván azt, akiben eredendően is van lehetőség arra, hogy érzékenyítsd, de azt gondolom, hogy ez is egy fantasztikus lépés, hogyha arra gondolunk, hogy rendszer szinten hogyan lehet változtatni egy nagyon is berögzült szokáson. Tehát ilyen módon, még hogyha a workshopokra tekintünk ki, akkor az is nagyon fontos, hogy mondjuk akik még nem érintettek, tehát a következő generációt hogyan tudod nevelni, úgymond, vagy hogyan tudod nekik megmutatni a szerinted jó utat, vagy az elfogadó és párbeszédre épülő, kölcsönös tiszteletre épülő utat. Ilyen módon például nagyon fontos, hogy az orvostan hallgatókkal van-e kapcsolat, vagy nincsen kapcsolat, vagy egyetemistákkal, fiatalokkal van-e kapcsolat, nincsen kapcsolat, illetve az előző kérdésedre még egy pillanatra visszatérnék, hogy például a Szomolya környéki, vagy Eger környékű kisebb falvakban is tartottak workshopokat a résztvevők, és a szomolyai asszonyok, és azt gondolom, hogy ez is fantasztikus, mert mégsem az van, hogy a fővárosból lemegy egy tanult képzett csoport, jól megmondja, hogy hogy kellene csinálni, majd ott hagyja az érintett embereket, hanem ez a munka, ez több mint 9 éve tart. A közösség újra és újra épül, bővül, változik, és valahogy, mint egy háló, egyre több irányba tudja kiterjeszteni ezt a tudást, vagy továbbadni a tapasztalatát annak, amin ők már keresztül mentek. És nem idealizálni szeretném, mert nyilván a közösség épülése közben is felmerülhetnek konfliktusok, amiket éppen ezekkel a technikákkal kezelni kell, vagy kialakítani egyfajta együttműködésre, alkalmasságot, de mégis azt mondom, hogy ez egy ilyen példátlanul jól működő modell.
0: Ezt nagyon jó hallani, aztán már kérdezik erről valamit, de milyen műfajú szakértők kellenek ehhez, tehát milyen hivatások működnek közelben?
1: A workshopokra gondolsz, vagy arra, hogy egyáltalán ez a fajta akár az egészségügyel kapcsolatos kérdések feldolgozásra kerüljenek?
0: Egyrészt igen, tehát egyrészt a workshopokra gondolok, másrészt az egész pszichodráma és szociodráma körre.
1: Az, ahogy ez a csoport így dolgozni tud, abban nagyon sokféle tapasztalat és tudás jelenik meg. Ugye egyrészt akkor vannak a szomolyai asszonyok, mint csoport. Szomolyán eleve nagyon erős a közösségépítés, tehát ott van egy egyesület, ami a romákkal és a idősebb, fiatalabb generációkkal foglalkozik, kiemelkedően jó munkát és értékes munkát végezve, és akkor meg kell említeni ugye a szociodramatistákat, itt akik a kezdeményezésére elindult ez a program, akkor itt van egy képző, akitől ezt a tudást el lehetett sajátítani akkor már, amikor még Magyarországon a szociodráma nem igazán létezett, mint technika. Aztán kell a dramatúr, kellenek színházi emberek nyilván, akik segítenek, de ők is részvételi módszerrel dolgozva színházi emberek. Ebben a darabban egyébként 2 színésznő is szerepelt. Aztán vannak támogatók,
0: hivatásos
1: igen, színésznő. Most csak azért nem nevesítem az embereket, mert egy végtelen nagy stábunk van, és bár lehet, hogy a végén akkor így tudunk nevesíteni is, egy névsort olvasni.
0: Proist Lilla is közreműködik, mármint a Tilos.
1: Igen. És akkor vannak ugye támogatók, akik, illetve olyan kapcsolódó emberek, akik mondjuk például aktivista vagy nőjogi szervezetek irányából érkeztek, akkor vannak olyan képzők, akik önkéntesként, vagy illetve nem képzők, hanem önkéntes segítők, akik a szervezésben segítenek, vannak videósok, filmesek, van, aki a digitális történetmeséléssel foglalkozott, vagyok én fotósként, és most hirtelen vannak a csatlakozó férfiak, és ha például generációkat is ugrunk, akkor mondjuk azt, hogy vannak olyan fiatalok, akik már a 3. generáció, tehát az asszonyoknak a lányaik, illetve az unokáik, akik szintén csatlakoztak egy 3. előadással ehhez az egész történethez, illetve különböző képzésekkel és programokkal. Tehát akkor mondjuk úgy, hogy vannak iskolások és diákok is.
0: Ez tehát a Sznobok órája, Morcos műsor másként mondókótoknak, és a mai műsorban második vendégem Csoszó Gabriella, a Szívhang társulat részéről, és most egy kicsit pihenjünk, és hallgassunk zenét, afrikai zenét mégpedig, Szona Jobarte előadásában a Jarabi című dalt. Ez jöjjön most.

0: Sona Jobbartét hallottuk Nyugat-Afrikából, és ez itt a Snobok órája. Morcos műsor, másként mondolkodóknak Széki János vagyok, vendégem Csoszó Gabriella, a Szívhangtársulat képviseletében, fotós, fotóművész. Mi a kapcsolat? Mi ezeknek a nőknek a kapcsolata a saját saját környezetükben élő férfi, a saját férfiakkal? Mit szólnak hozzá a férfiak ahhoz, hogy a nők ennyire megszervezik magukat?
1: Azok a történetek, amiket én hallhattam tőlük, azok arról tanúskodnak, hogy vannak olyan esetek, amikor változik a férj, a pár, a testvér, a család, a szülők hozzáállása ahhoz, ahogy az asszonyok erősödnek, új és új készségeket tudnak elsajátítani, vagy megerősíteni, és ahogy önmagukra találnak, ahogy részt vesznek ebben az egész folyamatban. És vannak olyan esetek is viszont, hogy valaki nagyon önmagára talál, és ez segít neki abban, hogy az egyébként bántalmazó, vagy nem támogató életéből, kapcsolatából kilépjen. Tehát mindenre van példa, a támogató hozzáállásra és a folyamatos fejlődésre, és arra is, hogy abszolút elutasítás lesz végül ennek a fajta erőnek a jutalma, idézőjelbe téve. Viszont vannak olyan férfiak is, akiket hát innen is, én is nagy szeretettel és tisztelettel mondom, hogy csodálok és csodáltam, akik kapcsolódtak a társulathoz, tehát tagok a társulatban, és ők is férjek, két olyan férfi, akinek a párja, felesége volt az első előadásban például szereplő, és aztán akár már a próba folyamat során kapcsolódott, vagy az első előadás után kapcsolódott, és mindvégig, tehát a hosszú-hosszú évek alatt mindvégig tagja ennek a csoportnak, a közösségnek. És azért azt gondolom, hogy ez fantasztikus, hiszen a fókusz azért, főleg az első előadásnál, de talán még a másodiknál is azért alapvetően a nőkön keresztüli történetmesélés volt, tehát a női élményeken keresztüli történetmesélés volt.
0: Tudtak ezekről a dolgokról a férfiak, amikor elkezdődött az egész projekt?
1: Az elmondásuk szerint nem ilyen mélységben. Ha tudtak is, talán azt, hogy ez ilyen számban, ilyen rendszerességgel és mindenkivel szinte megesett, azt még a nők sem tudták egymásról, nemhogy a férfiak a nőkről. Tehát ez is egy ereje egyébként ennek a társulatnak, és itt is nagyon fontos a közösségé kovácsolódás, az egymásba kapcsolódás, hogy nem maradsz egyedül a traumáddal, vagy ezzel az élménnyel, ezzel a nagyon rossz élménnyel, hogy megérted, hogy ez nem csak rólad szól, ez nem veled történik, hanem ez egy rendszer szintű rossz gyakorlat, vagy elnyomás, vagy visszaélés. És azt hiszem, hogy tud erőt adni, hogyha ezt együtt igyekeztek feldolgozni. Úgyhogy ilyen szempontból is szerintem fontos, és nagyon fontos, ahogy rá is kérdezel, hogy ebbe a férfiak is bekapcsolódnak, hogy így ne az legyen, hogy a nők és a férfiak akárcsak a szülés kapcsán, mintha szemben állnának egymással, hiszen nemhogy nem állnak szemben, hanem hát ugye az édesapánk gyermekei fognak így megszületni. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen körülmények között jönnek a gyermekek a világra, és hát a roma emberek gyermekei is méltó körülmények között kell, hogy világra jöjjenek.
0: Mondtad, hogy a workshopoknak van eredménye, tehát hatékony az edukáció, remélhetőleg. Nem tudom, mik a tapasztalataitok.
1: Nagyon-nagyon tehát sok olyan tudásra és tapasztalatra tettek szert a résztvevők. Egyébként nem csak a roma érintett emberek, hanem a hozzájuk kapcsolódó aktivisták is, vagy szülésznők, orvosok is, ami szerintem mindenkinek változtatott az életén. Az érintett roma résztvevő asszonyoknak például nyilván nagyon sokat segített abban, hogy akár a munkakeresésben olyan képességekre, olyan öntudatra, erőre, vagy egyáltalán gyakorlatokra tudjanak rátalálni, ami egyszerűen nem volt nekik adatott, vagy megadatott. Jellemzően inkább közmunkaprogramban dolgoztak, ha dolgozhattak, és azért vannak közülük, akik már nem közmunkaprogramban dolgoznak, hanem állásokban, tehát a munkaerőpiacon kaptak munkát, sőt van olyan, aki pont a szülészeti területen helyezkedett el. Tehát elképesztő történetek is vannak, és persze van szomorú történet is, hogy nem kap valaki lehetőséget, pedig már birtokában van mindennek szinte, ami ehhez kellene, de azért azt is el kell képzelni, hogy maga a régió sem bővelkedik munkalehetőségekben, tehát azért ez egy nehéz terep, harmadrészt pedig az is nyilván, hogy függ attól is, hogy az egyéni élethelyzetet hogyan alakul, tehát hogy nem egy ilyen gyógypirula, amit ha beveszünk, akkor onnantól varázsos jó világ vesz minket körül, de nagyon sokat tudott sokaknak segíteni.
0: Hát igen, Heves és Borsod megye az nem kifejezetten a dinamikus gazdasági fejlődésnek a szintere. Mennyire egyrészt alapkérdés, tehát mondtad, hogy közmunkások voltak, és volt, aki elhelyezkedett a rendes munkaerőpiacon. Milyen általában ezeknek az asszonyoknak az iskolai végzettsége, és mi van és a szakképzettsége, lehet-e?
1: Többnyire általános iskolát végeztek.
0: Tehát megvan kijárták az általános iskolát, tehát befejezték.
1: Igen, igen.
0: Ez jó.
1: Igen, és sőt, itt mondanék egy ilyen szép dolgot, amivel akkor kapcsolódni tudok akár az iskolai témához, hogy a szomolyai előadások, amikor ezek az előadások, tehát a említett három előadás elkészültek, akkor a premier, vagy az első bemutató, az Szomolyán történt, és az iskola épületében, és az egy ilyen fantasztikus élmény volt nekem is, akár csak fotózni is, meg látni azt, hogy erre eljön a család, eljönnek a volt tanárok közül többen, hogy eljönnek a rokonok, az ismerősök, az utcabeliek, a közeli és távoli ismerőseid, és hogy mennyire féltek, hogy sokkal jobban féltek az asszonyok attól, hogy ott milyen fogadtatásuk lesz, mint a Trafó nagy színpadától, vagy a Dresdai Nemzetközi Színházi Fesztiváltól. Tehát, hogy sokkal fontosabb a számukra az, hogy ott mit mondanak, és mit gondolnak róluk, ahol az életük zajlik. És az egyik legszebb ilyen élményem azért az volt, amikor a volt tanárok mentek oda gratulálni, vagy tanárnő ment oda gratulálni a diákjaihoz, hogy ez elképesztő, amit elmondtak, ahogy végigcsinálták, ahogy színpadra vitték, ahogy jelen vannak ebben. Ezt azért nagyon-nagyon szép volt látni. Szóval, de azért az iskoláról érdemes azt tudni, hogy ugye kis település iskolája.
0: Hány lakosa van Szomolyán?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, most azt hiszem megfogtál, ezt meg kell nézni.
0: Most megnézem.
1: Nézd meg, légy olyan kedves, mert nem akarok hamis számot mondani. De nagyon.

0: 262 fő, azért az egy rendes.
1: Igen, majdnem bemondtam 2000-et, de jó, hogy nem.
0: Nem törpe falu.
1: Nem.
0: Mennyire, azt nem tudod, hogy mekkora a roma lakosság.
1: Pontosan nem, ezt is szintén, hogyha már így előtted van, akkor megnézhetjük, de egyébként számos, tehát, hogy népes a roma
0: És mennyire érvényes az iskolában a szegregáció?
1: Nagyon-nagyon sok a roma tanuló, és én úgy tudom, hogy komoly gondokkal küzd az iskola a szaktanárok hiányával.
0: Egyébként ez általános baj, de pláne kisebb településeken.
1: Igen, és azért jellemzően el is kezdik elvinni a gyerekeket akkor a közeli nagyobb városokba, vagy a jobbnak hit iskolákba. És hát persze ez így nem bizonyíthatóan, nem feltétlenül bizonyítható, hogy azért, mert roma gyerekek sokan járnak oda, vagy nem. Tehát ezek nem általában azért nem nevesített, nem kimondott dolgok. De én most, és ezt csak én a saját felelősségemre mondom ki, hogy nem csak itt, hanem nagyon sok hasonló településen én úgy gondolom, hogy nagyon erősen működik a szegregáció. És hogy azok a helyet, hogy támogatást kaphatnának az iskolák, hogy enyhíteni tudják ezt, ezekkel az elvonásokkal, vagy a nehéz helyzetekkel, vagy az ilyen furcsa pozícionálásokkal ezt sokkal inkább erősítik. Ami felháborító, szomorú, és hát ez azért egy ilyen sok generációra határozza meg, hogy mik a lehetőségeid.
0: Egyébként, hogyha kell szakembernek a projektben, akkor biztos ismeri a Magyar Oktatás Indikátor rendszere című kiadványt, amiben a számok nyelvén drámai dolgok vannak leírva, tehát pontosan ez, hogy mennyire nincs szaktanár, mennyire nem csak ez a sok, amit emlegetnek, hogy a tanárok fizetése milyen gyenge, hanem mennyire nincs szaktanár, mennyire egyre inkább kis képesítésre vagy képesítés nélkül kénytelenek tanítani, és mindez az oktatásnak a szélsőséges központosításából származik, valamint ha mondhatom itt ezt a mániámat, a magyar önkormányzati rendszernek a legyilkolásából, mert ahol van önkormányzat, ott az önkormányzatnak érdeke, hogy az iskolája, az is helyi iskola az minél jobb legyen, lehetőleg. És 2010 előtt még volt egy rettentő bonyolult közös finanszírozási rendszer, amiben részt vett az önkormányzat, és ez megszűnt. És a klikkesítéssel ezt teljesen elkerültek a falvaktól az iskolák.
1: Igen, és akkor itt egy ilyen személyes élményt még hozzá kapcsolnék ehhez, mert egyébként a nagyon személyes az és semmi köze a szociodrámához és szomolyához is viszonylag kevés, de hogy nekem is vannak, volt állami gondozásból kihozott, fogadott testvéreim, akik roma származásúak, és hát azért részben napestig tudnék mesélni arról, hogy alakulnak sorsok önmagában attól, hogy roma származású vagy. Viszont ide visszakapcsolva Szomolyához, azért azt elmesélném, hogy akkor, amikor például ősszel a tél kezdetén egy workshopot tartottak EGRI diákoknak, egyetemistáknak az asszonyok, akkor ott a beszélgetések és a workshop folyamán például elhangzott olyan mondat, hogy Úristen, ugyanannyi idősek vagyunk, és én is élhetnék úgy, ahogyan te, mondta ezt egy szomolyai roma fiatal anya, hogy velem is történhetett volna ez, hogyha tanulok, hogyha megadatik, hogyha tovább tudok ezen az úton menni. És egyébként például a harmadik előadása már nem az asszonyoknak, hanem a fiatal anyáknak, az erről szól, hogy hogyan óvhatják meg a saját gyerekeiket attól, hogy a korai szüléssel tulajdonképpen egy meghatározott, nehezebb sorsot vigyenek végig. Hogyan lehet elérni azt, hogy tanulással, képzésekkel erősíteni tudják őket, és egy másik életutat tudjanak nekik adni, vagy legalább egy mintát, egy ilyen lehetőséget megmutatni.
0: És itten folytassuk a lehetőségekkel a zene után a változatosság kedvéért.

megint egy régi kedvenc, és pedig John Prine duettben Alison Krauss-szal, tehát ilyen country folk szuper duó, és amit előadnak, az lehet, hogy ismerős a filmtörténet kedvelőinek, tudik Marlene Dietrichnek a film a főszereplésével bemutatott nagyon híres Kék Angyal című filmben hangzik el a dal. A magyar címe az körülbelül, hogy Fülig belédestem, de az angol cím itten is angol szöveggel van az, hogy Falling in Love Again, tehát újra beleszerettem valakivel, újra szerelmes lettem. Picit hallgassuk meg ezt a szépség kedvéért.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor, másként mondolkodóknak is egy 1930-as némes slágernek a country asított változatát hallottuk John Prine és Alison Krauss előadásában. Szék János vagyok, vendégem Csoszó Gabriella, és a Szívhang Társulat munkájáról beszélgetünk. Ezek a roma asszonyok, akik részt vesznek a szociodrámákban, a workshopokban, egyéb, tehát elmondják a történeteiket. Javult-e ettől a helyzetük? Javulhat-e ettől a helyzet? Mi a mérlege ennek? Mik a lehetőségek? Javultak-e a lehetőségeik?
1: Mindenképpen. Ugye így korábban is említettem, hogy nagyon sok olyan készség tudott megerősödni, nagyon sok új tapasztalat és tudás tudott az ő birtokukba is kerülni, ami nem volt korábban. De ami azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb az az, hogy egyszerűen felismerd önmagadban a lehetőséget, és megpróbálj elindulni valamilyen irányba. És például, ami nagyon konkrét dolog, az, hogy az együtt folytatott munkában, ami a jelenlegi állapot, az, hogy maga a csoport, most jó, hogy nyílt két remek kiállítás, de alapvetően nagyon fontos workshopokat tartanak, és itt ők már képzők, tehát az, hogy résztvevők, az abban az értelemben véve igaz, hogy már nem csak a saját traumáikkal foglalkoznak, hanem segítenek másoknak a hasonló történetek felismerésében, elbeszélésében, feldolgozásában. Tehát ez azt hiszem, hogy nem csak csoport szinten, hanem egyéni szinten is nagyon-nagyon fontos lehetőség. Van olyan egyébként közülük, aki olyan munkát is vállal, ami ezzel már összefügg, tehát kvázi képzőnek képzi magát. Ahogy említettem, van olyan ember, aki ápolói, vagy ilyen szakápolói munkát folytat. Van olyan, akinek egyszerűen abban segített, hogy egyáltalán állást akarjon keresni, tehát ne álljon meg a közmunka programnál, ne segélyekből akarjon boldogulni, hiszen abból nem lehet boldogulni. És hát ezt így napestig lehetne sorolni, hogy ezek mennyire és mennyire nagyon fontosak. Plusz annak a fölismerése, hogy a közösség építése és közösségben lenni az mennyire nagyon-nagyon fontos, az azt gondolom, hogy szintén egy ilyen következő fontos lépés, amit egyébként ezek az emberek meg tudnak tanítani a környezetüknek. Tehát ez nem jellemző ma Magyarországon. Ma akármerre mész, sokkal inkább próbál ebből talán, hát nem talán, hanem egészen nyilvánvalóan maga a politika is ugye arra építeni, hogy szétszakítani tudja a társadalmat, és egymással szembe tudja fordítani a polgárait. És az, hogyha emberek hosszú kitartó munkával közösségekben tudnak gondolkodni, és így tudnak fejlődni, és eredményeket elérni, az azt hiszem, hogy egy ilyen fantasztikus dolog. Ráadásul ugye ez a Magyarországot is erősen átható cigányellenesség, vagy roma ellenesség, az szintén nem eltagadható. Tehát minden olyan munkafolyamat, minden olyan közösség, amelyik fel tudja mutatni annak az élményét, tudását és tapasztalatát, hogy milyen együttműködni, és hogy ez milyen erő, és ez jó, az azt hiszem, hogy egy kincs, tehát egy olyan dolog, amit így segíteni kell, őrizni kell, folytatni kell. És akkor persze itt meg lehetne kérdezni, hogy jó, mi a folytatás?
0: Most egyrészt ezt kérdezem, másrészt, hogy én a kiállítást a Klauzál téren láttam, hol lesz a következő kiállítás?
1: Uh-huh. Egyébként kettő kiállítás volt, azért ezt is gyorsan megpróbálom elmesélni, hogy a K6 galériában volt az egyik a Klauzál téren, ott tényleg az asszonyok történeteivel és a előadásaival foglalkoztunk, és volt egy a Romanoker Napház nevű közösségi helyszínén kiállító helyszínén egy másik kiállítás. Az volt a címe egyébként mindegyiknek, hogy mindennek ellenére, csak az asszonyos kiállításnak az volt a címe, hogy mindennek ellenére a helytállásról, míg a másik, a Romanokeres Napházban mindennek ellenére barátnők, ez volt a cím, mert itt a kamaszokkal és fiatalokkal, tehát a következő generációval foglalkoztunk, nekik is szólt a kiállítás, és tulajdonképpen így a legújabb generáció online, nem online térben zajló életével foglalkoztunk.
0: Ezek multimédiális kiállítások hozzá kell tenni. Tehát van. Hol lesz a következő, vagy ezt nem lehet tudni még?
1: Az, hogy kiállítás hol lesz, azt most még nem tudjuk, viszont ami biztos, hogy ennek a munkának, illetve a kiállításnak a tapasztalatát, élményét és hozadékát, azt most az online térben is szeretnénk újra feldolgozni. Egyébként el szeretném mondani, hogy már létezik a csoportnak, tehát van egy nagyon jó Facebook oldala, tehát megtaláljátok a Szívhangok név alatt, illetve van egy weboldal is, aminél, ha a keresőbe beírjátok, hogy Szívhangok társulat, akkor megtaláljátok, és nagyon-nagyon jól dokumentált a munka. Az előadásokról találtok felvételeket, a 9 év fotóanyagából nagyon-nagyon sok mindent fogtok megtalálni, megtaláljátok a digitális történetmeséléseket is, olyannyira, hogy egyébként például pedagógusoknak is jó szívvel ajánlom. Én magam tanítok nagyon sok helyen, többek között az ELTE média szakon is, és én is ezekből az anyagokból is mutatok példákat. Úgyhogy minimum a weben követni lehet ezt a munkát.
0: Én is nagyon ajánlom, és nagyon szépen köszönöm Csoszó Gabriellának, hogy eljött a műsorba. És
1: köszönöm
0: akkor
1: szépen.
0: Most búcsúzol. Tulajdonképpen feminista témákról is szó esett, azért van egy erős feminista aspektus annak, amit hallottunk. Hallgassuk meg a High Women, azaz lefordítatlan szójáték country zenei női szupergrupot, aminek a vezéregyénisége Brandi Carlile. Hogy legyen egy szó a hét eseményé, a múlt hét nagy eseményéről, szenzációjáról, a Budapest Pride-ról. Brandi Carlile öntudatos leszbikus aktivista is, amellett, hogy zseniális énekes és dalszerző. Úgyhogy hallgassuk meg. Ezt a High Women az tulajdonképpen egy szójáték az eredeti country zenei szupergrupra, amiben Johnny Cash és Christofferson és mások voltak, aminek a névadó dala az a Highwaymen, az az utonállók, országúti vándorok, utonállók című dal volt. Ő pedig a Highwaymen, azaz úgy mondom, magasban lévő nők, és ez a dal címe is, úgyhogy ezt most hallgassuk meg, és búcsúzunk. Jövő két hét múlva találkozunk a Sznobok órájában.

0: The bastards hung me at the Salem gallows
1: hill. Attilos Rádió, hier Réke Wötkeznek.
2: Egy új szupernehéz atommagot fedezett fel egy német, finn, indiai és japán fizikusokból álló csoport, akik nagy intenzitású króm 52 atomokból álló nyalábbal bombáztak egy nagy tisztaságú ólom 206 izotopból álló célpontot. A felfedezéssel a Physical Review Letter számolt be. A sziborgium 257 egy szintetikus kémiai elem, a 106-os rendszámú SG-vel egyenlő sziborgium, angolul sziborgium. Új izotópja, amelynek magja 151 neutront tartalmaz a 106 proton mellett. A sziborgiumot először 1974-ben állították elő, azóta 14 izotópja ismert. Közülük a legstabilabb a sziborgium 271, amelynek felezési ideje 2,4 perc. A sziborgiummal végzett kémiai kísérletek alapján ez az elem határozottan a modern periódusos rendszer 6-os, a régebbiek római 6/B csoportjába tartozik, azaz a Wolfram nehezebb homológia, el a magyar narancsírét hallottak.
3: A holland kormány egészségügyi aggályokra hivatkozva azt tanácsolta a szülőknek, hogy 15 év alatti gyermekeik ne használják a közösségi média platformokat, például a TikTokot és az Instagramot, olvastuk a Euronews-on. Az ország egészségügyi minisztériuma arra is biztatta a szülőket, hogy korlátozzák, mennyi időt töltenek gyermekeik az elektronikus eszközök használatával, a telefonokat és laptopokat tartsák távol a hálószobáktól, és a 20 perces képernyőidő után 2 órányi szabadtéri játék következzen. Az ajánlások szerint a gyerekek 13 éves kortól használhatják az üzenetküldő szolgáltatásokat, vagyis attól az évtől, amikor a legtöbb holland gyerek elkezdi a középiskolát. Tavaly Ausztrália lett a világon az első ország, amely megtiltotta a 16 éven aluliaknak a közösségi média használatát. Dánia és Franciaország hasonló szabályokat fontolgat, Svédország pedig tavaly adott ki ajánlásokat a gyermekek képernyőidő korlátozásáról. A Média Pluralizmus Monitor 2025-ös jelentése szerint a média pluralizmus minden vizsgált területén jelentős hiányosságok vannak Magyarországon, az egyetlen olyan EU-s országban, ami a nagyon magas kockázati kategóriába került, írta a 444.hu. Magyarország van a legrosszabb helyzetben a média sokszínűsége szempontjából, miközben egész Európát tekintve is csak Törökországban rosszabbak a média viszonyok. A legnagyobb kockázatot a politikai nyomás jelenti, de a meglévő piaci tendenciák sem kedvez a kormánytól független sajtótermékeknek. Nem csak a média, hanem a közönség is polarizált, a magyarok túlnyomó többsége a politikai nézeteinek megfelelő forrásokat követi. Az elmúlt években folyamatosan romlott a médiavédelme, a még létező mechanizmus

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Új-Zéland gyógyszerhatósága Ausztrália után másodikként posztraumás stressz kezelésére engedélyezte az MDMA alkalmazását, írja a Euronews. A MedSafe két pszichiáter beadványa nyomán hagyta jóvá az Ecstasy néven is ismert szer pszichoterápiai használatát. A kezelés kizárólag 18 éven felülieknek lesz elérhető, a páciensek sem haza nem vihetik, sem önmagunknak be nem adhatják a szert. Csak is klinikai körülmények között pszichiáter ellenőrzése alatt kaphatják. David Seymour miniszterelnök helyettes kijelentette. A posztraumás stressz nehezen kezelhető, életeket tesz tönkre, ezért kell hozzáférhetővé tenni az innovatív gyógymódokat. Az amerikai gyógyszerhatóság ellenben nem talált kellően alátámasztottnak, és elutasított egy hasonló kérelmet 2024-ben. Japánban mentőautó megy az elromlott humanoid robotokért, írja a HVG. A GMOR technológiai vállalat Tokió utcáin indított robotmentőt, amely első a maga nemében. Lényegében közúti segélyszolgálat humanoid robotok számára. A szerszámokkal, alkatrészekkel és egy csererobottal felszerelt különleges furgon mérnökkel szállít ki a helyszínre. Ha ők nem tudják helyben megjavítani a gépet, másikat adnak helyette, amíg a hibás robotot rendbe hozzák a központi szervizben. A cég ötlete abból a tapasztalatból született, hogy az elromlott robotok sokáig hiányoznak a munkából, szervizbe küldésük rugalmatlan, és a szállítás is gyakran akadozik. A tokiói központ egyelőre egyetlen ilyen járművet üzemeltet, ám igény esetén továbbiakat is szolgálatba állít. Polipokkal próbálják visszaszorítani az Atlanti-óceán partjainál honos kék tarisznyelek burjánzását az Adriai tengerben. Számol be a Euronews. Az invazív rák tetemes, az utóbbi 4 évben 20 millió eurót meghaladó kárt okozott az Emilia-Romagna tartománybeli olasz halászoknak és kagylótenyésztőknek. Terjedését a hőmérséklet emelkedése és a tengervíz növekvő sótartalma segíti. Megkísérelték kifogni és megsemmisíteni a kagylóállományokat pusztító állatokat, ám ez az írtási módszer rendre kudarcot vallott. A Bolognai Egyetem kutatói a biológiai védekezés mellett döntöttek. Nyáron a romagnai partoknál több tízezer polipivadékot bocsátottak a tengerbe, számukat később tovább növelnék. A közönséges polip nem csak természetes ellensége a kék tarisznyeláknak, hanem rendkívüli tanulékonysága és különleges idegrendszere révén eredményes vadászává is válhat.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.
2: How many times do we need it? We need it every day. Until the end of time. Uncompromising. Dedication.

Szóval körülbelül arról van szó, hogy több mint 30 év után szeretném valakinek átadni a Burek Forever műsort. Nyilván nagyon jó lenne, hogyha az valaki beszélne ezt a szerb-horvát, vagy horvát-szerb nyelvet, vagy bosnyák, vagy... Tök mindegy, ex-Jugoszlávia területről van szó, és a célom anno az volt, hogy mutassak, hogy képviseljek valami út a módon a magyar társadalomnak azt a zenét, ami született az ex-Jugoszláv területen, és ami most is születik, és egyszerűen, ja, ez. Hogyha vannak érdeklődők, akkor írjatok nekem a roginizal@gmail.com-ra, és akkor majd megbeszélünk, és akkor tovább vikíti ezt a műsort. Hát ennyi. Semmi, nincs gond, minden oké velem. Csak egyszerűen arról van szó, hogy így elfáradtam, mert két műsor megy, és a buta szerda az marad egyenlőre. Na, hát ennyi. Körülbelül. Hogyha senki nem jelentkezik, akkor akkor megszűnik a műsor. Na, oké. Okay.

Szóval körülbelül arról van szó, hogy több mint 30 év után szeretném valakinek átadni a Burek Forever műsort. Nyilván nagyon jó lenne, hogyha az a valaki beszélne ezt a szerb-horvát, vagy horvát-szerb nyelvet, vagy bosnyák, vagy... Tök mindegy, ex-Jugoszlávia területről van szó, és a célom anno az volt, hogy mutassak, hogy képviseljek valami úton módon a magyar társadalomnak azt a zenét, ami született az ex-Jugoszláv területen, és ami most is születik, és egyszerűen, ja, ez. Hogyha vannak érdeklődők, akkor írjatok nekem a roginizal@gmail.com-ra, és akkor majd megbeszélünk, és akkor tovább viheti ezt a műsort. Hát ennyi. Sem nincs gond, minden oké velem. Csak egyszerűen arról van szó, hogy így elfáradtam, mert két műsor megy, és a buta szerda az marad egyenlőre. Na, hát ennyi. Körülbelül. Hogyha senki nem jelentkezik, akkor akkor megszűnik a műsor. Na, oké. Hajrá!

Szóval körülbelül arról van szó, hogy több mint 30 év után szeretném valakinek átadni a Burek Forever műsort. Nyilván nagyon jó lenne, hogyha az valaki beszélne ezt a szerb-horvát, vagy horvát-szerb nyelvet, vagy bosnyák, vagy... Tehát mindegy, ex-Jugoszlávia területről van szó, és a célom anno az volt, hogy mutassak, hogy képviseljek valami úton módon a magyar társadalomnak azt a zenét, ami született az ex-Jugoszláv területen, és ami most is születik, és egyszerűen, ez. Hogyha vannak érdeklődők, akkor írjatok nekem a roginizal@gmail.com-ra, és akkor majd megbeszélünk, és akkor tovább viheti ezt a műsort. Hát ennyi. Sem nincs gond, minden oké velem. Csak egyszerűen arról van szó, hogy így elfáradtam. Mert két műsor megy, és a buta szerda az marad egyelőre. Na, hát ennyi. Körülbelül. Hogyha senki nem jelentkezik, akkor akkor megszűnik a műsor. Na, oké. Hajrá. Sok.

Ez a Tilos Rádió FM 90,3, és benne Igor Buta Szerda a című műsora után Bosszabom Gia Tomanekkel. Egy szerdai esemény apropóján fogok ma turiszemlézni. Most szerdán ez egy programajánló következik a Baross utca 42-es ISBN plusz könyvesboltban John Coltrane születésének 100. évfordulója. Apropóján egy ilyen Coltrane 100 fanzin fog megjelenni, és egy ilyen bemutató, annak lesz bemutatója, meg kiállítás megnyitója. Úgyhogy behoztam 5 olyan John Coltrane lemezt, és 4 olyan Miles Davis lemezt, ami még nem járt velem. Miles Davis-től ez a klasszik quintet korai felállás, az első quintetje, tehát ott Miles Davis, John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers és Philly Jones. Joe Jones fognak játszani. És még, ahogy egyébként tegnap beugró DJ Laci a Selectionben a Herbalizer műsorát, úgy én ezt is ilyen 1 és 3/4 évvel ezelőtt elhunyt Tilos Rádió hallgató és lemezgyűjtő Domokos Sándor alias Sanci emlékének ajánlom. Sőt, igazából már a múlt heti műsoromat is, amikor behoztam 16 lemezt, és ilyen mindenféle palotai féle brékeket, meg klasszik New Jazz Down Tempo cuccokat játszottam, mert azok közül is a 16 lemezből 15 a gyűjteményéből volt, illetve a mai 9 lemez is abból van. Úgyhogy visszük tovább a szellemet, és nyugodjon békébe Sanci. Szokás szerint a chat.tilos.hu oldalra írom a hallható számok listáját. Tilos Rádió.

Ez a Tilos Rádió FM 9,3, és benne három apropója is van annak, hogy a Bosszabongyiába Coltrane túri szemlét hallhatok 3-től 5-ig, és ilyen 9 lemezéről, vagy lemezről 56-64 közötti időszakból játszok dolgokat, 56-61 között 4 Miles Davis lemezről, még a klasszikus első kvintettjét, Miles Davis, John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers és Philly Joe Jones felvételeiről, például arról lehetett most a Working-t hallani, és a másik öt lemez 61-64 között meg John Coltrane neve alatt jelent meg, és azokról válogatok, és valószínűleg majd jön ezután 2 61-es atlantikos felvétele, egyrészt az Aisha, a Olé című lemezéről, McCoy Tyner felvétele, aztán Every Time We Say Goodbye, Cole Porter szerzeménye a My Favorite Thing című lemezéről, és hát a három apropó, az egyik az, hogy idén ünnepeljük Coltrane születésének 100. évfordulóját, a másik az, hogy most szerdán a Baross utca 42-es ISBN Plus könyvesboltban egy ilyen Coltrane 100 fanzin bemutató és kiállítás lesz, ez egy programajánló volt, és hát a harmadik az, amit a műsor elején is említettem, hogy ezzel szerettem volna Tilos hallgató és lemezgyűjtő Domokos Sándor alias Sanci előtt tisztelegni és a szellemét továbbvinni. Egy ilyen 1 3/4 évvel ezelőtt hunyt el, szerette a Tilos Rádiót, és neki köszönhetően, illetve a testvérjének, Domokos Micsinek köszönhetően, és Mózes Gyulának és Hétfői Csajnak köszönhetően, beugró DJ Laci és Jómagam lemezeiből behúztunk egy olyan 150-et, és én már múlt héten is azokról, azból behoztam 15-öt, és olyanokról válogattam mindenféle ilyen palotai brékeket, meg klasszik régi New Jazz és bólogatos downtempo témákat. Tegnap beugró DJ Laci Herbalizer lemezeket hozott be abból a gyűjteményből, ma meg én ezt a 9 Miles Davis és Joe Coltrane lemezt. Köszönjük szépen Sancinak, nyugodjon békében. Jártuk tovább a lemezeit, itt akkor én például még csak múlt héten, meg ma 24-et hoztam be, úgyhogy még várhatóak további körök, mindenféle széles spektrumban jobbnál jobb zenék, és jöjjönnek akkor még Coltrane-től a Aisha és az Every Time We Say Goodbye, utána majd, ha még jut idő, akkor esetleg még egy felvétele, de ha nem, akkor meg a hírek és a Majom a vízben című műsorunk, Tilos Rádió, FM 90,3.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az utolsó földi szuperkontinens története magyarázatot ad arra, miért zajlott robbanásszerű gyorsasággal az élet elterjedése a Földön. Számol be a Science Advances folyóirat tanulmánya nyomán a Qubit. Egy kínai-ausztrál kutatócsoport 25.346 magmás kőzetminta izotópos adatait elemezte mesterséges intelligenciával, majd ennek alapján újra rajzolta a Föld fél milliárd évvel ezelőtti térképét. Arra jutottak, hogy Gondwana szuperkontinens a korbeli összes szárazföldnek nem a 64, hanem közel 80%-át foglalta magába. Körülötte pedig, hasonlóan a mai csendes óceáni tűzgyűrűhöz, legalább 32 ezer kilométer hosszú vulkáni láncolat alakult ki, amelynek széndioxid kibocsátása felmelegítette az addig jégbe fagyott bolygót. A folyamat által beindított biokémiai változások vezettek a kambriumi robbanáshoz, vagyis az állatvilág hirtelen sokszínűvé válásához. Egyiptomi gazdálkodók napelem alatt termesztik növényeiket. Számol be a GRIST. Az agrivoltaika alkalmazására a mind súlyosabb vízhiány és hőség késztette őket. A földeket fedő napelemek egyszerre termelnek tiszta áramot, és adnak árnyékot a növényeknek, csökkentve a párolgást és hőstresszt. A tárgyban két kísérlet sorozat is zajlik az afrikai országban. A szakemberek világszerte tapasztalták. A napelemek árnyéka nemhogy gátolná, inkább még gyorsítja is a növények növekedését, hiszen jó részüknek eredetileg is az erdőalj szűrt fény volt a megszokott. A gazdák saktáblaszerű elrendezése igyekszenek a lehető legtöbb fényt juttatni a termére. A termelt áram egyelőre öntöző berendezéseket táplál, idővel azonban sótalanító üzemeket hajthat, melyekkel újabb területek tehetők művelhetővé. Az érzéstelenítőként ismert ketamin segíthet a nehezen kezelhető bipoláris zavarral élők depressziós epizódnak nevezett időszakaiban. Számol be a Qubit. A Torontói Egyetem egészségügyi hálózat kutatói a vizsgálatban 68, 21 és 65 év közötti beteget osztottak két véletlenszerű csoportba, akiknél a korábbi kezelések nem hoztak eredményt. Az egyik csapat két hétig ketamin infúziót, a másik szorongásoldószert kapott. Kísérlet 11. napjára a ketaminnal kezeltek 35%-ánál legalább a felére csökkentek a tünetek, míg a kontrollcsoporté csupán 12%-kal. A szer a korábbi aggodalmak dacára nem váltott ki mániát vagy pszichózist. Ám a JAMA Psychiatry folyóiratban közölt tanulmány hangsúlyozza. Az eredményeket nagy létszámú mintán is validálni kell, mielőtt kidolgoznák a ketamin esetleges beillesztését a kezelési módszerek közé.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Csak egy legény van talpon a vidéken, meddig a szemen lát puszta földön égen.
1: Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért.
2: Mi senkit sem hagyhatunk az út szélén.
3: Butaság.
4: Biztos jó munkás ember.
5: Ez az ezer év jobbágyi mentalitás, erre lehet építeni Magyarországon.
6: Nagyon sajnálom, nyaljátok ki a senkemet, ha nem tetszik. Hogyha ti csaltok, loptok és hazudtok, akkor nagyon sajnálom, nekem az nem tetszik.
7: Hogyha valamit nem szabad, az szabad lenne, értenem, és kételkednem is szabad, én kételkedem, értenem.
1: És a molyam ismét vízbe ugrott. Sziasztok, kedves hallgatók, itt a Szabad és Független, interaktív, hallgatócentrikus, Tilos Rádió budapesti 90,3-es frekvenciamodulált hullámsávon 2026. szeptember 21-én. Mai műsorunk, Molyam a vízben témája. Nádas Péter lesz ismét, de mielőtt még ezt bővebben bevezetem, elfejtettem elmondani a szokásos bevezető mantrát, hogy a Molyam a vízben egy dadaista irodalmi emberkísérlet, ami az esernyő és a
8: varrógép
1: találkozása a
8: boncasztalon.
1: Én is tévedtem, mert véletlen találkozás, a véletlen kifelejtettem, de nagyon jó vette két vendégünk ezt a mai aggodályt. Mai két vendégünk egyikük a hét sztárja, programajánló is következik most egyben, Forgács Andrásról van szó, vele holnap lesz egy műsor a MÜPÁ-ban.
8: Igen.
1: Sajnos Nádas Péter emlékére, vagy Nádas Péter tiszteletére lett volna ez a műsor, de közben elhálózott, és azért a legutolsó írásából Forgács András fog felolvasni. Majd egy nappal később szerdán a közeli Dantéban lesz egy beszélgetés Andrással, ezúttal a saját legutolsó könyvéről, a Papám című regényről, Csáki Judittal.
8: Igen, csak annyi azért a MÜPÁ-hoz hozzátartozik, hogy ezeket a szövegeket a Nádas válogatta magának. Nem az ő emlékére hangzik el, csak a szituáció.
1: Nem, tiszteletére.
8: Nem is tiszteletére, hanem ezt ő választotta ki a Hallott barátaimból, és hozzá azokat a zenéket, amit a Rajk Judit féle zenészek.
1: És akkor ez holnap hétkor lesz.
8: Holnap hétkor.
1: Igen, megnéztem a nézőteret, talán még van két vagy három szabad jegy, szabad szék. Tehát még lehet venni jegyeket. Nekem már van.
8: Igen?
1: És akkor megszólalt a másik mai vendégünk, Károly Csaba, aki szintén sztár, de ő nem a hét sztárja, ő egy permanens állócsillag a magyar rádiókritikusok egén, hiszen ő a Magyar Rádiókritikusok Egyesületének az elnöke, és egyben a díszelnöke, és egyben alelnöke is, mivel Krusaszki Dénes lemondott.
9: Igen, társelnökök voltunk, de a Krusaszki Dénes már nem ír rádiókritikákat, ő a Narancsba írt, én meg az Észbe. Úgyhogy én töltök be minden funkciót, mert nincs több rádiókritikus.
1: Még azt érdemes.
9: A Grecsó tévé.
1: Ő tévéről szokott.
4: Én voltam
9: volt egy rádiókritikus, és Forgács Andrásnak hívták, éveken keresztül az Ész rádiókritikus. Igen. Néha visszaolvasom egy-két kritikáját, hogy hát ha tudok belőle tanulni.
1: És akkor még azt érdemes elmondani Károly Csabára, hogy neki is megjelent egy könyve nemrég, aztán egy fél éve a Minden a mondatokon múlik címmel összegyűjtött beszélgetések.
9: Mondatokon múlik minden.
1: Ja, bocsánat.
9: Pont egy éve jelent meg.
1: Ja, pont egy éve.
9: Tegnap dobta fel a Facebook, igen.
1: És hát őről még azt el kell mondani, hogy ő egy megszállott amatőr úszó, minden reggel úszik.
9: Igen, megdicsért engem a Simonyi Balázs.
1: Aki futó.
9: Ő futó, igen. és elárultam neki, hogy 50 perc alatt úszom a 2000 métert mellben.
1: Én dicsértelek meg.
9: És igen, de várjál, ő már te utánad dicsért.
1: Ja.
9: Most a Zeneakadémiában
1: a
9: emlékes utána fogadáson. És azt mondta, hogy induljunk valamilyen váltóban, mert akkor megnyerjük.
1: Igen, mert én csak 1 kilométert szoktam úszni, nem telik többről az ebédszünetemből, és én olyan 29-32 percek között szoktam úszni az 1 kilométert. Tehát a Csaba az hozzám képest egy delfin.
9: Na, ez 25-en majdnem annyi egyébként, én is 30-ra vettem, mert 25-re meg lehet csinálni 3 hónapon. És nem délbe kell úszni, hanem reggel. Javaslom.
1: Mert frissebb vagy? Vagy miért?
9: Igen, akkor jobban fogom.
1: Hát én... 10 óra van, mire én teljesen felébredek.
3: Hétvégén is 20-on?
9: Igen, minden reggel, minden reggel, minden reggel.
3: Melyik úszodában?
9: Nem mondom meg, mert oda fognak menni a minket. Egy nagyon jó úszoda, olcsó, tiszta, rendes, és kiesik a várost.
3: Hány méteres a medence?
9: 33 kispesti úszoda.
3: Jó, én a sportba szoktam járni, csak nem minden nap, heti 3-szor.
1: Ó. Én a Mon Parkba szoktam heti egyszer.
3: Megvan a bajnokunk.
1: Idén be akartam nevezni az öböl átúszásra, tehát a Balaton átúszás előcsarnokába, ez csak 3 kilométer, de idén meg elmaradt.
9: Igen, igen, hát a Balaton is az is többször elmaradt, mire végül összejött a Balaton átúszás.
3: Hát most nem lehetne átúszni, mert most fényképeket látok róla, hogy gyakorlatilag nincs benne víz.
9: Igen,
1: hát most könnyebb. Na akkor kezdjük el, mai témánk is most már sajnos augusztus vége óta harmadszor, de a téma eléggé tág, azt is lehetne mondani közhelyesen, hogy kimeríthetetlen. Nádas Péterről beszélünk és az ő munkásságáról. Mint emlékeztek, drága hallgatók, ő a világháború alatt született, később meg is írta ezt a világról részletekben, első emléke az, hogy egy bomba becsap a közelben, és anyja, aki a kezében tartja, őt a falhoz vágódik a légnyomástól. Először fotográfusként dolgozott, majd újságíróként a Pesti Hírlapnál és a Nőklapjánál, de közben írogatott is, hamar szembesült azzal, hogy nem a fő irányvonal a párt által megkívánt ízlés szerintiek az írásai, és többször is volt része vagy tényleges cenzúrában, vagy olyanban, ahol lassították az írásai megjelenését. De hát ezzel sokan szembesültek akkor, maibb szó volt a Tilos Rádióban, egy Széki János féle reggeli műsorban, a holokauszt Kádár rendszerbeli feldolgozásáról, vagy reflexiójáról, és beugrott nekem, hogy amikor megjelent a Sorstalanság, talán 75-ben, nem túl sok, majdnem 5000 példányban, akkor ez viszonylag kis példányszámnak számított, akkor 2 hét után már nem volt kapható a boltokban, és nem az emberek kapkodták szét, hanem valahogy fű alatt visszavonták a raktárakba, és a kertésznek sikerült valamilyen ismerősön keresztül a raktárból 200 darabot vásárolnia, és azt osztogatta barátainak. Szóval Nádas is átesett ilyenféle kvázi tiltásokon és igazi tiltásokon, de még a múltkori adásban két hete azt elmulasztottuk, ami fontos része az ő indulásának, és 2 avatott személy ült, akinek mindjárt átadom a szót, és akkor többet nem nagyon fog szólni, hogy ő része volt ennek, és hogy mi is volt az a prózafordulatnak nevezett irodalomtörténeti esemény, vagy esemény láncolat. Erről beszéljünk pár szót.
9: Hát ez egy mesterséges konstrukció, amit az irodalomkritika meg az irodalomtörténeti írás mindig szokott művelni. Igazából sokan vitatják is, az biztos, hogy van egy olyan generáció, amihez a Nádas is tartozik. És valóban, mivel több Péter volt ebben a generációban, itt azt mondták, hogy a Péterek, mindenki megsértődött, aki nem Péter, például Spiró György. Tehát, hogy ugye Lengyel Péter, Hajnóci Péter, Eszterházi Péter és Nádas Péter. Tehát ezt most tulajdonképpen mindjárt vissza is vonom, vagy zárójelbe teszem, mert még rengeteg egyéb szerző van, később indultak is, mint Krasznahorkai László, és így tovább. Másfajta próza nyelvet dolgoztak ki, mint a korábbi generációk. De hát ennek is volt előzménye, például Mészöly Miklós, aki Nádasnak is a mestere volt, vagy például megtalálták mesterüknek Otli Gézát, főleg Eszterházi és Mándi Ivánt, és egy sokkal nyitottabb, korszerűbb prózát műveltek, mint az előttük járó generáció. Talán ennyi, amiben biztosan megegyezhetünk, és hogy felrúgták azokat a szabályokat, amelyeket a tőlük öregeknek megkötöttek az akkori hatalommal, vagy irodalom politikával.
1: Meg hát azon...
9: az lett az eredménye, hogy nem jelentek meg könyveik akár 5-10 évig, nem csak Nádasnak, hanem Lengyel Péternek, se és a többieknek.
1: Meg hát azon szabályokat is fölrúgták, ami már 150 éve diktált a regényírásban a lineáris történetmesélés gyakorlata.
9: Igen, azt azért már előtte is többen felrúgták, Déri Tibortól kezdve Füst Milánig, tehát hogy igazából szerintem egy hozzáállás volt más. Tehát, hogy ők nem alkuttak meg olyan formában, mondjuk az irodalom politikával, ahogy a öregebb generációk.
10: Én egyébként, bocsánat, csak... Én mindig úgy értelmeztem, nem vagyok irodalomtörténész egyáltalán, én mindig úgy értelmeztem a prózafordulatot, hogy Magyarországon, a magyar irodalomban a vers volt az, ami a
1: quintesszenciális
10: valami volt. Tehát a nagy költők voltak az írók, és az írók azok valahol utána jöttek. És ez fokozatosan már az Otlikékkal, Mándi Ivánnal...
1: és Juhász Ferenc, Nagy László, és akkor utána nagyjából vége lett ennek.
10: Mármint minek?
1: Hát, hogy a nagy küldők, akik a piedesztálon voltak.
10: De azért de jó, azért ott volt a Pilinszky, szóval azért maradt Vas István, voltak nagy költők, csak nem az volt a domináns, nem az volt a reprezentatív. Elkezdett reprezentatív lenni a próza, ami tényleg más, mert hát addig ugye Petőfi Sándor, Arany János, Vörös Marti. És ez most megváltozott, és jöttek a Péterek, meg jöttek a Gézák, ugye egyébként a Géza nevezte Otlik őket Pétereknek, és én még a Balassi Pétert is oda tenni, Balassa Péter.
9: Igen, Balassa Péter, aki a legfontosabb kritikusabb volt ennek.
10: Lényegében megtalálták a kritikusukat is, ez a generáció, de ez már előttük, tehát a próza fordulatot én úgy értelmeztem, hogy a líra helyett a próza lett a domináns, a reprezentatív. És ez mind a mai napig tart, holott egyébként nagyszerű költők bukannak fel minden nap. Valamilyen módon az, aki prózát ír, az van a toppon, a csúcson, az a reprezentatív.
9: Ahogy András mondja, tehát, hogy mindig a költők voltak, akik megmondták a tutit, Petőfitől József Attiláig, és ez is megfordult, bár valóban ugyanennek a generációnak nagyszerű költői vannak, Tandori Dezsőtől, Petri és Oravec és Rakowski Zsuzsa, lehetne
10: csodálatosan.
9: Tehát ugyanolyan fontos maradt továbbra is a költészet, mint korábban, csak elveszítette azt a funkcióját, hogy a nemzet reprezentatív...
10: Nekem az elveszítette szó, az mindig a közpénz jellegét társul, tehát elveszítette reprezentatív jellegét.
9: Így van,
10: így. Mert az biztos, hogy én például a Tandorit a Vörös Sándor mellett a legnagyobb magyar nyelvművésznek tartom, így csak úgy. De ettől függetlenül az Eszterházi, meg a Krasznahorkai, meg a Nádas, meg a Bodor Ádám egy másik helyen van, a köztudatban is, meg az én fejemben is.
9: Abszolút, és egyébként azt pont a Nádas Péter mondta el egyszer, talán még benne is van a beszélgető könyvünkben, hogy milyen érdekes, hogy Eszterházi Péter átvette azt a funkciót, amit a nagy nemzeti költők.
1: Igen.
9: Tehát, hogy ő...
1: Hogy idézgetnek tőle? Vagy...
9: Hát, hogy akár megszólalt közéleti heti ügyekben is, olyan módon, ahogy korábban...
10: Adibandi.
9: Adibandi, vagy I. és Gyuláék, tehát a vízügyi kérdésekben is megszólalt, és gyakorlatilag átvette azt a funkciót a költőktől, hogy megmondják, hogy merre meddik. És ez elsősorban Eszterházi.
10: Ezt én megírtam a Nappali Házban, amikor az Orsós kért meg egy nagy Eszterházi tájképre, és azért vállaltam el, hogy elolvassam. Mert én egyébként nagyon a szupersztár Eszterházi Pétertől is nagyon idegenkedtem fiatalabb koromban, és mondtam, hogy ezt be kell hozni, ezt be kell pótolni, és ott fejlesztettem ki ezt az Ady Endre. Tehát az Ady volt olyan, hogy megírta azt, és akkor mindenki arról beszélt a következő Ady publicisztikáig, amit ő ott a Nyugatban, vagy nem tudom melyik napilapban, folyóiratban megírt, ilyen másfél flekken egyébként. Uh-huh. És ezt az Eszterházy zseniálisan csinálta. Ugye ez az, amit a, lehet, hogy a pont a te könyvedben mondja a az Nádas a Mészőjjel kapcsolatban. A Mésző nem annyira kedvelte az Eszterházyt, ugye, mint írót, mint embert nagyon szerette. Szóval az Eszterházy nagyon szépen elmondja maga, szóval most nem hálószobatitkokat adok ki, és akkor a Nádas mondta a Mészőjnek, most nem tudom, hogy tényleg abban a teljes évben olvastam el, hogy bocsánat, nem arról van szó, hogy ő nem tud úgy írni, ahogy te szeretnéd, hanem mindenki úgy ír, ahogy ő ír. Mindenki úgy beszél, ahogy ő beszél. Tehát lényegében abban a nyelvben vagyunk, amit ő csinál. Uh-huh. Mondta volna, saját elbeszélése szerint, elhiszem, egyébként a Mészőjnek a Nádas. Uh-huh. És ez is ezt mutatja, ezt a prózafordulatnak, ez az abszolút betetőzése volt az Eszterházynak ez a dominanciája. És tényleg az van, hogy amikor olvasta az ember az Ésben, vagy akárhol, de az Ésben szinte minden héten valami megjelent, akkor úgy érezte, mintha ő mondaná. Tehát olyan szinten azonosultam azzal a beszélővel, hogy olyan frappánsan, és volt egy publicista, most nem jut eszembe a neve, bocsánatot ki, Megyesi Gusztáv. Uh-huh. Na annál éreztem még ezt az Ésben, hogy hát ezt én gondolom. Igen. Tehát ez a fajta szuggesztivitása volt, és az a fajta nyelv, amiben tényleg akarva akaratlan. Tehát az Eszterházyról mindig, amikor írnom kellett róla, és mindig azért vállaltam el, hogy elolvassam, akkor mindig visszafékeztem magam, hogy nehogy úgy írjak, mint az Eszterházy. Mert aki az Eszterházyról ír kritikát, az nem ússza meg, hogy egy ilyen Eszterházyis vagánságot bele ne rakjon. Na ennyit a prózafordulatról. A Nádasnál nem ez van. Tehát ha Nádasról ír valaki, akkor óvakodik attól, hogy Nádas mondatképződményeket hozzon. Az Eszterházynál ez egy hatalmas kihívás volt. Hát itt volt ez a szózsonglőr. Hát nem lehetek rosszabb nála, hogyha róla írok.
11: És egyébként Nádas kevesebbszer is szólalt meg, bár amikor megszólalt, akkor az nagyon-nagyon szólt. Tehát úgy értem közéleti kérdésekben, mit tudom én, a szegény-szegény Sasha Andersonunk. Az egy fantasztikus
10: eszé. Én szerintem a fordulat az volt, hogyha ilyen a saját véleményemet elmondhatom, a Gyurcsánynak a híres beszéde, a Hazudtunk éjjel-nappal minden hullámhosszon, és a Nádassal csinálta nem a Szabad Nép, hanem a Népszabadság egy interjút, ahol megvédte a Gyurcsányt, és tehát nem írt, hanem beszélt arról.
11: De nem a narancsba volt?
10: Én a Népszabadságra emlékszem, te biztos, és ott aztán ugye az volt a fordulat tulajdonképpen, ami elvezetett most már hál' Istennek túl azon, ami 16 évig történt, és szerintem ott a Péter elgondolkodott azon, hogy ez a gyors tüzelési reagálás, az nem biztos, hogy az a
1: nem az, az volt, igazi, amikor,
10: az ő mű, nem az ő műfaja.
1: Amikor azt mondta, hogy a politika meg az erkölcsiség az két külön dolog, és a politikustól nem lehet elvárni azt, hogy erkölcsi magatartásért számon lehessen kérni.
10: Volt az a hír, és a Kis Jánosnak is neki ment, hogy a vajat is akarja, meg a teljes asszony picsáját is, tehát hogy körülbelül ez, azt hiszem ez így, ahogy van, ki lett nyomtatva az Életi Sirodalom levelezési rovatában, de nem, de tehát ő tulajdonképpen szerintem akkor rájött, és mintha emlékeznék, hogy ezt mondta is nekem, de nem tudom, a pontos idézet az most nincs, nem áll rendelkezésre, hogy neki nem kell, nem jó mindig reagálni. És ezt többen nehezményezték, én soha egyébként, és pont most ugye azért rengeteg Nádas interjút néztem meg, amit eddig nem, mert iszonyú sok interjút adott.
11: Rengeteg.
10: Hihetetlen, fantasztikus anyag.
11: És sosem mondta ugyanazt.
10: Nem. Tehát annyira érzékelte azt, aki vele szembe van, és tehát igazából mélyen érzékelte. És a Weisser Alinda megkérdezte tőle a Piafban, ugye ott van az a blogja, hogy miért ilyen ritkán, és akkor ott elmondta. Tehát nem ezt egészen, amit most én, mert én akkor vettem észre, hogy utána csönd van. Tehát
11: hát igen, mert ő akkor azt mondta, hogy az összödi beszéd egy retorikai csúcs teljes.
10: Igen.
11: Tehát nagyon megdicsérte.
10: Igen.
11: A műfaj,
10: pontosan.
11: Műfaji okokból, és akkor utána ő kapott azért elég sokat.
10: De szerintem ő ebben tévedett. Tehát szerintem ebben tévedett, most bocsánat, hogy nem tud erre nekem visszaválaszolni, és elküldeni engem melegebb végtájakra, mert azt felejtette ki, hogy iszonyatosan őszinte volt az a beszéd, csak egy zárt térben, ugye, ami a dolognak a, tehát az őszintesség, hogyha ezt a parlamentben mondja el a miniszterelnök, akkor az más.
11: De az oráció műfaja, akkor is dicsérhető, ha négy falnak mondod, akkor is.
10: Ez igaz, de az, hogy ez az őszinteség csimbora szója lenne, azért azzal vitatkozni.
11: Nem, én csak a műfaját mondom, mert tehát műfajnak.
10: Igen.
11: Akkor tegyük hozzá, hogy az egyik legutolsó politikai megnyilatkozása az volt, amikor ugye fölállt a Tisza kormány, hogy miért tudok nyerni Magyar Péter.
10: Igen.
11: Mindenki mondott mindenfélét, egyedül a Nádas Péter mondta azt, hogy azért, mert egy szép férfi.
10: Igen.
11: Senki más nem is
10: mondta volna, pedig evidensen adódik, hogy az ő fizikai kvalitásai kis szerepet játszanak ebben.
11: Ugye, hát én a kispesti szaunába elég sok, hogy mondjam, olyan kolléganővel úszom együtt, aki hát rajongásig imádta a Magyar Pétert, vagy imádja. Tehát azért, mert szép férfi, mert csinos, meg jó képviselő.
10: Hát meg kell nézni ezeken a gyűléseken, most is volt Pécsen, hogy a szelfiket kik, és milyen pozitúrában készítik vele elsősorban.
11: Igen.
10: Vannak kamasz fiúk is, de azért főleg a 30 és 43 közötti hölgyek.
11: Meg arra jöttem rá, amikor egyszer még a 80-as években, az egy nagyon marginális dolog volt, de csak úgy eszembe jutott, bocsánat, röviden, hogy a Csontos János megtámadta az Eszterházi Pétert. Akkor még nem tudtuk ki, hogy Csontos János. Mindegy, belekötött, és a kritikájának az is része volt, hogy hát ő egy grófi származék, és mint arisztokrata, hogy képzeli, stb. És akkor a Nádas Péter megvédte, és nagyon ritkán csinált ilyet, írt egy nagyon ingerült cikke, hogy jön ez a valaki ahhoz, hogy ilyesmivel belekössön, Magyarországon a nemesi címek, rangok el vannak törölve, 80-as években vagyunk. És egy nagyon ingerült szöveget írt. És nyilván rájött arra, hogy ezt nem érdemes csinálni, főleg rendszeresen, mert ennek itt semmi értelme nincsen. Különben később pedig, pont most a legutóbbi könyvében, a Halott barátaimban, éppen abból az irányból próbálja megfogni Eszterházi Pétert, hogy arisztokrata. Tehát, hogy igenis a mentalitásában, a viselkedésében ez ott van. És a kettejük közötti viszonyban is, hogy ő a zsidó polgári hagyomány, itt pedig ugye a főnemesi arisztokrata hagyomány, és hogy akkor ebből mi következik.
12: Ja, van is egy jó példa, amikor visszamegy az egyik családi fészekbe, egy osztrák területen, amiben várba Eszterházi,
11: és akkor ott hogy kezelik, tehát ott a személyzet?
12: Báró úrnak szólítja, vagy nem, gróf úrnak.
10: Jó, ez a Nádasnak ez egy antropológiai érzékenysége, ami fantasztikus lett az ilyen leírásokban, hogy ki, honnan, miből van. Van egy fantasztikus írása, egy nekrológ az Ésben jelent meg, ahol egy olyan vitát ír le az Eszterházi, az Eszterházi, elmennek ahhoz a postahivatalhoz, ahol feláztatják a leveleket, okay. És akkor utána...
12: A Verseny utcában, ugye?
10: Nem, a keleti pályaudvar mellett. Az elbeszélésre. Hát az Eszterházi Trabantjával.
12: De az a Verseny utca szerintem.
10: Rendben van, nem tudtam. És ott azt mondja Péter, mármint az Eszterházi, hogy mi ketten. És azt mondja, nem, te. Mi nem vagyunk ugyanott. Nagyon szigorúan. Úgyhogy ebbe kérlelhetetlen volt, tehát ő nem az arisztokratizmusára utalt ezzel csupán, hanem az ő elfogadottságának az oka az, hogy ő ráadásul egy magyar ember. Tehát ilyen értelemben már, mint a tudatalatti számára, ugye, hogy a magyarországi tudatalattiban a zsidó az még mindig valamilyen módon egy idegen. Ez az egyik, amit akartam mondani ezzel kapcsolatban. A másik az, hogy neki nem véletlenül volt az egyik nagyon fontos írója a Proust. Most nem a Thomas Mann-t mondom, hanem a Proustot, mert egyébként sok írót lehetne mondani. Aki ugye egész életében be akart kerülni egy arisztokrata szalonokba. És ő 2 éve, azt hiszem, a Péter elküldött nekem egy dedikációt, amit egy iszonyatosan, valaki franciául dedikált egy kötetet, egy iszonyatosan sok pénzért vett, böngészte ezeket az antikváriumokat, szóval elképzelhetetlen összegekért vett könyvet, ami egy arisztokrata nőnek az emlékiratai voltak, és akkor bevallotta, hogy neki ez a legnagyobb gyengéje, hogy ezek az arisztokrata családok, vagy az arisztokrata szalonoknak a működése. Tehát ez őt, ő, és egyébként az ő családja is tulajdonképpen már a 19. században eljutott ennek a határára. Most nem akarok a Prusztról itt egy kis előadást tartani, mert mégis a Nádas Péterről van szó, de hogy azt hiszem, hogy itt, és ezt bevallotta szemérmetesen, hogy őt ez rettenetesen érdekli, hogy, hogy milyen egy arisztokrata, tehát hogyan örökít például egy arisztokrata tudást, egy tartást, ugye évtizedeken, emberöltőkön keresztül, hogyan megy. És a pont a Halott barátaimban, azt én megkaptam, azt a kéziratot a Sárközi Bencétől, kvázi lektorálni, tehát bizonyos dolgokat kértek, de én aztán az egészre kiterjedtem, és nagyon szigorú voltam, és egy nagyon lelkes szerző volt, aki minden kérésemet teljesítette, úgymond. Két vita volt a köztünk, és most az öndicséret miatt elfelejtettem, amit akartam mondani. Ez erről az arisztokrata...
12: Erről a pruszti vonalról.
10: A pruszti vonalról, Jézusom. Majd, ha eszembe jut, elmondom. De az a lényeg, hogy őt ez szenvedélyesen érdekelte, ez az arisztokrata, mint egy olyan világ, ahol... Ja igen, nem. Egy vitánk volt, Terminé la Révolution, és azt ő rosszul fordította le. Tehát volt egy, a francia forradalomról van szó, az 1789-ről, és Terminé la Révolution, úgyhogy be kell fejezni a forradalmat. Uh-huh. Nem jól olvasta, én utána olvastam, nem vagyok én nagyobb tudóra Péternél, ilyenkor az embernek az az előnye, hogy ő újra megnézi egy másik helyről, és nem azt jelenti a Terminé la Révolution, ugye a termi az végállomást is jelent, a terminus, stb., terminus, hanem azt jelenti, hogy végigvinni a céljáig, úgy a francia forradalom, tehát ezt a, már akkor, amikor már vége a francia forradalomnak. Tehát hogyan lehet Terminé la Révolution, és így meg is változtatta a szöveget, tehát itt sok variáció volt, hogy ezt hogy fogja lefordítani. De az is egy arisztokrata, tehát egy arisztokrata, tehát hogyan mentődött át az arisztokrácia, akit nem tudtak az összeset lefejezni, meg lelögdösni a börtönök tetejéről, ugye egy nagy mészárlások voltak. Hogy hogyan kezd a kétfajta társadalmi hely, szituáció, a polgári, az emelkedő polgári és az arisztokrata, hogyan kezd összefonódni. Mert ugye Németországban kicsit egyszerűbb a helyzet, mert ott ez megszűnt. Franciaországot mind a mai napig definiálják az arisztokrata családok is. És az a fajta arisztokratikus berendezkedés, amit a Napóleon talált ki. Gyakorlatilag azért van nekünk Macronunk, meg azért volt Sarkozynk, meg ezek. Tehát, na mindegy, szóval ez őt antropológiai mélységében érdekli, hogy milyen egy arisztokrata. Nem egyszerűen csak azért, hogy... De ne, tehát mondhatnám azt is, hogy ugyanolyan sznob volt e tekintetben, mint a Marcel Proust. De...
12: Most akkor tovább lépjünk... Elmondanák, hogy az ismertebb vagy a főbb művei, bár ő mindig ettől a szótól óckodott, hogy főmű, mert hogy ő nem azért írja, és akkor sorolta a regényeket, aztán ezt a Csabával beszélgetéses könyvben mondja el, hogy nem azért írtam ezt meg azt, hogy akkor írja két mellékművet a főműben mellé, hogy nekem mindegyik fontos volt, és nem tudom őket rangsorolni. Szóval a legelső, nagyobb figyelmet keltő művő az a kisregény volt, a Biblia 68-69-ben jelent meg, akkor a következő, amit már lassított szerint...
11: A kettőbe írta egyet.
12: Igen.
10: 20 évesen, őrület. Igen. Tehát egy olyan érett író jelenik ott meg, ő abban, amit a Bibliában mutatott, abból ő bőven megélhetett volna a magyar piacon. Igen. Tehát őt aztán nem elégítette ki természetesen, de az, most elolvassa az ember, hát én nem találok benne hibát. Fantasztikus. Igen, bocsánat.
12: Következő, amit már szintén lassítottak, mert a megjelenés, a kiadást, az a 77-es Egy családregény vége, majd 86-ban jelent meg az Emlékiratok könyve, amiről ma bővebben beszélgetnék, és akkor egy kb. 10 évvel rá ugye a párhuzamos történetek, amit viszont már 85 végén elkezdett írni.
11: Így van, és 2005-ben jelent meg.
10: Az 20 év.
11: 2005-ben jelent meg, 20 év, igen.
10: a kettő könyv között 20 év van, amely közben jött 20. egy kis szív probléma, egy bocsánat, kis szívzűr.
12: Igen. 93-ban volt egy szívbűtét.
10: És akkor 5 évig, ahogy ő mondja, 5 évet mond, az, hogy mit csinált közben pontosan nem tudjuk, de 5 évet mondott, amíg visszakapta a lelkét, hogy így mondjam.
11: Igen. Tehát azért jó, hogy 15 évig írta, de 20 évvel később jelent meg valóban 2005-ben.
12: Igen. És akkor még két olyan könyv van, ami vastagságát tekintve jelentős, volt a Halott barátaim 22-ben, meg a Világló részletek, nem Halott barátaim, az 25, bocsánat.
11: Rémtörténetek volt 22-ben.
12: Ja, azt akartam, igen.
11: Igen, az az utolsó legénye, és az már nem is olyan vastag, az vékonyabb, és utána a Halott barátaim a legutolsó könyve, ami 25.
12: 25, igen.
11: Igen, és ott nem is legény tulajdonképpen.
12: Hát igen, az egy kvázi visszaemlékezés, igen. Vagy egy néha eszébe csapó gondolatfolyam.
11: Mindig kihagyják, te is kihagytad, bocsi, hadd említsem meg az évkönyvet, ami nekem nagyon kedves könyvem. 89-ben jelent meg, de ugye a rendszerváltás előtti 87-88-as évekről szól naplószerű szöveg. Egy évig naplót vezetett, és ezt megírta fejezetről fejezetre. Abban a könyvben gyakorlatilag már benne van a párhuzamos történeteknek a poétikája. Tehát az a megváltozott dolog, amit megcsinált az emlékiratokhoz képest a párhuzamos történetekben, mert ugye mindig úgy szokták magyarázni, hogy az infarktus után változott meg a hozzáállása a világhoz, és azért lett ilyen a második nagy regény a párhuzamos történetek, de nem, mert hiszen ezt már 88-ban megírta, hogy úgy szeretne csinálni.
10: Igen.
11: És nem tudom, említetted a Világló részleteket?
12: Elkezdtem mondani, a megjelenés évét nem mondtam, de akkor folytasd.
11: Nem, hát ugye az pedig egy memoárnak mondta, én jobban szeretem önéletrajznak mondani, az első 14 évének a történetet visszaemlékezni szerint, tehát benne van az egész a családjának a története a háttérben, Budapest története.
12: Igazából ezt tekintetjük egy tényleges olyan legénynek, ami önmagáról szól, mert a többi az éntől valahogy el van távolítva, hogy hiába beszél egyes szemlélős személyben, nem direktben magáról szól, és aki ott beszél, mint egyes szemlélős személyű beszélő, az sem ő, csak talán szilánkokban.
11: Hát igen, erről legutóbb például az ésbeli összeállításban Bazsányi Sándor, aki a monográfusa is, Balassa Péteren kívül, ugye ő írta a nagy monográfiát róla, azt írta, hogy tulajdonképpen minden művében saját magáról beszélt, illetve mindegyik vallomásszerű, csak el van távolítva.
10: Jó, hát ő ezzel nagyon finoman játszott, tehát ugye a párhuzamos történetekben a Kristóf, gyakorlatilag az ő tartományaiban botorkál végig a könyvön. Ő azt akarja, egyébként ezt a Proust találta ki. Ugye egy Marcel nevű figura az eltűnt időnyomában annak a főszereplője, és egyes szám első szemébe van írva, és természetesen regényhősként van megírva, de attól, hogy egyes szám első szemében volt, azt már kortársak is, meg sokan mai is úgy olvassák, mint egy naplót, vagy egy emlékiratot, azt a regényt, holott regény. De ez az ő kacérkodása, illetve a behúz a csőbe az olvasót, hiszen nem tudod másképp olvasni. Nagyon, nagyon helyre tett engem, nem egyszer az életben, amikor a párhuzamos történetekben ott van egy jelenet, hogy a Kristóf egy kutyát megpróbál bedobni a Dunába, tehát megölni a kutyát. De most ugye a Bibliában meg is öli a gyermek a kutyát, tehát ottan íróilag megtörtént a dolog, és mondom, Péter, amikor ott fogtad a kutyát, akkor... És hogy ez, és annyira szigorú volt, hogy éreztem, hogy akkor beletaláltam valamibe. Tehát ő ennek az ambivalenciájával ő maga játszott, és ezt a Proust már megoldotta, illetve felvetette, feldobta ezt a dolgot. Szóval nem úgy csinálta, mint a Thomas Mann, hogy egy Aschenbach nevű ember viszi a Thomas Mannnak a lelki tartományét, ami egy pofátlanabb dolog. Egy pofátlanabb, bátrabb dolog, amikor természetesen naivitás azt hinni, hogy ez ő, mert akkor nem lenne regény, akkor nem lenne egy szép irodalmi mű, ugyanez a Prusztra is igaz. De attól, hogy egy egyes szám első személyben mondja el a történetet, elkerülhetetlen, hogy ezt a kihívást, mint író, végig meg kell oldania, hogy ne kopírozódjon, ne égjen rá az életrajziság.
11: Ráadásul ez a Deming Kristóf, ez ugyanakkor született, ugyanúgy nőtt fel, egy csomó mindenben életrajzilag megkap egy csomó olyan dolgot, ami a Nádas Péter.
10: És a nagy szerelmét úgy hívják, mint a Nádas Péter anyukáját.
11: Igen.
10: Klára.
12: Lehet, hogy rá is kérdeztél erre.
11: Rá is kérdeztem, és fel volt háborodva, hát hogy lenne az nem én vagyok.
10: Persze.
11: Ilyen hülyeséget hogy lehet.
10: Így van.
11: A kérdező se volt teljesen hülye, a válaszoló sem. Mind a ketten tudtuk, hogy miről van szó. Tehát itt ez a szerepjáték volt, hogy azt kell mondani, hogy hát természetesen az nem én vagyok.
10: Jó, de nem tudta volna megírni, ugye ez a Hazatérésben, amit én a főművek közé teszek egyébként, ugye, ami az emlékiratok könyvének a születéséről szól tulajdonképpen, hogy remek. Szót nem használjuk, legalábbis az én 3 kilométeres, nem, bocsánatot kérek, szóval ez az egy szó, a remek, amivel elintézünk dolgokat, csak nem mondtuk meg, hogy mire gondolunk. Tehát ez csak egy ilyen panel. Tehát szerintem ez egy mélyreható, és ha azt elolvassa az ember, akkor világos, hogy az emlékiratok könyve nem születhetett volna, meg nem az ő saját életrajza nélkül, hanem a mondattana nélkül, amire ugye rájött, hogy mi a mondat. Tehát, hogy mi az a mondat, amit ő leírhat. Tehát csak ezt akartam mondani, hogy az emlékiratok könyve a Hazatéréssel együtt érvényes, amiben megértjük, hogy mi történt, mi volt az az írói, kopernikuszi fordulat tulajdonképpen, amire ő rájött, hogy három emlékirat van egymás mellett paralel fut, mint egy ilyen DNS-nek a nem tudom milyen.
12: Spirálja.
10: Pardon, nem akartam beléd folytani a szót, ezzel csak a remeket meghallom, és ez nagyon-nagyon van. Tehát ez kétségtelen van. Én önmagamat leidomítottam róla, hogy szép magyarsággal szólva, mert nekem is néha
12: eszembe jut. Beleköt szavakban, én emlékszem egy beszélgetésen lecseszte a Nádast is, hogy Nádas deklaráltam, mondta egy művére, aztán az emlékiratok lehetett, hogy ő nem használt idegen szavakat, szándékosan kerülte az idegen szavak Igen. használatát, főleg azért, hogy mindenki el tudja olvasni, ne csak egy szellemi
10: nem ezért,
12: elit.
10: Nem ezért, bocsánat.
12: Ezt is mondta.
10: Tudom, akkor bocsánat, fejezd be.
12: Mondjad.
10: Nem, ő lényegében abból indult ki, hogy a magyar nyelv alkalmatlan arra, hogy igazi filozófiája legyen, filozófusa. Nincs filozófusunk, ahogy Georg Lukács az egy német filozófus, akit lefordítottak magyarra. Aztán vannak kitűnő gondolkodók, sok, de az a fajta filozófiai nyelv nem jött létre. És ezt arra vezette vissza, ezt ő mondta nekem.
12: Hadd erősítsem ezt meg azzal, most én szúrok be, de csak egy nagyon hosszú barokkos körmondat lesz. Váltakozó beszélőkkel. Egyszer a Faludi Györggyel beszélgettem, és ő mondta, hogy ha ő filozófiai szöveget olvas, akkor kizárólag vagy angol, vagy németül olvassa, magyarul soha, mert ez se füle, se farka, de ha szép irodalmat, akkor a magyart preferálja.
10: Ez

0: tudjuk ezt, hogy ő filozófus is volt. Tehát igazából az ő életműve az egy filozófiai, tehát ő minden, nem mondom, hogy ő filozófus volt. A
1: igen, két hete beszéltünk erről az adásban Csabával.
0: Szigorú értelmében, hanem ő a magyar írók között az, aki a saját személyes tudását a legvégsőkig végig gondolva ebben az értelemben egy szellemi tartományt kinyitott, és erre, amikor egyszer megkértek, hogy tartsak a Bálint házban előadást a párhuzamos történetekről, akkor valahogy kidányáztam az internetből ilyen táblázatokat, amit magának készített, hogy miből áll egy ember. Tehát, hogy egy ember az mi, mint egy regényíró számára. És egy hihetetlen komplikált ábrázoló geometriai képete volt, sajnos nem tudom most rekonstruálni, hogyha a gépem itt lenne, akkor ki tudnám belőle bányászni. Tehát ő felépítette, mielőtt megírta volna ezt a párhuzamos történeteket, azelőtt egy komplett filozófiai, antropológiai rendszert fölépített arra, hogy mi az egy ember, mondjuk egy szocialista, egy 45 éves szocialista férfi egy bizonyos szituációban, hogy az emberi egyéb dimenzióival hogyan érintkezik. Tehát ezt ő végig gondolta, most ezt nem kell, hogy filozófiának tartsuk, de, és egy komoly filozófus nyilván azt mondaná, hogy az amatőrizmus és dilettantizmus, de valójában ő azt, amit megírt, az filozófusként is, a nádas univerzum filozófusaként is írta. Tehát csak ezt akarom mondani.
2: Egyébként volt egy kísérletben a párhuzamos történetekhez, amiben egyébként nagyon sok ilyen dokumentumanyag, meg háttéranyag benne volt. Most annak idején kiadta a Jelenkor kiadó egy
0: igen.
2: külön könyv.
0: De új kiadása is lett.
2: Igen. És egyébként ugye, amikor az emlékiratok könyve után megírta az Ég és a földi szerelemről című eszéjét, vagy nagy tanulmányát, eredetileg előadás volt.
0: Ugye, ott ültem az elsősorban, a Fidesz Akadémián
2: Fidesz
0: tartott.
2: Fidesz Akadémián volt, a Vigyónika volt az egyik
0: között. Igen.
2: Én is ott ültem, csak én mondjuk a 20.
0: sorban. Én beültem az első sorban.
1: Ez 91-ben volt?
0: 90-ben talán, nem is tudom. Tehát rögtön akkor a legközepén a dolgoknak.
2: Most... A Fidesz Akadémia,
0: igen.
2: Nem emlékszem, hogy pontosan mikor lehetett. Uh-huh. De minden esetre elég korán, és az is egy filozofikus szöveg volt.
0: Abszolút.
2: És tudom, hogy rengeteget olvasott hozzá, és
0: igen.
2: mindennek utána nézett, antik filozófus Platón, de most ugye azt is ugye megtámadták a szakfilozófusok, hogy nem szakszolók.
0: Általában megtámadták ezért.
1: Igen. Csak hogy visszakanyarodjak a mondat elejéhez.
2: Igen, bejelent meg, bocsánat, ez a könyv.
0: Akkor 90-ben volt, mert előbb tartotta az előadást, és a könyv az egy fejlesztett változata volt az előadásnak.
2: Igen.
1: Szóval a mondat elejéhez, hogy visszakanyarodjak, tehát hogy András megfette Nádas Pétert bizonyos szavakért, mert hogy a Péter kijelentette, hogy nem használt idegen szavakat, és akkor te mondtál, most itt nekem a paraván ugrik be.
0: Találtam többet is természetesen, és szerettem vele szemtelenkedni, ugye ebből lett az a halhatatlan dolog, amikor az egyik szövegére azt mondtam, hogy ez egy kicsit lila volt, és az így rám förmett, hogy merj lila lenni. És attól a pillanattól kezdve megértettem, hogy miről beszél. Tehát ez tényleg ez egy zenmesteri dolog volt, ugye, amikor megkérdezi tőled, hogy hány tojás, és akkor nem tudsz válaszolni, és akkor ráver egy bambusszal a fejedre. Tehát nincs a kérdésnek semmi értelme, és érdekes módon tizedszer megkérdezi, hogy hány tojás, akkor már tudod a választ. Lehet, hogy azt mondod, hogy béka, és akkor már nem üt a fejedre. De el kell oda érkezni. És a Nádas ebben fantasztikus volt, legalábbis a mi kapcsolatunkban, mert ugye sokan el is mondják, hogy milyen brutális tudott lenni közlésekben, szóval nem rejtette véka alá a rossz véleményét a másikról adott esetben. Miközben, ahogy ő mondta, vajas mézes, tehát kenyér valójában, az ő lelke egy vajas mézes kenyér.
1: És hát volt humora is, most ennek illusztrálására meghallgattunk egy bejátszást. 22-ben így nyitotta meg az ünnepi könyv hetet.
0: Ja.
2: A giliszták.
1: Ó, így emlékeztek?
0: Ne viccelj már, hát élőben néztem végig.
2: Mindenki ott feszengett.
0: Igen.
2: A giliszták miatt.
0: Csodálatos szöveg egyébként.
1: Na, kezdjük.
3: Tisztelt hölgyeim és uraim! Szónoki képességek hiány

0: valami olyasmiről szeretnék beszámolni, amiről ebből az alkalomból, ilyen ünnepélyesen, a könyvhetek majd 100 éves történetében minden bizonnyal egyetlen nagyra becsült elődöm nem beszélt. A földi giliszták veszélyes életéről. A veszély én magam vagyok. Nem mintha témámmal meg akarnék lepni bárkit. Ne legyenek megütközések. Csodálatos egy lény a földi giliszta. Mikor éjszaka a fészerhez vezető járdára lépek, s ők levegőzni kijöttek a téglák között a réseken, hogy éljék a maguk társasági életét, alig tudom elkerülni, hogy szét ne tapossam őket. Képzeljétek, emberek, miattuk olykor a saját járdámat kell megkerülnöm. Én mondom néktek, aki Eszterházy Péter szavai szerint az utolsó magyar parasztíró lennék. Arcom verejtékével és lelkem roppant örömével termesztem meg asszonyommal, ha nem is mindennapi kenyerünkhöz a búzát, hanem a salátát, a spenótot, a kelbimbót, a kelkáposztát, a rukkolát, a mizúnát, a brokkolit, az édes köményt, a tárkonyt, még savanyítom is a saját csúcsos káposztáimat, legnagyobb büszkeségem, a krumplit télire, a kaprot, a babokat, mind az ő nemök szerint, a borsót, a bazsalikomot, a répát, a cukkinit, a céklát, még a nevüket is élvezett kimondani. A paradicsomot, a paprikát, a zellert, a fokhagymát és a hagymát, még a medvehagymát, a tornát is. Ezek bizony mind kiváló egyedek lennének. Miért ne kötődnék hozzájuk személyesen? E két utóbbi szaporodik ugyan magától, nem igényli közreműködésemet, ha bár ismerni vélem speciális szeszélyeiket. Nem a vélekedésüket, ó nem, a véleményüket nem, amelyekkel különben is torkig lennénk, a könyökünkön jön neki, hanem létük meg annyi feltételét. Ugyanígy a kakukkfüvet, és hozzá a kakukkfüvet a réten, a szurokfüvet, a rozmaringot, a koriandert, a lestyánt, a mentát, a zsáját, maga magát mindet, aminek persze Voltaire vagy Rousseau vonatkozó társadalom történeti javallataihoz nincs köze. A természeti egyenlőség elvét viszont ki sem lehetne belőlem verni. Embertani állandóm. Így aztán tudhatom és tudatom, hogy a termékeny talaj alfája és omegája, mércéje nem én vagyok, hanem a közönséges földi giliszta léte, jó léte. Ha meg éppen mégsem a földi giliszták veszélyes és csodálatos életéről találnék beszélni, hanem a harkályról, akkor nem a harkályokról úgy általában, miként nem az emberekről úgy általában, hanem erről az egyetlen harkályról, ahogy hivatásom szigorú szabálya tőlem megkívánja, róla és senki másról, aki itt él valahol a közelünkben, és aki reggelente a diófánkon dolgozik. Szándékosan beszélek a harkályról is személyként, nem ami, ahogy az akadémiai szabály követelné, hanem aki. Ragaszkodom hozzá, nem tárgy. Ha bár meg lehet, ez már nem az a harkály, akit én korábbról ismerek, hanem az unokája, vagy a dédunokája. Akkor is ő, aki jön, hogy spirálban végigkopogjon a fánkon, majd módszeresen neki menjen mások, a széncinke, a kékcinke, a veréb, a poszáta, a stiglice, a tengelice, a megyvágó és a szajkó, saját két kezemmel gondosan megácsolt etetőjének. Peremén kapaszkodik meg, ahol egyetlen más madár nem kapaszkodna így. Hosszú csőrét belevágja, egyszer, kétszer, szünet, drága japán gyékénylemezekkel borított tetőzetét áttöri. Hétre hét, szemem láttára kapja szét. Újra kell építenem, megint előről kezdenem. Hosszú életemben legalább 6-szor kellett mindent előről kezdeni. Romeltakarítás, újjáépítés. Azt sem tudom, talál-e férget. Szétszedi. Kétszer építettem újra a többieknek. Néha ugyan ő is eszik mondjuk egy szem napraforgót. Nagy figyelemmel kapkod ki valamennyit a fagygyugolyókból is, rácsüggeszkedik. Olykor le is szakítja az ágról. De látom ám, nem érti a harkály, nem érti. Mondja magában, nem értem, nekem nem is ízlik. Leginkább a többiek iránti kíváncsiság vezeti az etetőhöz, a saját különbejáratú opportunizmusa. Legyek olyan már, mint a többiek. Egyem, amit mások esznek. A madáretető teteje és oldalfala mégis jóval nagyobb vonzást gyakorol rá, mondhatni kutatói szenvedéllyel tölti el, még ha szenvedélye csúcsán nem is az üzemileg feldolgozott fenyőfa, hanem az élőfa áll, a mi gyengélkedő diófánk. Minden élőt szerkezeti helyén kéne tudnunk követni. Kellett volna tudnunk követni. Kellett volna. Csak úgy mellékesen emlékeztetnék rá, hogy a diktatúra mindig a szakmákat szedi szét először az ő nemük szerint. A lumbricus terrestris, azaz a közönséges földigiliszta, akit Linné írt le 1758-ban először, és akivel Darwin szint úgy foglalkozott, mert számításai szerint 6 hektáron összesen 25 ezer kiló földet hoznak fel évente Anglia mélyéről, Anglia felszínére. Szájukon egész munkaidejükben folyamatosan befalják Angliát, gyűrűikkel továbbítják magukban a földjét, s baktériumokkal telt humuszként bocsátják ki a másik végükön. Nélkülük a föld halott. Így aztán, aki Anglia felületét gondolja könnyedén megérinteni, rögvest Anglia mélységes mélyéhez ér. Ami áll Angliára, tán hazánkra sem kevésbé. A paraszti bölcselet legfeljebb vigasztalhatja önmagát, de nem a teremtést. Hogy a kettévágott féreg az ekének megbocsát. Teste elülső felén, mert minden híresztelés ellenére van eleje vége, hogy lábunk és fejünk, neki ugyan néhány duzzadtabb szelvénye is van, amolyan gyűrűje, amelyben a közösülések alkalmából egymáshoz simuló egyének az összeragadásukra szolgáló váladékot tartják. Duzzadó gyűrűjük szürkésbarnán mirigy rózsaszín. Ne legyünk restek elképzelni, mi szép a mirigy rózsaszíntől az életük. Éjszakai állatok, hajnalhasadáskor visszahúzódnak az örökkön, örökké épülő és szépülő járatokba, hogy ennyi szellőzködés és pihenés múltán újult erővel folytassák örök munkájukat. Természetes ellenségük a vakond, a sűn, a cickány, a béka, a madarak közül a rigó, akinek különben sokkal eszébe nem jutna a madárretetőmbel alakmározni az alamizsnaként odavetett magokból, de úgy húzza ki a lyukból egészben a rugalmas gilisztát, hogy el nem szakítaná. Ám zsákmánynak tekinti a földi gilisztát még a szalonka, a futóbogarak és a százlábúak, a futóbolondokról nem beszélve, akik undorodnak tőle, túl csúnyának találják, ütnek, vágnak, ásóikkal, kapáikkal mennek neki, mert hasznukat és károkat maguk sem tudják szegénykék egymásról leválasztani. Bizony mondom néktek, kedves testvéreim, embernek az ember a legnagyobb természetes ellensége, és így aztán nála tényleg nem él csodálatosabb lénye föltekén. Ha valamit mások szétszednek, földig rombolnak és meggyaláznak, ő fölépíti romvárost, jogot. Ő persze mindig saját maga, a mások is. Egy más ő. Legalábbis ember emlékezet óta így teszi, és nem is lehet őt önmagáról soha többé leválasztani. Ha már egészen odáig felér a saját kis eszével, hogy építkezéseit ajánlatos az alapoknál kezdeni. Annyiszor kell összeraknia, ahányszor a vele azonos mások szétszedik, gondolná az ember. De nem. Sajnos többször. Pontosan egyel többször kell összeraknia. Nincs mese. Mese fogytám, tisztem szerint, nincs más dolgom, mint hogy megköszönjem szíves figyelmüket. Az idei könyvhetet megnyitom. Azért még irodalmi dizőszként belesuttogom a mikrofonba, ne veszítsétek el a bizodalmat. Nem tudom miben, de elveszíteni sem éri meg.
1: És akkor visszajöttünk. Drága hallgatók, itt a Tilos Rádió, benne a Majom a Vízben, 2026. szeptember 21-én, mai témánk is Nádas Péter, két vendégünk van, Forgács András és Károlyi Csaba. Beugrott egy kérdés hozzátok, hogy miért van az, hogy Nádas sokszor használja tükröt, mint szimbólumot, meg mint egyszerű szemléltető eszközt. Az emlékiratok könyvében is, meg a párhuzamosban is szerepel, most legutóbb az ugrott be, amikor a Döring egy újfajta anyagból készült alsónadrágot szeretne vásárolni, és ott egy olyan próbafülkébe vezetik, ahol megdöbben, hogy egy kicsit torzító tükör van, az ember fejét és a lábát az kicsit lekicsinyíti, és a középső részét, tehát ahova a nadrágot húzza, az van kinagyítva. De számtalan más szerepe is van, és valószínűleg valamilyen szimbólumként szolgál, akár váltakozó módon is. Erről mit gondoltak? Pillanat, hadd húzzalok föl.
2: Ja, van ez az önéletrajzi története, hogy amikor iskolában egy Pozsonyi úton laknak, és akkor az jön haza, hogy hittan órán, kommunista szülők hittanra is járatják a gyereket, vagy akkor még kötelező volt, nem tudom, hogy azt mondták neki, hogy ugye a zsidók megölték Jézus Krisztusunkat. És ezzel megy haza a gyerek, hogy akkor én gyűlölöm a zsidókat. És akkor az anyja oda viszi a tükör elé, ez egy fantasztikus, sokkoló történet, odaállítja, és azt mondja, hogy nézzél bele a tükörbe, ott van egy zsidó neked, utáljad. Azt hiszem, az évkönyvben írja ezt meg, ha jól emlékszem. ezt a történetet.
3: Igen, megírja, csak lábjegyzetként hadd tegyem hozzá, hogy van két másik magyar művész, akivel szó szerint ugyanez megtörtént, és szó szerint ugyanabban az életkorban, 13 évesen, ami egyébként a zsidóknál a bár micvónak az éve, és tényleg akkor történik valami.
2: Ez a Nádasnál korábban volt, nem 13 évesen.
3: Szerintem 13 évesen. Okay. De tévedhetek. Tévedhetek. Az egyik ember, akivel ugyanez szó szerint megtörtént, hazament, és jót ízűt zsidózott, és az anyja odaállította a tükör elé, és mondta neki, hogy ott van egy zsidó, ez a Petri György volt, akinek ugye az apja volt zsidó, és az anyukája egy rendes szerb katolikus, és a másik ember, akivel ugyanez, ugyanebben az életkorban, hát kvázi 12 és 14 között, a Jeles András. Ugyanez megtörtént, mert akkor tudták meg gyakorlatilag, hogy ők zsidók. És ez tulajdonképpen ennek a tudása, ugye ez mindegyik az 50-es években, ugye a Jeles az 45-ös, a Petri az 43-as, a Nádas az 42-es, és ennek a tudása a holokauszt miatt is egy kicsit bizonytalanná vált a zsidó családokban, hogy ezt hogyan közöljék a gyerekkel, vagy hogyan tudassák vele. A Jeles történetét azt most a Jeles Nemes László filmjéből is érzékelhettük, az Árvából, ahol ugye kiderült, hogy az apukája az bizony nem zsidó, és de attól még, és mit, tehát csak azt akarom mondani, hogy ez bizonyos értelemben titokzatos módon tipikus történet volt. Amit még hozzátennék ahhoz, amit a Csaba mondott, és egészen biztos, az, ami a narcisz, mint ugye van neki egy, erről pont a Rég és Földi Szerelemről, az a narcisz és echo történetnek a filozófiai, személyes, mitológiai interpretációja. Tehát az, hogy a művészetnek mi köze van ahhoz, hogy valaki önmagában gyönyörködik. És egyébként ugye az ő, tehát miféle dolgok következnek abból a művészetre nézve, amikor valaki, most a narcisz történet egyre tragikusan ér véget, mert belefullad abba a tócsába, amiben nézi magát, de tulajdonképpen a tükör az európai festészetben, ugye a tükör és az ablak, mint az európai festészetnek egy nagyon fontos két olyan képi metaforája, vagy ikonja, vagy jele, ami nagyon-nagyon dominál egy bizonyos korban a festészetben. Ez a Nádasnál szerintem ennek a fajta életfelfogásnak, ő is egy nagyon-nagyon szép fiú volt, ugye hát ismerjük az ő fotóit, a kamaszkori fotóit. Ezzel nagyon nehéz mit kezdeni. Én is nagyon szép fiú voltam, és én pontosan tudom, hogy ezzel két dolog járt együtt. Látható vagyok Bódi Gábor a harmadik című filmjében, amikor 20 éves voltam, amit nem játszanak a mozikban, az volt az első filmje, az volt a címe, hogy a harmadik, hogy egyrészt automatikusan butának nézik az embert, ha szép. Tehát a szép az nem lehet okos, ez az egyik. És a szép az egy nagyon nagy kérdés. Tehát, hogy én magamat szépnek látom, és hogy ebből mi következik az egész világra nézve, és az embereknek a... Tehát azt gondolom, hogy ezt nyugodtan oda tehetjük ahhoz a nagyon nagy jelenethez, amit a Csaba teljes joggal emelt ki, mert hiszen az egész életére nézve, ugye az egy... Nem egyszerűen azt tudta meg, hogy ő zsidó, hanem az egy hatalmas fordulat egy kamaszodó embernél.
2: Egyébként majdnem biztos vagyok benne, bocsánat, hogy az 10 éves kora előtt kellett, hogy történjen, mert a Pozsonyi úton volt, és utána fölköltöztek a Svábhegyre.
3: Jó, nyilván én kontamináltam a Petrivel, meg a Jelessel.
2: Igen, így jobban hangzik, tehát, hogy úgy mondjam, neked van teoretikusan igazad, csak történetesen, formailag nem. De mindegy, szeretnék reagálni egy röviden erre a beszédre, amit hallottunk. Ez egy könyvheti megnyitó beszéd volt ugye a gilisztákról, és ugye ez kivételesen a Zserbóban hangzott el, a Zserbó cukrászdában, mert a könyvheti megnyitók mindig a Vörösmarty téren vannak, csak akkor éppen jött egy nagy eső, akkor még voltak esők. És be kellett menni a cukrászdába, és ott hangzott ez el. Na most ez egy hihetetlen provokatív beszéd, és az jutott eszembe, hogy az egész életmű és a Nádasnak a szereplései tele vannak ilyen provokatív gesztussal. Hát önmagában az, hogy az első kisregényének az a címe, hogy a Biblia, ugye, 60-as években, miközben a történet arról szól, hogy egy illegális kommunista anya a Bibliában csempészi a röplapokat, ugye? Tehát így lett a dolog eladva. Egészen odáig, hogy amikor a Széchenyi Akadémiára fölvették a Nádas Pétert, akkor kell tartani egy ilyen beszédet a Tudományos Akadémia dísztermében, és ezt a beszédet ugye a párhuzamos történetek nagy szeretkezési jelenetéből választotta, és másfél órán keresztül olvasta föl, májusi napon volt, nagyon emlékszem rá, kánikula volt, és nem működött a léghűtés, és ebből következően mindenki izzadt és csurgott a víz mindenkiről, és hihetetlen lassan, ahogy itt is olvasta fel a gilisztákat, olvasta föl ezt a fantasztikus jelenetet. Tehát állandóan tele volt provokációval.
3: Hát, visszatérek arra, amit a Weisser Alindának mondott, hogy miért nem politizált 15-20
1: Bocsánat, csak egy technikai, valaki beírta a csetbe, hogy téged halkabban hallani, hogy próbálj jobban a mikrofon közepe felé beszélni majd, Csaba.
3: És azt mondta a Weisser Alindának, hogy őt nem inspirálná, tehát nem érdekelné a saját politikai véleménye abban a pillanatban, vagy azokban a hosszú években, amikor nem foglalkozott, nem reagált, mint egy újságíró közvetlenül a politikai eseményekre, akkor miért írjon valamiről, ami őt nem inspirálja. Most ami őt inspirált, és egy Csabához csatlakozom, az az, hogy hol lehet átlépni egy határt. Hol lehet valami olyat önmagamhoz képest is, nem csak a közönség toleranciáját. Arra, hogy egy pénisz, bár ő fasznak hívja az emlékiratok könyvében, erről sokat lehetne vitatkozni, hogy valóban fasznak hívjuk-e a fütyit, vagy a farkat, vagy nem tudom mi, oké. És annak a fizikai pozíciójával ábrázol, és ez nekem nem is szeretkezés, amit ott leír, tulajdonképpen, hanem szexuális aktus.
2: Igen.
3: Inkább azt mondanám. Szeretet abban semmilyen szerepet nem játszik, de most abban zseniális.
2: Az nincs,
3: és a szerelem, ugye a híres sztori, a Szerelem című novellája, ahol, ami egyébként szerintem zseniálisan írja le a marihuána hatását az emberi lélekre és az időérzékelésre, és a Balassa Péter megpróbálta kicsit kritikailag nézni, azt hiszem pont ezt is neked mondta el, hogy hát az a baj, hogy nincs benne szerelem. Hát persze, hogy nincs benne szerelem, mert arról szól, hogy nincs benne szerelem.
2: Igen.
3: Na most, amit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy pont a halott barátaimnál sokan kifogásolták, pont a ti beszélgetésetekben a Szollát tulajdonképpen a mészőrel kapcsolatos leereszkedőnek vélt pozíciót, amit én egyáltalán nem értek vele egyet, nagyon szeretem a könyvét, ja, én nekem az nagyon...
2: És Spartak beszélgetéséről van szó.
3: Igen, amit ugye a Csaba vezet, igen. Már, ez egy nagyon fontos fórum a magyar irodalomnak, és abszolút nem arról van szó, hanem arról, hogy őt nem érdekelte volna, ha nem írhatta volna meg azt, ahogy valóban gondol a mészőre, és nem azt mondja, hogy halottról jót vagy semmit. Tehát ő neki arra szüksége van, hogy ha ő ír valamit, akkor át tudjon lépni egy vörös vonalat. Ugye a másik ilyen, amiről írtam a jelenkorban a szépírás, mint hív, nem a Haydn a lakótelepen, az a szövege, és ott ugye arról van szó, hogy az Eszterházi rettenetesen vár rá a hotelnak a lobbiában, és ő mert azt gondolja, hogy 10 perccel a megadott időpont előtt már úgy érzi, hogy ez már késő, és a Nádas, amikor beesik, akkor éppen akkor ugrik a mutató arra az időpontra, amikor meg kellett volna, hogy nem késett el. És akkor mondja, hogy hát bocsánat, a bidén ültem és a szart mostan ki a seggemből, írja ezt a nagy magyar író a szöveg közepén. És úgy tudja megírni, hogy nem érzed azt, hogy ez itt fölösleges, vagy nem így kellett volna megírni, mert azt a lelki állapotot, azt a szituációt, de ezt nem írta volna meg 30 éve így. Tehát az emlékiratok könyvében biztos, hogy nem írta volna meg, biztos van benne seg, tehát egész biztos vagyok, most nincs előttem a szószedete, de nem írta volna meg, hogy a szart a seggemből éppen kimostam. Tehát ez biztos nem lett volna benne. Tehát neki mindig szüksége volt arra, és képes volt erre. Ezért írtam abba a Csaba által rendelt és dolgozatomba, ugye, amiben öten írtunk a Nádas Péterről, hogy a legszubverzívabb magyar íróról beszélünk. A szubverzitása az vetélkedik a francia, a Zsönével, meg a, hogy hívták azt a nem fog eszembe jutni, mert nem akar. Tehát ugye ott a francia irodalom ártó, stb. Ismer elég sok nagyon szubverzív szerzőt, akik. Nem a zsíd.
1: Céline?
3: Nem a Céline, nem. Mert kifejezetten nem fog eszembe jutni sajnos. Minden esetre ők képesek voltak arra, a franciák voltak ebben a világbajnokok, hogy olyan, hát a Szádmárkival kezdve. Nem véletlen, hogy a Szádmárki is egy nagyon fontos szerzője volt a Nádasnak. Tehát őt írók... Nem a Camus egyáltalán, nem, egy filozóf, Bataille. Na, ugye?
2: Igen.
3: Tehát a Bataille, ugye, elképesztő irodalma van annak, hogy... És ezt a franciák csiszolták, ugye nekik nagy hagyományuk volt, és a Szádmárki is már egy hagyományból jött elő. És a Gargantua, a Pantagruel, ami gyerekkorában egy nagy olvasmánya volt a Nádasnak. Tehát őt az nem inspirálta, hogyha valamit... Bármit meg tudott írni. Hát ez tényleg egy nagy író volt. Én azt sem szeretem, amikor azt mondják, hogy a 20. század egyik legjelentősebb magyar írója. Én nem akarom, hogy azt mondják, mert a Móricz ezt lefoglalta, hogy a legnagyobb magyar író, nála is van. Nagy író, pont. Nem kell leg, és az egyiket meg pláne ugyanúgy, mint azt a szót, amit kifogásoltam a Csabánál. Tehát a Krasznahorkaira sem mondja az ember, hogy ő az egyik legnagyobb magyar író. A Bodor Ádámra sem mondja. Nagy írók, mindannyian nagy író. Igen. Az a szerencs, hogy vannak
1: szerintem
3: nagy írók.
1: Szerintem a magyar se kéne hangsúlyozni, mert persze, hogy magyar, hát a nevéből látszik. Ez
3: abban nem vagyok biztos.
1: De most akkor bocs.
2: Várjál, mert szeretném pontosítani az Andrást.
3: Teljes.
2: Nem öten írtak az Ésbe, hanem hatan, csak ugye rajta kívül öten, mert ugye volt a Forgács Andráson kívül volt a Földénye, Flászló, volt a Bazsányi Sándor, Decki Sarolta, Gács Anna és Horváth Florencia. Hatan írtak, és volt egy nagyszerű interjú, ami ugye a Simonyi Balázsnak a halálról szóló nagy interjújából egy részlet volt.
1: Akkor még egy bejátszást megkísérlünk most, ez csak 3,5 perces lesz, szinte Nádas humoráról tesz bizonságot, bár ez egy undorító frázisos közhely, de most nem tudtam hirtelen mást mondani, hogy leírjam mi ez. A Forgács Andrással az egyik beszélgetésen elhangzottakból vágtam ki. András majd rájön akkor egy külön házi feladatnak, hogy ez hol és mikor hangzott el valószínűleg. Tehát egy hosszú beszélgetésből vágtam ki ezt a 3,5 percet.
4: Az Magyarországon, Budapesten akkor halmozták föl az emberek azt a mérhetetlen mennyiségű szemetet, amit még most is őriznek, különböző udvarokon, lakásokba, lakások előtt, folyosókon, mindenütt, sehol a világon ilyen szemét halom nincs. Azért, mert egyszer majd parasztudvarokba, az, hogy egy parasztudvar úgy néz ki, mint hogyha ha 3 vagy 5 parasztudvar lenne, hogy a sufni mellett van egy melléksufni, és annak is van egy sufnia, és egyik sufni a másikon van. Tehát egy udvar az a sufniknak a dzsungele. Az ember vonattal utazik Budapestre, vagy akár Nyíregyházára, akkor hátulról látja a házakat, és akkor a sufnir tengerbe hatol előre. Ilyen sincs, mert az építészek megtervezik a házat, és ahhoz az életmódhoz tervezik, amit élnek benne. Na mindegy. Tehát mindent mindennel helyettesítettünk, és azóta se tudjuk ezt a rossz szokásunkat levetkőzni. És például nem ragadt a borítéknak az a ragasztója. Na jó, nem ragad, akkor majd leragasztjuk. Ugye akkor még az ember levelet írt, cellux-szal. De egy idő után a cellux sem ragad. Most mi a túróval ragasztam le a celluxot, ami félig oda ragadt már, tehát nem tudom letépni. Akkor voltak ilyen régebbiek, azok már használaton kívül voltak, de bizonyos ápiszokban még kapható ilyen... Nem, azok nem vinyetták voltak, meg kerekek voltak, azért fehérek voltak, azért voltak, hogy még egy nagy hivatalos pecsétet is rá lehessen ütni. Azok még ragadtak. Tehát vettem egy ilyen halom, ilyen micsodát, és azokkal leragasztottam. És megfogadtam, hogyha ezek se ragadnak többet, akkor egy levelet írok az államelnöknek, hogy jelentse be a csődöt az ENSZ-nél. Na most, nem, akkor már régen nem Dobi István volt, hanem egy akadémikus volt éppen az államelnök, 89, Strauf, F, igen, Bruno, aki valószínűleg egy nagyon értelmes ember volt, és neki se ragadt semmi. És tehát megértette volna, hogy ez nem panasz, hanem egy nagyon súlyos felszólítás, aminek ő kötelessége, hogy eleget tegyen. Csak erre már nem került sor, mert tényleg nem ragadt egy idő után az a micsoda, az is levált, de akkor már összeomlott a birodalom. Tehát megtette magát, én elfelejtettem, jóval később, 2-3 év múlva jutott eszembe, hogy jé, nem írtam, Stab F. Bruno-nak nem írtam meg a levelemet, és ez egy milyen nagy mulasztás volt.
1: És akkor visszajöttünk még 5 percre, 2026. szeptember 21-én, Nádas Péter a témánk, vendégeink Forgács András és Károly Csaba.
2: Az jutott eszembe, hogy valahogy nem szoktuk szóba hozni, hogy mennyi mindent csinált még azon kívül, hogy regényeket írt. Ugye fényképész volt. Tehát nagyon fontos, vannak albumai is, nagyon érdekes fényképeket készített. Drámákat írt. Ugye van legalább 4 drámája, játsszák őket, érdekesek, fontosak. Egyébként Forgács András is írt egy drámát a párhuzamos történetek motivumaiból, az egyik fejezet alapján a Szorul a hurok címmel. Aztán az is van még, hogy rengeteg esszét írt, az esszéi kötetekben vannak összegyűjtve. Nem csak irodalomról, hanem közéletről, képzőművészetről, festészetről, nagyon fontos szövegek. Ezt ugye el szoktuk felejteni, tehát hogy nagyon gazdag az élet, mint tényleg a főműveken kívül rengeteg izgalmas kicsik könyve is megszületett. Például az Életsója, amit pont András rajzaival adtak ki. És így tovább, tehát hogy annyira gazdag ez az életmű, hogy igazából, ha az ember csak végignéz a művek listáján, hogy mi mindent írt, akkor elképed. Amikor a halálakor megkérdezték a Spiró Györgyöt, a HVG kérdezte meg, hogy mi volt a titka Nádas Péternek, azt mondta, hogy hát egyrészt rendkívüli tehetség volt, másrészt meg nagyon sokat dolgozott.
1: Én akkor legyen ez a végszó, sajnos nem lesz többre időnk, bár még szívesen beszéltem volna arról, hogy Mészőjjel szemben, akit ő a mintának példaképpen tekintett, ő miért írt mindig nagyon hosszú műveket, vastag regényeket, szemben Mészőjjel, akinek, ha vannak is regényei, azok vékonyak, és inkább a novellát, mint műfajt művelte. Ez hasonló esetleg a Joyce Becketi diotómiához esetleg, de lehet, hogy majd 2 hét múlva újra el tudtok jönni, és akkor folytatjuk, mert én még ezt a Nádas témát és nagyon fölkaptam, mert tényleg, ahogy az elején mondtam, szintén egy közszajos frázissal, kimeríthetetlen. Úgyhogy, és most csütörtökön este 8 és 10 között valószínűleg megint Nádasról lesz szó. Ha van kedvetek, oda becsatlakozhatok, főleg a helyszínelésről beszélünk. Lesz egy bűnügyi szakértő vendégünk is. És akkor azt megbeszéljük még. Akkor lassan, sőt nem is lassan, egy percon be kéne fejeznünk a műsort, hogy még legyen idő a záró szignára, a Kis Jarrett muzsikára. És akkor én köszönöm szépen a közreműködéseteket. Szervusztok, hallgatók!
2: Köszönjük!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az utolsó földi szuperkontinens története magyarázatot ad arra, miért zajlott robbanásszerű gyorsasággal az élet elterjedése a Földön. Számol be a Science Advances folyóirat tanulmánya nyomán a Qubit. Egy kínai-ausztrál kutatócsoport 25.346 magmás kőzetminta izotópos adatait elemezte mesterséges intelligenciával, majd ennek alapján újra rajzolta a Föld félmilliárd évvel ezelőtti térképét. Arra jutottak, hogy gond van a szuperkontinens, a korbeli összes szárazföldnek nem a 64, hanem közel 80%-át foglalta magába. Körülötte pedig, hasonlóan a mai csendes óceáni tűzgyűrűhöz, legalább 32.000 km hosszú vulkáni láncolat alakult ki, amelynek széndioxid kibocsátása felmelegítette az addig jégbe fagyott bolygót. A folyamat által beindított biokémiai változások vezettek a kambriumi robbanáshoz, vagyis az állatvilág hirtelen sokszínűvé válásához. Egyiptomi gazdálkodók napelem alatt termesztik növényeiket. Számol be a GRIST. Az agrivoltaika alkalmazására a mind súlyosabb vízhiány és hőség késztette őket. A földeket fedő napelemek egyszerre termelnek tiszta áramot, és adnak árnyékot a növényeknek, csökkentve a párolgást és hőstresszt. A tárgyban két kísérlet sorozat is zajlik az afrikai országban. A szakemberek világszerte tapasztalták. A napelemek árnyéka nemhogy gátolná, inkább még gyorsítja is a növények növekedését, hiszen jó részüknek eredetileg is az erdőai szűrt fény volt a megszokott. A gazdák saktáblaszerű elrendezése igyekszenek a lehető legtöbb fényt juttatni a terményre. A termelt áram egyelőre öntöző berendezéseket táplál, idővel azonban sótalanító üzemeket hajthat, melyekkel újabb területek tehetők művelhetővé. Az érzéstelenítőként ismert ketamin segíthet a nehezen kezelhető bipoláris zavarral élők depressziós epizódnak nevezett időszakaiban. Számol be a Qubit. A Torontói Egyetem egészségügyi hálózat kutatói a vizsgálatban 68, 21 és 65 év közötti beteget osztottak két véletlenszerű csoportba, akiknél a korábbi kezelések nem hoztak eredményt. Az egyik csapat két hétig ketamin infúziót, a másik szorongásoldószert kapott. A kísérlet 11. napjára a ketaminnal kezeltek 35%-ánál legalább a felére csökkentek a tünetek, míg a kontrollcsoporté csupán 12%-kal. A szer a korábbi aggodalmak dacára nem váltott ki mániát vagy pszichózist. Ám a JAMA Psychiatry folyóiratban közölt tanulmány hangsúlyozza. Az eredményeket nagy létszámú mintán is validálni kell, mielőtt kidolgoznák a ketamin esetleges beillesztését a kezelési módszerek közé.
0: Ezek voltak a hírek.

0: jövő hétre, vagy két hét múlván folytatjuk. Tehát, hogy kibújunk végre a pszichéből, és bebújunk végre a világpolitikai konfliktusoknak a teritoriumába, ha minden igaz, mert Samu, Tajvanban voltál.
1: Yes.
0: És az egy forró, forró övezet?
1: Elég meleg van.
2: Hát ezt majd a Samu megmondja.
1: Meleg van, meg párás meleg.
0: De tudsz valamit Tajvanról?
2: Semmit, nem, hát most ezért örülök, mikor, hogy róla beszélni.
0: Nekem
2: mikor kedve, alapult?
0: Mikor alapult?
2: Nem, gőzöm.
0: Vagy te hogy hívod?
2: Tajvan.
0: Samu, te hogy hívod?
1: Én is Tajvannak.
0: De nincs másik neve, vagy?
1: Hát ugye
2: a barátainak nincs valami beceneve?
1: Hát ugye az van, hogy azt hiszem kínai
0: az igazi
1: köztársaság, kínai demokrácia, nem, azt most nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de ugye a kínai nem,
0: kínai köztársaság.
1: Igen, valamelyik, de talán a másik is köztársaság, nem tudom, hogy melyik, szerintem simán kínai köztársaság. És ugye az van, hogy ugye ez van az alap alkotmányukba, és ugye nem változtathatják meg, mert ha megváltoztatnák, akkor ez egy ilyen háborús aktusnak tekinteni Kína egy elszakadási kísérletnek, úgyhogy most már így maradnak, úgy látszik.
2: És milyen apropóból utaztál ki? Turistáskodtál, ott lehetett gondolázni nagy vizeken, vagy kajálni mentél, vagy esetleg vagy csipen, munka, vagy
0: csipgyárakat próbáltál csipgyár, Magyarországra,
2: vagy táj csiszni mentél, vagy táj nem tudom mit ennész valahogy.
1: Egyik sem, egy kiberbiztonsági, kiberbűnözési, kiberbiztonsági konferencián voltam, szóval a szakmai úton voltam, úgyhogy kis tér volt a szabadidőre.
2: De neked pontosan mi között van a kiberbűnözéshez?
1: Hát eddig semmi nem volt, de most már
2: van.
1: Egy konferencián
2: most már akkor
1: van.
2: Értesz minden.
1: Hát ezt
2: előadtál?
1: Hogy értek minden. Nem, hallgatóztam, írtam, jegyzeteltem.
2: És ott is ugyanolyan úgy zajlanak a konferenciák, mint itt, tehát pogácsa, vörösbor, könyvvárusok.
1: Hát annyi, hogy pogácsa helyett ilyen alga van, tudod, ilyen tengeri alga.
2: Komolyan?
1: Persze, meg te. És akkor az van. Pogácsa nem ilyen tésztás nemzet azért. Ja, udon tészta van. Aha, nem azt mondom, hogy kizárt.
0: Egy kicsit tényleg helyez kontextusban minket, hogy keveredsz Tajvanba, ha nem a kiberbiztonsággal foglalkozó szakember vagy?
1: Hát az van, hogy Tajvan egyébként, ugye ez egy ilyen nagyon kicsi sziget Kína mellett, és valóban az volt, hogy a Kínában ugye 1910-es évek elején, talán 14-ben ugye kikiáltják a nem tudom én kínai köztársaságot, ami azt az új rendszert, ami igazából aztán Tajvanban menekül. Fun fact. Ugye a Kínában általában ilyen dinasztikus időszámítás van, tehát mindig a új dinasztiánál újraindul az időszámítás, van egy ilyen ciklikusság, és egyébként Tajvanban ettől a 1914-es évtől számítják az időt. Talán most ott, nem tudom, hogy 14, akkor lehet 11, azt hiszem ott 115. évben van, vagyunk éppen. Igaz, az már elméletileg nem egy új dinasztia volt, hanem valamilyen népi Kína akart lenni, de mégis megmaradt ez a ciklikusság, hogy akkor a világkereke mindig újraindul, és akkor az időkereke is mindig újraindul, szóval a Tajvannak ez a külön időszámítása van. Mindenesetre a Kuomintang, ami Csánkájsek nevéhez kötődik, amit egyébként szintén a érdekes módon Moszkvában képeztek ki, az keveredett konfliktusba a helyi kommunista párttal.
0: Ez egy két moszkvai, nem is tudom, támogatott párt kezdett.
1: Hát az elején, inkább az, hogy az elején még akkor a rendszerellenes Kuomintang, ami oda keveredett a Moszkva látókörébe, aki nyilván ezeket a rendszerellenes pártokat támogattak, az kapott rendes leninista kiképzést, tehát a párt struktúra, az ilyen modern leninista párt struktúra az, amivel ők nekiindultak a Kína elfoglalásának, de aztán ugye ez egy nacionalista, jobboldali párt lett, és ezért végül is Mao Tse-tung volt az, aki a Szovjetunió favoritja volt, és aztán amikor kitör a polgárháború, akkor nyilván már Mao Tse-tung ott támogatják. És akkor ez a polgárháború ez évtizedekig megy, és igazából majdnem le is számol a Chiang Kai-shek ezzel a nacionalista erő a kommunistákkal. Csak történik egy kis bübi, közben ott van a Japán, aki éppen iszonyat gyarmatosításba kezd, és ugye Japán ilyenkor Koreát elfoglalja, beleharap Kínába, Tájván is ekkor japán gyarmat, de Tájván az 1600 éves, de Tájván ekkor, amikor most itt a század közepén vagyunk, japán gyarmat. És a II. Világháború előtt, mielőtt ez a nacionalista Chiang Kai-sheki párt teljesen győzedelmeskedett volna, tulajdonképpen, ha jól értem, a Chiang Kai-shek tábornokai végül is rákényszerítették arra Chiang Kai-sheket, hogy adja fel a háborút a kommunistákkal szemben, és inkább szövetkezzen velük a japánok ellen. És ez lesz az ilyen sino-kínai war, vagy sino-kínai háború, ahol valójában ez a két erő itt összefog, és együtt harcolnak a japánok ellen. És erről is van egy nagyon érdekes könyv, az elfeledett szövetséges, hogy valójában a II. Világháború negyedik legnagyobb szövetséges hatalma, ugye az USA, Anglia, meg Szovjetunió, mert ezben Kína volt, akik ugye a japánok ellen harcoltak, és hát nagyon sok millió kínai katona halt meg, meg küzdött ebben a háborúban. Tehát a II. Világháborúnak volt még egy hadszíntere, amit ugye innen annyira nem láttunk rá, de ott is egy nagyon komoly háború zajlott. És amikor ugye legyőzik a Japánt, bedobják az atombombát, és kapitulál, akkor nagyon meggyengül a Chiang Kai-shek hatalma. Egyrészt már nagyon sok veszteséget szenvednek a japánok elleni háborúba, másrészt ez egy végtelenül korrupt rendszer, és nem túl sokan támogatják, és hát az egyik nagy probléma, hogy Mao jobbat ígér, ugye Kína ekkor egy nagyon erős földműves ország, és a földosztást ígér a parasztoknak. Igaz, hát tudjuk, hogy a kommunista földosztásoknak a vége aztán mindig az lesz, hogy kiosztják a földeket, aztán két év múlva államosítják, szóval jól nem járnak vele, de ez csak fun fact szintén, hogy amikor Chiang Kai-shek majd megérkezik később Tájvára, az első dolga az lesz, hogy akkor elkezd földosztást csinálni, vagy valamilyen formában a parasztokkal próbál kiegyezni, mert meg kell tanulni ebből a hibából. Szóval összeomlik Japán, aminek ugye Tájván a gyarmata, tehát a japánok ki tulajdonképpen felszabadul Tájván, miközben hazajlik a polgárháború, ezt szépen Chiang Kai-shekék elvesztik, és tulajdonképpen ők hát egyszer csak nincs hova menniük, a szárazföldi Kínából elmenekülnek Tájvánra. Ami hát azt jelenti, hogy megjelenik 1,2 millió kínai, nem tudom, katona, családjuk, egy teljes ilyen szárazföldi Kína teljes adminisztráció, és megjelenik ezen a szigeten, hogy hello, ez mostantól a miénk. Szóval, hogy ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy ugye Tájván egyébként ekkor nem teljesen kínaiak által lakott. Tájvánra az 1600-as években jöttek a Han kínaiak, és előtte az asztronéz ilyen kultúrkörhöz tartozott. Ami azt jelenti, hogy innen ez az asztronéz, ez nem mond nektek semmit, gondolom, mert nekem sem mondott két héttel ezelőttig, hogy a Csendes óceán van egy csomó ilyen kis sziget. Fülöp-szigetek, Tájván, és van még rengeteg ilyen Hawaii, ami még ismert, de nagyon sok ilyen kis sziget van, különböző kultúrákkal, és ez tulajdonképpen egy nyelvcsalád, meg egy ilyen kultúrkörnek számít. És azt mondják, hogy tulajdonképpen Tájván lehetett ennek a kiinduló pontja, ennek az asztronéz kiáramlásnak. Tehát ez a kultúrkör, amit 1600-as években elkezd Kína tulajdonképpen befolyásolni, megjönnek a kínaiak, aztán ezeket elkezdik gyarmatosítani az európaiak, megjönnek a spanyolok, hollandok, aztán a japánok, és akkor egyszer csak most újra megjön egy teljes kínai hadsereg és államigazgatás, ami ezt az egész hirtelen felszabaduló szigetet elfoglalja. Ami hát nem egy olyan kedves együttélés az elején, tehát Chiang Kai-shek az elején brutális ilyen egyeduralmat, fehér terrort, mint a másnap betiltják a helyi nyelveket. Ezzel egyébként szembenéznek, szóval, hogy itt van korrekt emlékezett politika, van itt is helyi terrorháza, Chiang Kai-shekéknek a nem tudom, börtöne, ahol kínoszták a politikai foglyokat, az megtekinthető, szóval ez nincs, itt nem az van, hogy mint mondjuk Kínában Mao, aki még most is a másik oldalt ugye egy ilyen ünnepelt szereplő, meg rész az ideológiának. Itt van egy ilyen szembenézés. Annak ellenére, hogy egyébként a fő politikai párt a kettő között, akik váltogatják egymást, még mindig a Kuomintang, ami ugye Chiang Kai-shekék pártja.
0: Mert két párt lett belőle közben?
1: Nem, az van, hogy ugye egy ponton a Kuomintang tulajdonképpen demokratizálódik Tajvan, de a Kuomintang tovább él. Hát olyan, mint a 90-es évek nálunk, hogy demokratizálódás van, de az MSZNP utódja pártjaként az MSZP tovább él. És akkor nyilván ilyenkor a diktatúrikus idők nagy pártja az nyilván rettenetesen nagy kapcsolatrendszerrel, tőkével rendelkezik, tehát mint párt erős, és ezért tovább tud élni. Meg hát Tajvanról még azt lehet tudni, valószínűleg sok ember azért ismeri, mert hogy ez az ázsiai ilyen kis tigrisek, az ilyen gyorsan feltörekvő gazdasági hatalmak közé számít. Szóval van egy nagy gazdasági fejlődés Tajvanon, amit sokan a Kuomintanghoz kötnek, tehát ennek van egy a diktatúra mellett van egy erős gazdasági legitimációja is, tehát egy ilyen kettős, ilyen ellentmondásos dolog, de a Kuomintang az máig erős, tehát gyakorlatilag mint a minden második választást, ők nyerik meg, csak közben aztán ráépült, jött egy új párt, egy ilyen új generációs, nem tudom sajnos a nevüket, de hogy van egy új generációs párt, most éppen ők vannak hatalmon, az zöldek.
0: Éppen egy M-et kellett kivenni.
1: Igen. De Kuomintang van.

0: hogy ők most mit gondolnak erről.
1: De akkor miről beszélgettél az emberekkel?
2: Most egy zöld párt van hatalmi? Egy
0: dumpling akra.
1: Nem, a színük zöld.
2: Jaj, vagy csak a...
0: Igen, igen, zöld a színük, de nem zöldek.
1: Na jó, köszönjük a történeti bevezetőt.
0: Ez nagyon zagyva volt?
2: Nem, csak az, hogy te miért vagy ott.
1: Igen, szóval, hogy hozzád akarunk.
2: Vagy te neked volt régi álmod, hogy eljuss oda?
0: Hát eddig nem tudtam róla. Ez egy új álom, ez egy idei álom, ez idén keletkezett. De szóval az van Tajvanban, hogy nagyon, egyrészt én nagyon szeretem Dél-Kelet-Ázsiát, mert nagyon klassz hely, és Tajvanban az az izgalmas, hogy egy ilyen, megvan benne ezek a Dél-Kelet-Ázsiának ez a nagyvárosisága, a dzsungelsége, mindenféle dél-kelet-ázsiai, kelet-ázsiai ország kultúrája jelen van. Ugye Tajvanon tök izgalmas, hogy a japán ízek, befolyások is nagyon erősek, mert Japán igaz kolonizált, és nyilván ez a kolonizált pozíció, ez sosem azért annyira jó a kolonizált, mindig kihasznált, de nagyon közel van ugye Tajvan Japánhoz, és Japán egy kicsit Tajvant máshogy kezelte, mint a többi gyarmatját, mert Tajvant japanizálni akarták, tehát itt azért többet fektettek be az oktatásba, a nem tudom mi, vasútfejlesztésbe. Az idős tajvaniak még tudnak japánul. Szóval, hogy ott még, ott nagyon erős. És akkor az is van, hogy ugye ez fejlettségben is azért közel van Japánhoz. Tehát ugye az ilyen kelet-ázsiai ország, mindenki japán akar lenni. Az az ilyen csúcs, a legtisztább, a legfejlettebb, a nem tudom. És akkor a ilyen japanizációs ív van, hogy akkor vannak nem tudom, Kambodzsa, Vietnám, Tajvan, és akkor hogy fejlődik egyre közelebb, egyre inkább elkezd hasonlítani Japánhoz, így a káoszból jön az ilyen tökéletes japán
1: tisztaság.
0: Japánok kire
1: akarnak hasonlítani?
0: Hát hiszem, hogy már csúcsom vannak, ők senki nem akarnak hasonlítani.
1: Nem a magyarokra?
0: Nem, a japánok azok elég...
2: Az amerikaiakra.
1: Az a...
0: Nem, ügyeskedj.
2: Na jó, mindegy, majd megkérdezünk egy japán.
0: Igen, az kell egy japán. Szóval, hogy ez a japanizációs folyamatban egy ilyen érdekes pontom van, hogy azért még egy kicsit olyan kedves, nyitott, olyan nagy dzsumbujos, de már azért ilyen nagyon fejlett, nagyon erős szociális állam van, és az is van, hogy egy ilyen zöld buja sziget, aminek a 80%-a hegyek, dombok, mindenhol a városok körül ilyen fel lehet menni, nagyon jó kiépített ilyen túraútvonalak vannak, mész fel, 30 fok párába, te már 5 perc után teljesen kiizzadtál, dög lesz meg, ott a tajvani bácsik, nénik így mennek fel, egy ilyen izzadságcsepp nélkül így rohannak fel melletted a hegy tetejére. Szóval nagyon szép a természet, nagyon élhetőek a városok, és
2: nincs háborús fenyegetés? Minden héten volt időszak, amikor háromszor lehetett olvasni, hogy berepülnek a kínaiak a légtérbe, aztán visszafordulnak. Most már mindjárt minden hír arról szól, hogy amit a Trump csinál, az mindig Kínának egy lehetőség arra, hogy akkor ők is lerohanják Tajvant bármikor. Szóval nincs ott háborús fenyegetettség, vagy a hangulat, hogy bármikor jöhetnek a kínaiak.
0: Hát ez az érdekes, hogy igazából
2: most
0: nincs.
2: Most ilyen túrázó néniket mondasz, én pedig azt képzelném,
0: hogy... nagyon békés, nagyon, az a durva, hogy nagyon ilyen nyugalom, béke, tehát mindenki azt mondta, akivel beszéltem, de az vagy a jó Tajvanban, hogy ilyen teljes ilyen, tehát ott hagyod valahol a telefonodat, kamerádat, pénztárcádat, egy nap múlva is ott lesz. Tehát ez ilyen teljes biztonságélmény valójában. A szegény tajvaniak elmennek, nem tudom, egy nyaralni Amsterdamba, első nap ellopják mindenüket, mert nincs belékódolva, hogy vigyázzanak a dolgaikra úgy, mint ahogy mi. Tehát egy ilyen szuper, ott van a kínai fenyegetettség, de hogy közben meg egy ilyen nagyon biztonságos, nyugodt, kedves légkör van, és egyáltalán nincs ott ilyen háborús pszichózis, tehát nyilván...
2: Szóval lehet, nekem ez tényleg bizarr, hogy így minden héten jön egy hír, hogy most már vége van, jön a Kína is lerohanja.
0: Nekem is tök érdekes volt, beszéltem, ott megtaláltam az egyik ilyen éjjeli piac, éjszakai piac közepén van egy magyar

0: ötös kalácsos, egy 21 éves fiú, igen, aki kiment, nem tudom, 3 éve valami random modellkedő melóból, szedett össze pénzt, hogy elkezdje, és akkor beleszeretett valami tájvani lányba, felségület, és akkor dolgozik, és nem tudom, már van 2 ilyen kürtös kalácsozója Tájpej közepén. És kérdeztem is, és mondta, hogy parázik, és mondta, hogy hát igen, ő olvassa a híreket itthon, és parázik. De a itteniek meg a feleség macsájában senki nem parázik. Tehát, hogy ők valahogy azt gondolják, hogy nem tudom, hogy nem lesz háború, vagy hogy itt nem az van, hogy egy ilyen nem érzed, nincs mindenki plakátolva, nincsen félelem, nem beszélnek arra az emberek.
1: Tehát mégis egy kiberbiztonsági konferencia.
0: Nem, kiberbűnözés, de ez érdekes, mert ez ugye nem a szóval ez nem az államközi, hanem
1: bankok.
0: Hát ez tulajdonképpen ez a szkemmelésnek az ilyen nagy ipara, ami már mindenhol iszonyat probléma, és ugye Tájvan azért izgalmas, mert ebben az elleni védekezésben nagyon fejlettek, meg ugye az is van, hogy ezek a, ugye mivel a kiber bűnözéshez nem kell országhoz kötöttnek lenni, egy csomó ilyen brutális ilyen scammer farm van Dél-Kelet-Ázsiában, szóval nem tudom, Myanmarban valahogy pár éve egy ilyen Google Maps-on észrevették, hogy nő egy ilyen teljes városnegyed, ami igazából az volt, hogy így oda csábítanak embereket, ilyen szegény kínaiakat olcsó munkalehetőséggel, és akkor tulajdonképpen rabszolgaként elkezdik őket dolgoztatni, és ilyen szkemmelnek a világszerte, és akkor ezeket ott nem tudom lekapcsolni.
1: Mivel kiadják az unokának magukat, vagy milyen módokon?
0: Így, kiadják az unokának, nagyon jó befektetési lehetőség, személyesen rádírnak és összebarátkoznak veled, és amikor már van bizalmad benne, akkor elcsábítanak, akkor valamiért kell nekem pénzt.
1: Nem tudtam, azt hittem, hogy ezek mindig ilyen magányos emberek, de ezek szerint van mögöttük egy szervezet.
0: Ipar. Ez konkrétan ipar.
2: Ipari.
1: Csak akkor erről hallottál, ipar, hogy ilyen módokon lehet védekezni? Most egy ellenmondásos kép alakult ki a tajvaniakról, hogy egyszerre nem félnek attól, hogy betörnek a lakásukba, és kirabolják őket Hollandiába, de valahogy interneten nem lehet őket átverni. Hogy ez hogy sikerült nekik, hogy ott ilyen előzékenyek lettek, szerinted?
0: Hát, de át lehet őket verni, hát ezért, tehát hogy az, hogy fejlett az elhárítás, de azért van szükség elhárításra, mert hogy egy nagyon gyakori probléma. Tehát így is brutális.
1: Szóval mit jelent az ők fejlettségük? Tehát, hogy a téged oda meghívtak, hogy bemutassák az ő szóval, hogy bemutassának, hogy ők mit tudnak, hogy eladják az ő fantasztikus önvédelmi technikájukat.
2: Nem lehet, hogy ez is egy nagy szkem volt, amin részt vettél amúgy? Nem, nem volt valami bődületes
0: átcsak. Nem kértek semmit. Hát annyi, hogy a végén volt egy ilyen tök jó lehetőség, hogy tájvani államkötvényt lehetett venni.
2: Nagyon jó.
0: De hát az megérte. Hát az persze, azt mondták, hogy pár év múlva visszakapom sokszorosát.
2: Na már. De hát akkor a tudást, amit nyertél, abból adj közre nekünk, kérlek. Te most a messze földre elvonult vándor vagy, és mondd, hogy hozd a tudást haza.
0: Szerintem ez nem izgalmas, mert egy csomó olyan elhárítási módszer az igazából ilyen technikai, szóval szerintem izgalmasabb az, hogy hogyan működnek ezek a szkámák, mint
2: akkor
0: az,
2: hogy miket hogyan tettél, lehet. Az lehet
0: elhárítani. Hát igen, meg ezért van.
2: Jó, oké, akkor nem beszéljünk az igazi dolgokról. Nem, milyen az éjszakai élet? Milyen diszkókba jártál?
1: Engem múlt héten felhívott egy brit szám, és nem vettem fel. Ez egy jó elhárítási módon?
0: Ez egy jó elhárítási módon.
2: Miért nem vetted? Az, amit felveszed, nem lehet bajod.
1: De attól féltem, hogy már attól is bajom lesz.
2: De mi?
1: Ez hát, hogy valahogy hogy ellopják az adataimat, vagy pont, hogy elcsábítanak valahogy, szóval bármit el tudtam képzelni, de hogy ezek a technikák, amiket tanultál?
0: Hát, szóval, hogy a technológia az ott van, hogy például hogyan tudnak, tehát mondjuk hogyan tudják azt leszűrni, hogy mondjuk milyen a... Tehát mi a mintázata annak, ha valaki egyébként szkemmel. Tehát mondjuk aki SMS-ekkel elkezd kemmerni, azok általában, mit tudom, csinálnak egy telefonszámot, és akkor küldenek róla 50 SMS-t, és akkor mondjuk olyan szabályozást alkotnak, hogyha valaki, nem tudom, egy napi 50 SMS-t küld, vagy annál többet, azt automatikusan blokkolják, és akkor nem tudom, igazolnod kell, hogy neked miért kell ennyi SMS-t küldened. Tehát mintázatok alapján elkezdenek olyan szabályozást hozni, ami automatikusan segít nekik leblokkolni, kiszűrni, bankokkal olyan szabályozást, hogy hogyan tudják azonnal lefagyasztani a, nem tudom, a pénzeket, hogyan tudják, ugye nagyon sokan ugye a pénzt nem elég, hogy elszedik a szkemmerek, azt nekik valahogy ki kell szedniük. Akkor az is nagyon érdekes, hogy ugye...
2: Mármint, hogy mossák tisztára, vagy mi az,
0: hogy... Hát igen, hogy ugye, mert ugye, ha a bankrendszerben van, akkor megtalálják pillanatokon belül a rendőrök. Ugye, amit tudnak csinálni, hogy valahogy a kriptórendszeren keresztül eltüntetik, vagy van egy úgynevezett ilyen elég rosszam... Tehát ez is érdekes, hogy valójában van egy ilyen, hogy money mule, amit nem tudom, hogy fordítanak magyarra, de hogy pénzöszvér. Tehát olyan szereplők, akik igazából csak az a feladatuk, hogy kiveszik a pénzt. És én ezt úgy képzeltem, hogy egy csomó, nem tudom, egy ember, aki nem tudom, gyorsan kiveszi a bankból a pénzt, és akkor elviszi valahova, és akkor az eltűnik. De nagyon sokszor beleszkemmelnek embereket ebbe is, hogy eladják nekik, hogy ez valamilyen olyan munka, ami nem tudom, valami banki munka, segítened kell ilyen tranzakciókat tovább küldened ide, ezt azt csinálni, vagy mondjuk, tehát hogy igazából ez is egy ilyen külön művészet, meg ipar, hogy a pénzt, amit elszkemmelnek, az hogyan lehet tovább küldeni, és akkor az is nem izgalmas, hogy hogyan tudják ezt a rendőrök meg a szervek így megpróbálni elkapni. Mondjuk az, tehát valami a durva pontja volt ennek, hogy volt egy pont, amikor egy a valamelyik ilyen, az nem is kiberbiztonsági volt, hanem általános ilyen rendőri arc így magyarázta azt, hogy hogyan kapják el az elkövetőket, és ugye van egy olyan, hogy az adatoknak az ilyen, hát ez ilyen korrelálásnak hívják, hogy ugye összekötnek a, tehát van rólunk egy csomó adat a állami rendszerekben, meg a pénzügyi rendszerekben, meg a nem tudom, de hogy azt mondjuk Európában jó esetben nem lehet összekötni automatikusan. Tehát az nem oké, ha Balogh Dávidra rányomsz, és akkor te egyszerre mindent látsz róla. Pont azért, mert ez veszélyes, ha összekötöd az adatokat, akkor túl sok. Ezért sokszor itthon, ha utánad is mennek, akkor egyenként kell kikérni. De itt olyan AI-jal összekötött rendszerek vannak, hogy így mutatták, hogy tényleg ilyen automatizáció, hogy ember rákattint az is, hogy kivel hányszor lépett kapcsolatba, és egy ilyen felhő körülötte. Meg hogy így hol van a kocsia körül egy ilyen reflektorfény, hogy milyen nem megoldott bűncselekmények vannak, mit tudom én, egy kilométeres környezetben, amik hozzákapcsolódhatnak, arcfelismerető rendszer, tehát az olyan high-tech, ilyen összekötött adatbázisok, AI-os elemzések.
2: James Bond filmekbe lehet ilyen a gonoszoknak, képzelem, hogy vannak.
1: Hát, a Batman jutott az eszembe.
2: Vagy a Batmannek, aha.
1: Meg egy kicsit Kína jutott az eszembe, nem? Tehát egy ott is ilyen megfigyelő állam, de ez miben más? Szóval itt is olyan, mintha tájvániak mindent tudnának az állampolgáraikról.
0: Itt is elég sokat tudnak az állampolgáraikról, de ez mégiscsak egy ilyen... Hát szóval, hogy mondom, azért ez egy ilyen szabad, demokratikus, biztos itt is van korrupció, meg nagyon sok probléma, de azért elég ilyen korrektül működő politikai meg társadalmi rendszernek tűnik. Így távolról, mondom, nekem az elég megkérdező volt, hogy...
1: A helyi szkemmeleket lehet ezzel lebuktatni, vagy a külföldieket?
0: Hát a helyieket, nyilván a helyiekről.
1: Vannak helyiek.
0: Hát meggondolom, hogy általában bűnüldözés elleni harcban használják ezeket a nagyon high-tech ilyen technológiákat, meg adat összekötéseket. Tehát ez nem csak a szkemmelekről szól.
2: Köszönjük. Na és hogy teltek a mindennapjaid? Ez érdekel. Most arról mesélj,
1: hogy
2: felkeltél, mit reggeliztél, mit csináltál, voltál úszni, vagy nem voltál úszni, mivel jártál be, kikkel ismerkedtél össze, milyen kocsmákba voltál, milyen helyi nyavaját kaptál el.
0: Egyébként az éjszakai élet az a vicces, hogy ez, szóval, hogy vannak azért kocsmák, meg bárok, meg egy-két ilyen nézőbúli hely, de főszabályként, főszabály lett a The Pub nevű pub lett a törzshelyem, nagyon egyszerűen. De a The Pubban nagyrészt külföldiek voltak, a helyiek.
2: Kicsit a házi buli kultúra erősebb, nem?
0: Hát csak
2: egymáshoz
0: ugye,
2: mennek át.
0: Hát csak ugye nagyon kicsik a lakások, meg azért ez egy ilyen fegyelmezett társadalom, és azért nem lehet csak úgy házi bulizni. Itt ugye karaoke bérházak vannak, tehát te egy karaoke szobát bérelsz, oda bemész privátba a haverjaiddal is, halálra iszod magad, és karaokizál.
2: Na, és
0: de ez láthatatlan ilyen? Kívülről, mert ugye ezek privát karaoke szobák, tehát ezek...
2: Akkor nem voltál ilyen?
0: Nem hívott senki sajnos.
2: Hol van ilyen a mi a címe?
1: Lost in Translation?
2: Aha, igen, de az nem ott van.
1: Az Japánban
2: van, ott is akkor megy a karaoke.
0: Hát mondom, hogy a japán kultúra az nagyon itt
2: onnan van. Jó, tehát akkor nem karaokeztál, akkor a pub nevű pubban voltál, ahol kizárólag külföldiek voltak. Magyarok, jó, a Kürtös Kalácsáros.
0: Okay. Igen.
2: És akkor kik jöttek, mentek, fordultak meg ebbe a pubba? Mit ittál? Mi a helyi tájvani
0: lőre?
2: Nem van Taiwan beer?
0: De ott egy Orion nevű japán sört ittam, ami egyébként nagyon finom volt. Itt minden japános.
2: És akkor felfedezted, sétálgattál, éjszakai piac? Ezen is voltál?
0: Igen. Mondjuk, nem tudom, nekem nem az éjszakai piac volt azért a leg átítőbb.
2: Mit hiszem. Szoktak az emberek turistáskodni? Ilyen katedrális néztél, régi templomot?
0: Hát elmentem az állatkertbe, mert ugye itt vannak pandák.
2: Ó.
0: És ugye az van, hogy...
2: És te imádod a pandákat.
0: Hát nem, az van, hogy ugye azért mentem el, mert a pandák, azok, tehát a Kína egy ponton azt mondta, hogy a világ összes pandája a kínai állam tulajdona. És nem lehetnek pandák állatkertben, anélkül, hogy Kína engedélyt ad rá. És nem
2: szokott
0: is...
2: engedélyt adni ki?
0: Hát az van, hogy ugye ez a panda diplomácia, hogy nagyon baráti országoknak adnak bérbe, de visszahozzák. Aha. De ha ott születnek gyerekeik, azt is a kínai állam tulajdonának tartják. Ezért ugye kevés helyen van panda, mert Kína nagyon szigorúan
1: levédette
0: a pandát.
1: Ez nagyon iszki.
0: És 2000...
2: És erről a pandák mit se sejtenek, ez a legjobban.
0: Hát...
2: Igen.
0: És hogy 2005-2008 tájt a kínai állam egyszer csak mondta, hogy Taiwan barátkozás hogy adunk nektek pandákat, és akkor...
2: És küldtek ilyen beöltözött ember.
0: Nem, még jobb.
1: Ez a trójai panda.
2: A trójai panda.
0: Nem, még jobb. Óriási. Adtak két pandát, és az egyiknek a neve az, hogy azt hiszem... Nem tudom, hogy nem elég jó ez a kínai, de az egyiknek van Yuan Yuan, a másiknak, hogy Tuan Tuan. És az, ez együtt, a két kínai, ha kettőt összeteszed, akkor azt jelenti, hogy unification, az egységesítés.
2: Oh, wow.
0: Tehát ez szerintem olyan, mintha nem jó az analógia pontosan, de hogy nem tudom, mintha adnánk a bukaresti állatkertnek két magyar bangalicát, és mondanánk, hogy az egyik neve Nagy, a másik neve Magyarország, és akkor így... Igen, szóval, hogy így... És akkor ezen itt nem akarták elfogadni, elfogadták, aztán még elfogadták, és most már vannak pannák, gyerekeik is vannak.
2: Jó.
0: És ugye Taiwanból nem kérik vissza, mert azt mondják, hogy Taiwan Kína része.
2: Ja, akkor ezen sértődnek be, hogy miért nem kéritek vissza?
0: Nem akarják visszaadni, hát ott a pandákat, hát a helyiek teljesen oda vannak, meg szülinapi tortát kap, nem tudom, beszéltem egy tájvanival, azt mondta, hogy teljesen ki van, hogy egy panda akar lenni, hogy ahogy a pandákkal bánnak itt, az ilyen hihetetlen, tehát ott bármi történik a pandák életében, az országos hír.
2: És milyen a panda hús?
1: De ez az állatkerti pandákról van szó,
0: ezt, vagy ezt ne is
2: de mi ott a helyi gyroszosok nem pandából?
1: Ez becsületsértés.
0: Nagyon sok kínai van a világon.
2: Nem az nem, van, ért, nem ez egy ilyen közhely, hogy mindent megesznek? Pont a panda?
0: Ugye, a panda az...
1: Nem eszik semmi más, csak bambusz, nem?
0: A panda az a szentehén.
2: Ja. Jó, akkor nem ettél pandát.
1: De ugye, csak, ott igen. Ez a három panda van? Tuan hát, és Yuan és a gyerekeik?
0: Igen. Nem tudom hány, de hát már két gyerekük is van, nem?
1: De akkor máshol nincsenek pandák, így szabadon nem flangálnak.
2: Tehát nem kell attól félni, hogy egyszer csak a pubban megjelenik egy panda és kér valami.
0: Nem, dehogy is. Majmocskák vannak, de pandák nem.
2: Vannak majmok? Persze. Ugrabugrának az utcán. Komolyan? Majmok.
0: Ja.
2: Hát de most nem a többi turistára gondolok.
0: Nem, rendes ilyen mankik.
2: Aha.
0: Csak egyébként a majmok ilyen cukik.
2: Ezt barátkoztál valamelyik majommal?
0: A majmok egyébként. Azt hiszed, hogy ilyen félelmetesek. Nem aranyosak a majmok. És tényleg ellopnak mindent, és tényleg...
2: De miért félelmetesek? Mert ilyen emberszerűek?
0: Vicsorognak, így nem szabad a szemükbe nézned, elvesznek dolgokat tőled, megtámadnak, ezért, hogy így... Van egy cuki faktor.
1: A városban élnek? Tehát ők városi...
0: Hát nem a hegyekben, de a hegyek ilyen túraútvonalain úgy néha lejönnek, és akkor ott ki is van írva mindenhol, hogy így... A majom nem játék.
1: Tajvani makákó. Ilyen szürke színű. Pirosra sarcú.
2: Ja, de hát ezek nem jó fejek. Ezek olyanok, akik ott a nagyon hidegbe ülnek.
1: Az japánok.
2: De ezek ott vannak.
0: Hát azt imádnád. Tudod, mivel voltam? Ott vannak ilyen... Vannak ilyen hot springek, igen, aha. És ott bementem egy japán ilyen fürdőbe, ami egy ilyen közfürdő volt, egy ilyen kicsi cucc, imádtad volna. Én nem tudtam, hogy mi az, csak az, hogy elmondjuk hot spring, biztos nagyon jó, ilyen japán, ilyen fa, ilyen csodálatos aha. Régi mentő.
2: Ézsák?
0: Hát ja. ilyen egy-két ilyen, de ilyen nagyon meleg, tehát ilyen 40 plusz, tehát még a legmelegebb Széchény is török résznél is melegebb, és nyilván mit mondtak? Vittem fürdőgatyát, mondták.
2: Ja, hogy ez natúr.
0: Mesztelenül, csak japán bácsik, ilyen, ja. Meg kínai ilyen idős bácsik, és ott így ott mindenki így vagy a vízben volt, vagy kint ült, és valahogy mindenki nyújtogatott, vagy így nem tudom, így csinált.
2: Vizitorna.
0: Hát valami ilyesmi, de szerintem valahogy ízületeket nyújtottak, vagy mi, de nagyon komikus volt, hogy ilyen mesztelen bácsik, és akkor ott így meg gőz, ilyen gőz szoba, és akkor csak a gőzt látod, meg egy kéz ott, és így valaki így felleugrál. De nagyon, az tényleg ilyen.
2: Csináltál képeket?
0: Nem.
2: Király.
0: Ha neked az lett volna a kedvenc részed ebben a túrában, az biztos.
2: Majmok nem voltak.
0: Egyébként azon a túraútvonalon pont voltak majmok, de a vízben nem voltak.
2: De oda kéne elmenni, ahol a majmok
1: áznak, az is hol van? Ez egy japán...
2: Most már értem, miért akarnak japánok lenni.
1: Ez egy japán majom szerintem. Amiről te beszélsz. De igen, én is bírom őket.
2: Hát azok hatalmas barangok. Szerintem ők egyszer bemennek, és aztán nem mernek kijönni, mert annyira hideg van, és igazából az egy ilyen csapda. De most utána nézek, hogy ezek hol vannak.
1: De 10 napig tudtál ott, hogy volt időt barangolni, mert ha jól értem, a konferencián tanítottak.
0: Hát nem volt sok. Hétvégék voltak, meg délután este, szóval limitált volt azért, amit tudtam.
1: Én így gyorsan itt néztem, hogy milyen ünnepek vannak, és emlékszem, te hold ünnep idején voltál ott, hogy abból észleltél valamit, vagy ez semmi?
0: Nem. Hát annyit észleltem, hogy van egy ilyen, hogy hold sütemény, a munkék, uh-huh. És az, ahol ezeket készítik, ott ilyen olyan, tehát ilyen 100-200 méteres sorok voltak. Ennyit érzékeltem lenne.
1: De hogy akkor ez valami új év, vagy szilveszter, vagy mi ez a...
0: Nem, az új év, az később van, ugye az január. Ez nem tudom pontosan mi. Jaj, apropó vásárlás, ez az, ami nagyon azt tetszeni fog még nektek, hogy képzeljétek el, itt minden számla, neked ez is tetszene, minden egyes számla egy lottószelvény.
1: Mi?
0: Mert a 1950-es években valahogy ugye nem akartak az emberek forgalmi adót fizetni, hát tudod, a boltosnak jó, már akkor olcsóbban tudja adni, meg a vevő is olcsóbban tudja megvenni, és akkor hogyan tudják kifehéríteni a gazdaságot, ugye ők nagyon szeretik a szerencsejátékot, meg babona, meg nem tudom, és akkor összekötötték ezt a szerencsejáték szeretetet a kifehérítési céllal. Azóta minden egyes számlán ott van egy szám, és két havonta kisorsolnak sok millió tájvani dollárt, és akkor nem tudom, de nyerhetsz kevesebbet is, mint tudom, ha három szám stimmel, akkor pár százat, ha négy-öt, akkor
2: és pár ezer. Mindenki gyűjtögeti a blokkokat.
0: Mindenki, minden blokkod izé van, minden blokk egy, és olyan jó érzés, hogy már, hogy
1: így felépítették ki a gazdaságot, hogy már így kéred a számlát. Hogy...
0: Hát igen, ne motivált legyél kérni még, számlát.
2: Hát meg motivált legyél fogyasztani, vásárolni, mert annál több számlád lesz.
0: Hát egyébként igen.
1: Milyen gyakran van ott, milyen gyakran húznak ki? Szóval, ja, két havonta.
0: Hát az nem tudom.
1: De milyen gyakran van nyeremény?
2: És akkor egy nagy bevásárlást,
0: hát azt külön
2: szeretnéd, nem hogy beüssék a kasszába, és akkor több blokkot kapsz.
0: Egyébként lehetne. Hát én, figyelj, minden számlán tényleg tisztességesen.
1: De ez mondtam. Már ötlet. Ezt már elhoztad, akkor ezt...
2: Ezt csináljuk meg, így csak kell csinálni itthon.
0: És utolsó nap ott hagytam a hát gondoltam, hogy mert úgyse fogom nézni. De vannak ilyen jó sztorik, hogy akkor nem tudom, hogy nagyon sok ilyen vendégmunkás van, és akkor filippino munkások, akik ilyen hajókon kimentek a partra, a szegény munkások, és akkor ittak egy kólát, és akkor számlával nyertek 2 millió jövőt, és akkor itt a Tájvan
2: is. És aztán fél év múlva ismét sörösznek a parton.
0: De hát igen, lehet én is nyertem egy szelvényát, csak nem tudok róla.
2: Jézusom.
1: Mikor lesz húzás?
2: És nem tudod a számaidat se?
1: Mondom, be kell bizonyítani.
2: Vissza kell menned. Tudod, hol hagytad
1: őket? 3 hónapod van bebizonyítani.
0: Hát, úgy voltam, hogy ott hagytam, hogy valaki jön, akkor tudom, hogy
2: jól legyen. Basszusom. Na, ez jó. Ez jó. És akkor...
1: De ugye
2: az sok pénz amúgy, ez a sok millió tájvanézé? Ez...
0: Hát egy nullát hozzá kell tenni.
2: Jó, aha.
0: Tehát az 20 millió forint.
2: Ez akkor olyan lemondtál ennyi pénzről.
0: Hát nem lemondtam, hanem odaadtam valakinek, aki...
2: Hát igen.
0: Ott hagytam a...
2: Így van, nem kell kísérteni
0: a szobatakarítónak.
2: Akkor lottóztál, fürödtél, paboztál, piacoztál, és meg milyen kalandokban volt részed?
0: Túráztam, ugye.
2: Aha. Végig egyedül voltál, nem barátkoztál valakivel?
1: Most mondta, hogy a kürtös kalácsos a japán bácsival.
2: De azok nem tudom, hogy összebarátkoztál.
1: Hát így látta a kezüket.
0: Hát találkoztam kint kellene megkerestem ilyen kint doktorizó magyarokat, meg a kinti ilyen konferenciázó csapatból egy lett rendőr főnök helyettessel a digitális kibervédelmi, nem tudom milyen osztályon, meg egy montenegrói arccal volt egy hármasunk, velük összebarátkoztam. Nice.
1: Lehet, hogy zsarul leszel te is most már.
0: Nem hiszem. De...
1: Nem próbáltak beszervezni?
0: Nem.
1: Külföldi ügynöknek?
0: Nem.
2: Most nem mondanál a rádióban.
1: De elmondaná a rádióban.
2: Elmondanád? Na, ezért nem szerveznek be soha. Mert elmondanád.
0: Valószínűleg igen. De mi lenne a hasznuk az, hogy beszerveznek igazából?
2: Mindegy, persze.
1: Mindegy, mert úgyis követ.
0: Rólatok jelentek? Mert is a másik az, hogy AI-ja, minden információt kiteszünk a világba.
2: Valóban.
1: Ja.
2: De amúgy mi is el voltunk itt, köszönöm, kérdezed.
0: Jó van, meséljetek, de... mit csináltatok?
2: Vártunk rád.
0: Nem
2: küldtél képekkel. Samura várva is. Tényleg ez már volt.
0: Ezzel fekáltok.
1: De várjál, hogy ott nekem egy buddhista videót küldtél, ahol ott imádkoztak helyiek.
0: Hát oda Benedeknek küldtem.
2: Nekem miért nem küldtél?
0: Mert a Benedek kért, foglalkozott vele, ja. Rám kiábozott, meg ilyenek.
1: De már, én most már cselekvő vagyok, nem várakozok.
2: Hát nem akartam is, hogy konferencia beszélgessünk, kivogattuk is egymást.
0: Ja, van, hát egyébként az van, hogy ugye egyébként nagyon sok keresztény templom van, és hogy ugye ez a hát igen, ez a buddhista, de hogy vannak ezek a Kínában, ezek a meg ilyen pagodák, de ez az egész ilyen Dél-Kelet-Ázsiában ott van, hogy ilyen a mi vallás, tehát ahogy mi gondolkozunk a vallásról, ilyen keresztény kultúrkörből, azt így nagyon nehéz megérteni, hogy mi történik, mert kb. Az, hogy vannak ezek a pagodák, és ott ilyen mindenféle ilyen oltárok vannak, ahol ilyen kis mini istenségek, meg királyok, ment, ahogy utána lefordítani, hogy nem tudom, egy szentek meg. Tehát valahogy ilyen bonyolult, sokkal ilyen szerteágazóbb, összevisszebb, nem egy ilyen dogmatikus, egységes, nem tudom, rendszer, mint a kereszténység egy Istennel, egy írással, egy gondolatvilággal, hanem ilyen random, mit tudom, ott elmentem az egyik legdivatosabb ilyen templom, az a nem tudom, szerelem temploma, vagy nem tudom pontosan mi a neve, de a lényeg az, hogy ott valami, hát ott valami olyan, ugye az van, hogy ugye egy papírra ráírják, amit szeretnének, és azt ott elégetik, meg ugye ott hagynak a kólát, vagy nem tudom éppen, amit kell, hogy az ilyen áldozat, és hogy ott van egy ilyen, ami a, nem tudom én, a szerelem istene, és akkor oda mennek ilyen ma szinglik, és akkor ott leírják a papra, hogy miért szeretnének, milyen párt, meg ugye a kínai rendszerben nagyon fontos a pártalálás, és ugye bonyolultabb is, mert ugye a zódiákusnak, tehát mit tudom, van ilyen, hogy a majom évében születtél, akkor milyen ki jó feleség neked, meg kivel meccselsz, hogy akkor nem mindegy, hogy ki a másik, tehát bonyolult találni egy jót, meg ilyen mindenkinek orvos kell, meg nem tudom én. Vagy jogász, vagy pszichológus.
2: Vagy jogász és pszichológus, mindenki azt akarhat.
0: és hogy ugye valaki mondta, hogy hát ott egy csomószor, hát van, úgyhogy ott bemennek, és akkor ott találkoznak a szerelmükkel, és akkor azon rögtem, hogy egyébként milyen vicces, hogy tényleg egyébként tökéletes, hogy ugye arra...
2: Oda tényleg szinglik meg.
0: De igen, vagy oda mész, és akkor hogy az istenek segítenek, hogy akkor tényleg az isteni segítséggel találnak partnert magunknak. Tehát persze, hogy találnak majd olyan helyen, meg mindenki, aki éppen egyedül is nagyon partnert akar. Tehát ott tökéletesen tudsz ismerkedni. Úgyhogy ez egy ilyen izgalmas, hogy a rituálé a valóságban is megteremti a pártalálásnak a lehetőségét.
2: Nagyon jó.
1: Nem csináltunk valamit feles?
2: Semmit. Dolgoztunk.
1: Molbubizunk. Ott van molbubi?
0: Van. E-bike system. Nagyon jól működik. Elektromos, sima. Azzal jártam egy csomót. Ez van.
2: Én befejeztem, vagy lassan be fogom fejezni a Sárkányok háza új évadát. Velem ez történt.
0: Milyen?
2: Olvastunk egy könyvet, de ezt akkor ezek szerint te is elég gyorsan olvastad.
0: Én is, de ezek is elolvastam.
2: Nem,
1: Psychopolitics.
2: Nem, ugye azt most fogjuk majd olvasni.
1: Most melyiket olvassuk?
2: Normalitás nyomában a cím, az antipszichiáter.
0: Az csodálatos ez a könyv.
2: Samunak nagyon tetszett. Képzeld, hogy ajánlottam neki, és elolvasta.
1: Hát ez az ő témája.
2: Ő témája, igen.
0: De az ajánlásod miatt olvastam elsősorban.
2: Előrevetítsük, hogy milyen koncepciókon gondolkozunk a műsorban, hogy ez legyen meglepetés.
0: A Benedeknek, vagy a hallgatóknak?
2: Hallgatóknak. Benedekbe van avatva.
0: Ön már beavatod?
2: Hát, persze. Most a nonverbális közléseidet nem látják a hallgatók.
1: De én döntök erről, hogy avassuk be a hallgatókat, hogy mi lesz két hét
2: múlva. Nem, de csak van véleményed. Két hét múlva tudjuk, hogy mi lesz, két hét múlva vendégünk jön. Egy pszichiáter kolléga.
1: De ez már nem ennek a nyitánya, ennek a...
2: Ne, hát lehet, akár annak is fel lehet fogni, de hogy utána pedig vendégünk jön, és arra is van olvasnivalónk. A Sepsi új könyv. Az amúgy egy egzisztenciális téma, amit most fordított, hogy meg fog jelenni, és akkor ezt már most javasoljuk a hallgatóknak, a Schrödinger Opossuma című könyv, ami arról szól, azt fejtegeti, hogy az állatoknak van-e haláltudata. És ez most fog megjelenni szeptember végén, és...
0: Schrödinger
2: Opossuma, igen. Tudod, mert az opossum az halottnak tetteti magát, Schrödinger pedig szerintem tudod, hogy ez a macska igen, most ilyen halott. Szóval a fordítóval fogunk majd beszélgetni, aki egyúttal már akkor a saját regényéről is szót fog majd ejteni, és akkor erről is fogunk beszélgetni. Szóval kérlek Hinta, kérlek Samu, olvassátok el ezt a könyvet, mert holnap fog megjelenni, úgyhogy mi is megkapjuk, beszerezzük, elolvassuk, és akkor egy hónap múlva arról fogunk beszélgetni.
1: A haláltudatról.
2: Az állatok
1: haláltudatról. Van előzetes gondolatunk erről?
2: Hát azt gondolom, hogy...
1: Az a posszum tudja, hogy
2: tehát, hogy válni. Nem, de hogy szóval vannak elképzeléseink, de szerintem ez a könyv az arról szól, hogy ez valahogy mindenféle ilyen fura elmélyű tudósok, zoológusok, meg etológusok, meg nem tudom, pszichológusok ilyen nagyon idétlen kísérleteket kitalálhattak, hogy ezt hogyan lehetne alátámasztani, vagy pedig cáfolni, de mindenképpen izgalmas, szóval szerintem az majd funky lesz. És akkor utána pedig visszatérünk a kritikai pszichológia és az antipszichiátria vizeire.
1: Hát hogy most ez ennyi, nekem ez lesz a koncepció, nem? Hogy belássuk magunkat a pszichológia, pszichiátria kritikájába.
2: Majd igen, ez lesz hosszú távon. Ez a terv. De ez is el kell olvasni, és amúgy nyitott vagy elolvasni egy könyvet ezzel kapcsolatban?
1: De hogy nem erről beszéltél az előbb?
2: Nem, a Schrödinger opuszumáról beszélgetni.
1: Nem, amikor azt mondtad, hogy a Samu is tudja, én is tudom, és te is
2: de
1: tudom.
2: De erről természetesen.
1: Csak most milyenek érzem magam?
0: De miért? Nem, mert csak szerintem a Fidesz csak shamingálni akar.
2: Kit?
0: Ja. Engem.
2: Mert?
0: Elolvasod egy könyvet, nem milyen könyvshaming volt?
2: De hogy volt könyvshaming, most olvastál el egyet.
0: Tudod, hogy most csökkent a valószínűség, hogy még egyet el fogok olvasni.
1: Ez ajánlás shaming volt.
2: Ez teljesen jó. Szóval a Peter Sedgwick Psychopolitics című könyvét olvasgatjuk, és akkor ezt másfél hónap
0: múlva. De már elkezdtétek olvasgatni?
1: Én csak egy briefet kértem a...
2: Igen, de másfél hónap, tehát 6 hetünk van elolvasni, 200-valahány oldal, szóval ezzel meg fogunk birkózni. Angolul van. 280 oldal. Elírtad?
1: A briefet átküldöm.
2: Ne, olvassuk már el. Amúgy meg, hát ha valaki hallgató, hogy olvastátok a Psychopolitics-t, akkor kérlek, küldjetek.
1: Vagy hogyha írtad?
2: Szerintem már nem él. A Peter Sedgwick, vagy él. Na most ezt megnézzük. Hát él, akkor meghívjuk. Teljesen egyértelmű. És hova utazol legközelebb, Samu?
1: Indiába. Megy.
0: Az nagyon úgy, hogy nem leszek sajnos Schrödinger oposszumán.
2: Nem leszel itt?
0: Akkor sajnos Indiába leszek, de hát onnan be tudok jelentkezni.
2: 83-ban halt meg.
0: Olyan rég?
2: Aha. 34-ben született, 83-ban halt meg. Hát ez a könyv, ez megmondom, mikor jelent meg.
0: Akkor ez egy nagyon klasszikus lesz.
2: Ez egy totális klasszikus. 80...
0: Hát akkor a klasszikusok nyomában.
2: 82-ben jelent meg. 82-ben.
1: Itt így az utolsó
2: leheletével írta, igen.
1: Ez az ő. Lehet, hogy az utolsó gondolatok nincsenek is kifejtve.
2: Vagy csak az, hogy így mint a gyalogolóba.
1: De majd ránézünk.
2: Szóval akkor India legközelebb? És akkor tényleg nem leszel itt az... Istenem, mikor mész?
0: 15-tel megyek.
2: Be kell írni a naptáron, vagy mikor nem vagy itt.
1: Betelefonál majd a Samu, mert azért ott Indiában ott a élőlények haláltudatáról azért sok mindent meg lehet.
2: 15-től meddig?
0: 24-ig.
2: Jó, oké. Ja igen, október 23-a.
0: Minden esetre ajánlani tudom Tájvánt, mint ideális helyszín annak, aki csak el akar menni nyaralni egy helyre, ami ázsiai ízű, de azért elég tiszta és fejlett, de azért még megvan egy kicsi káosz is benne.
2: Kicsit autentikus.
0: Meg van kisváros, nagyváros, tengerpart, gyors vonattal, minden elérhető. Hát nem, arra nem volt időm bícsálni.
1: Milyen idő volt?
2: Igen, időjárás. Hát ez páratartalom.
0: Sok. Hát ez az ilyen, hát az, hogy vannak mindenhol courtesy umbrellák, ami így hívják, ezt courtesy-t hogy hívjuk magyarul?
1: Tulajdon.
0: Nem, pont, hogy ilyen...
1: Köztulajdon?
0: Hát igen, ilyen ajándék. Ugye vannak ilyen közösségi esernyőtárolók, és akkor bárki kivált belőlük, mert hogy az majd így random, 30 fok van, süt a nap, 5 perc múlva esik az eső, eled az eső, esik 20 perc, aztán újra kisüt a nap, tehát ez az ilyen párás, meleg, esős, ami... Nem rossz, néha ember próbáló, de a növények nagyon szeretik, és nőnek, és ettől a környezet nagyon kis.
1: Tehát könnyen vettél levegőt ott, vagy párás volt nagyon, és Hol jobbak az illatok? Budapesten vagy Tajpejbe?
0: Hát Budapesten mondjuk azt, hogy stabilabbak az illatok. Ott
3: ez most azért nagy kérdezi Inta, mert most jött rá, hogy Budapest büdös.
1: Nem most, ez egy pár hónappal ezelőtt.
0: Egyébként ez valóban így van.
1: Norvégiából hazajöttem, az volt az első, hogy ilyen erős, ilyen édeskés bűze van a Kávén tér környékének.
3: Ja, hogy különböző kerületeknek különböző illata van? Hát
1: különböző kerületek valóban. Itt ez a környék is édeskés. De nem annyira, mint a Kávén tér. Zene? Zene Tajvánból?
3: Aha.
0: Hát ott szerintem ezek valami érzék, mert nekem K-popok meg azért ez a...
1: Egy tajvani zenét berakok elbúcsúzni.
0: Na.
3: Jó.
1: Az Lugu Lugu Kan Ibi, és akkor szerintem azok pont az a népcsoport, amit te mondtál.
0: Na, nagyon jó, nagyon
1: melyik
0: jó.
1: Melyik népcsoportot mondtál?
0: Azt nézek.
1: Ja. És akkor... Hát nem tudok berakni zenét.
3: Dehogy nem.
1: Nem megy.
0: Hát csak nem hallod, de megy.
3: A gépen nincsen felhangosítva.
1: De megy. És akkor búcsúzunk is el?
0: Hát persze.

0: A 12 király kisasszony, erdélyi magyar népmese. Volt egyszer, hol nem volt, csak az biztos, hogy nagyon régen volt. Volt egyszer egy király, és annak a királynak volt 12 leánya. Úgy féltette őket, mint a szeme fényit. Egy nagy teremben hátatta őket, és még kívül az ajtóra vaspántokat csináltatott, azt is lelakatolta, nehogy valaki a király kisasszonyokhoz hozzáférjen. Hát mégis minden reggel azt szedte észre, hogy mind a 12 király kisasszonynak a cipője a küszöbre volt dobva, és össze-vissza volt táncolva, még el is voltak szakadva. Hát nem tudta elképzelni, hogy hova járhattak ezek a lányok éjnek idején, ki is hirdette az országban, hogy...
1: Hol van az emélyesem? Hol vannak a lovaim? Na jó, vagy vannak. Annak állom egy lányomat, a 12 közül, aki meg tudja lesni, hogy hol járkálnak az ilyen leányai.
0: Hát vállalkoztak is hercegek, királyfék, grófok, mindenféle előkelőségű nép, de hát csak annyit értek el vele, hogy ellettek csapva a palotából. Sokan próbálkoztak, de ki nem találta senki sem. Nagy hirdetmények voltak kitéve a királyi városban minden falra. Megkapja a 12 leány közül, amelyiket választja. Egyszer egy katona is megállott egy hirdetmény előtt, és ott olvasta. És ahogy olvasta, elkezdett sóhajtozni.
2: Ha én azt tudhatnám, király lennék. Ha én király lennék, az milyen jó lenne.
0: Meghallotta ezt egy öreg remete, azt mondja neki.
3: Hallom, mi a kívánságod. Én megtanítalak tégedet, hogy mit csináljál.
0: Hát a katona megörvend.
2: De jó, a rézangyalos kis pütyülőjét neki ilyen.
3: Na, hallgass csak jól rám. Figyeljél meg. Erítsd csak nyugodtan, s jelentkezzél a királynál, hogy te meglesed a kisasszonyokat ének idején. Csak olyan szobába altasson tégedet, amelyiknek egy ajtója a kisasszonyok termében nyílik. S az ne legyen bezárva. Akkor neked ott állnak bort, hogy itt meg, de el ne fogadj semmit se, de tettesd magad, mintha megittad volna, öntsed a kebeledbe. Meg aztán várjál, nesze, itt van ez a vékony szivarpapírnyi kabát, amely a földig eltakad. Ezt tedd bé a zsebedbe, és akkor aztán, mikor ezt magadra öltötted, tiszta láthatatlanná változol. Na, meghallgattad? Megértetted?
2: Megértettem, és köszönöm a jó tanácsot.
0: Na, abban el is indult a katona nagybátran a királyi udvarba, s jelentkezett, hogy ő szeretné kitalálni, szeretné meglesni, hogy hova járnak a király kisasszonyok. A király megetette, megitatta, s azt mondja neki.
1: Jó van, fiam. Ilyenekre van nekem szükségem. Hát neked? Mire van szükséged?
2: Nekem? Nincsen semmire. Csak hogy ott hálhassak közel a teremhez. Hát mert különben, hogy vegyem észre, hogy hova mennek el?
1: Jó van, hát legyen úgy.
0: Egy olyan szobába tette őt a király, amelyiknek az ajtója a teremben nyílott. A kisasszonyoknak már készülődnie kellett azon az éjjelen, hogy menjenek. Hát elég megitatták a katonát. Főztek valami olyan bájitalt, avval itatták meg a többieket is. Na, bevészi a legnagyobbik király kisasszony a katonának. A katona már le volt feküdve.
4: Na, vitéz úr, így a megy ezt a bor. Mi is ittunk mindegyikünk. Te se maradjál ki, édd meg!
0: Elvette a katona óvatosan, és egy-kettőre béöntötte a kebelibe. A király kisasszony észre se vette, azt hitte, hogy megitta. Na, akkor vissza is feküdt az ágyba, és tette magát, hogy már aluszik, még horkolt is. Azt mondja a kisasszony.
4: Már jó mélyen alszik. Mehetünk, indulhatunk.
0: Egyszer csak hallotta a katona. Tipegnek a cipők, öltöznek, készülődnek, skatornak. Azt mondja a legkisebbik királylány.
5: Hát nem tudom, nekem olyan rossz érzésem van.
0: Akkor rákiáltott a nagyobbik király kisasszony.
4: Ah, ti mindig ilyeneket beszélsz. Miért van rossz érzésed? Úgy alszik a szerencsétlenek, bor nélkül is elaludt volna, halljátok, mi korkol is.
0: Na, egyszer csak látja a katona, hogy félrehúznak egy nagy sifont. Félrehúzzák, és ott volt egy titkos ajtó, és egy lejárat. És hamar mind a 12 azon a titkos ajtón ment le a föld alatti lakásba, föld alatti világba. Hát ő is hamar magára öltötte a köpönyeget, a láthatatlan köpönyeget. Szaladt utánuk. Hát, amint ment, véletlenül rálépett a kisebbik király kisasszony ruhájára, az elvisította magát, s a többiek mondják neki.
4: Mit félsz? Mit visítasz?
5: Hát valaki megtaposta a ruhámat.
4: Dehogy tapotta? Biztos itt szegbe akasztál meg.
0: Na, mennek. Hát, mikor leérkeztek azon a hosszú, rengeteg lépcsőn, egy tiszta rézerdőbe érkeztek. Gyönyörű, szép részből való fák voltak, virágosak. Hát, ahogy ment a katona, gondolta, ő letör egy ágat. Letört egy ágat, de az akkorát csengett, hogy na, a kisasszony a kisebbik megijedt, elvisította magát.
5: Jaj, mi ez?
0: Azt mondja a legnagyobb.
4: Biztos egy üdvlövés. A hercegeket meglátjuk már nem sokára, ez azt jelenti.
0: Na, mennek tovább. Hát, ahogy mennek, egy gyönyörű nagy rét volt ott. A tiszta ezüst rét volt. Ott is voltak gyönyörű fák ezüst virágokkal. Gondolta a katona, onnét is tör egyet, legyen bizonyság, hogy ő hol járt. Letölt egy ezüstágat is, megint csak megijedt a kisebbik lány, de a nagyobbik reája kiállt. Mentek tovább. Hát ott is volt egy tágas hely, és azon az aranyléten aranyfa. Arról is letört egy aranyágat, és azzal mentek tovább. Végül odaérkeztek egy rengeteg nagy tóhoz, és azon a 12 herceg várta 12 hajóval a kisasszonyokat. Az egyik herceg mondja is.
6: De jó, hogy megint ittán vagytam, drága fehérnéd. Ma is csintalankodunk egyet a bába.
0: Na, mindjárt mindegyik odaszaladt a saját hercegihez, amelyikkel táncolni szokott, és beültek a hajóba. Akkor a katona is behelyezkedett abba, amelyikbe a kisebbik volt. Ment a herceg, vezette a hajót, és mint mondta, hogy ez a hajó milyen nehéz, mennyivel nehezebb, mint máskor.
7: Hát biztosan nagyra meleg, s aztán azért ilyen nehéz hajtani ezt a hajót.
0: Na, elmentek, és még a hajóból ki se szálltak, láttak egy nagy-nagy palotát. Ki volt világítva. Szólott a zene, volt ott nagy mulatság. Mikor a vízpartjára értek, kiszállottak a hajóból, és a 12 herceg karonfogta a 12 kisasszonyt, és mentek be a terembe. A katona is mindenütt utánuk a láthatatlan köpenyekben. Érkeztek, táncoltak, táncoltak. A katona is elvitte a király kisasszonyt, ő is táncolt. Akkor a kisasszony vizet kért tőle. A katona adott vizet, de hamar kiitta mind belőle. Na, akkor azt mondja a kisasszony.
5: Én nem tudom, mi lehet az, mikor inni akarnék, mindig kiisszák előlem a poharat. Nem érzem jól magam, egész éjjel nem voltam jól.
0: A nagyobbik megint rá kiáltott.
4: Hallgass el, öröki csacsiskot!
0: Na, táncolnak, táncolnak egész hajnal feléig. Egyszer aztán már kellett visszasiessenek, nehogy megvíradjon. A hercegek hamar karonfogták a lányokat, és elvitték a tópartjára, beültették őket a hajóba, és visszavezették a túlsó partra. A katona szintén odaült, és velük ment. Egy darabig még velük tartott az útja, de amikor már a lépcső aljába érkeztek, akkor hamar felfutott a lépcsőn, beszaladt a szobájába, és lefeküdt. Mikor a kisasszonyok beérkeztek, ő már horkolt. Tette magát, hogy alszik. Megérkeznek, nézik őt, a katonát.
4: Na, látjátok, semmit sem tudott. Hú, hát ez úgy alatt, mint a bonna.
0: Jól van, nincs semmi baj, nevetkőznek, s lefeküsznek. Na, reggel a király hivatja a katonát, hogy tud-e valamit.
8: Tudok, felséges királyom.
1: Na, mondd meg, hogy mit.
8: Még nem mondhatom, még két éjjel itt kell legyek. Majd a harmadik éjjel megmondom.
1: Jól van, fiam.
0: És akkor aztán eljött a második este. Ugyanúgy megismételték a dolgot. Harmadik este megint ugyanúgy. A harmadik este, amikor megérkeztek a táncolóhelyre, akkor a katona az asztalról ellopott egy poharat, azért, hogy a királynak felmutassa. Az aranypoháron mind a 12 lánynak rajta volt a neve. Azért is lopta el, mert meglátta rajta a király kisasszonyok nevét. Na, akkor aztán mentek megint hazafelé. Hazaérkeztek, a király kisasszonyok semmit se tudtak, mert a katona megint úgy tett, mint annak előtte. Na, várta már a király is az utolsó reggelt, hogy lássa az eredményt. Előhívja a katonát.
1: Na, most aztán, mondd csak meg, a tiszta igazat.
8: Én csak is azt, felséges királyom, a tiszta igazat. Mindent megtudtam.
1: Jó, fiam, tiéd a lányom, amelyiket választott, csak mondd meg, hogy... Hogy volt?
0: A király kisasszonyok hallgatóztak az ajtónál. Hallották, hogy a katona a világon mindent elmondott, és éppen úgy, ahogy volt.
4: Na, már nincs mit tagadjunk. Minden tud.
5: Na, már nincs mit tagadnunk, mindent tud.
0: Mikor elmondta a katona, és bizonyságul megmutatta az aranyvesszőt, ezüstvesszőt, meg az aranypollarat, akkor aztán már teljesen hitt a király. Megkérdezte a lányaitól is, elmondták azok is, hogy úgy volt.
1: Na, jó van, fiam. Itt a 12 lányom közül választhat ki, amelyiket akarod.
2: Hát, felséges királyom, megmondom a tiszta igazat. Nekem a legkisebb tetszene. Tehát, azt mondja az ősi mondás, nem szabad az asztagot megkezdeni a fenekin. Megelégszek hát a legnagyobbikkal is.
0: És akkor elvette a legnagyobbikat. Nagy lakodalmat csaptak. 7 nap, 7 éjjel folyt a bor és a pálinka. Még a sánták is jártak, ahogy csak tudtak. Itt a vége, most elvélek.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az utolsó földi szuperkontinens története magyarázatot ad arra, miért zajlott robbanásszerű gyorsasággal az élet elterjedése a Földön. Számol be a Science Advances folyóirat tanulmánya nyomán a Qubit. Egy kínai-ausztrál kutatócsoport 25.346 magmás kőzetminta izotópos adatait elemezte mesterséges intelligenciával, majd ennek alapján újra rajzolta a Föld félmilliárd évvel ezelőtti térképét. Arra jutottak, hogy gond van a szuperkontinens, a korbeli összes szárazföldnek nem a 64, hanem közel 80%-át foglalta magába. Körülötte pedig, hasonlóan a mai csendes óceáni tűzgyűrűhöz, legalább 32.000 km hosszú vulkáni láncolat alakult ki, amelynek széndioxid kibocsátása felmelegítette az addig jégbe fagyott bolygót. A folyamat által beindított biokémiai változások vezettek a kambriumi robbanáshoz, vagyis az állatvilág hirtelen sokszínűvé válásához. Egyiptomi gazdálkodók napelem alatt termesztik növényeiket. Számol be a GRIST. Az agrivoltaika alkalmazására a mind súlyosabb vízhiány és hőség késztette őket. A földeket fedő napelemek egyszerre termelnek tiszta áramot, és adnak árnyékot a növényeknek, csökkentve a párolgást és hőstresszt. A tárgyban két kísérlet sorozat is zajlik az afrikai országban. A szakemberek világszerte tapasztalták. A napelemek árnyéka nemhogy gátolná, inkább még gyorsítja is a növények növekedését, hiszen jó részüknek eredetileg is az erdőai szűrt fény volt a megszokott. A gazdák saktáblaszerű elrendezése igyekszenek a lehető legtöbb fényt juttatni a terményre. A termelt áram egyelőre öntöző berendezéseket táplál, idővel azonban sótalanító üzemeket hajthat, melyekkel újabb területek tehetők művelhetővé. Az érzéstelenítőként ismert ketamin segíthet a nehezen kezelhető bipoláris zavarral élők depressziós epizódnak nevezett időszakaiban. Számol be a Qubit. A Torontói Egyetem egészségügyi hálózat kutatói a vizsgálatban 68, 21 és 65 év közötti beteget osztottak két véletlenszerű csoportba, akiknél a korábbi kezelések nem hoztak eredményt. Az egyik csapat két hétig ketamin infúziót, a másik szorongásoldószert kapott. A kísérlet 11. napjára a ketaminnal kezeltek 35%-ánál legalább a felére csökkentek a tünetek, míg a kontrollcsoporté csupán 12%-kal. A szer a korábbi aggodalmak dacára nem váltott ki mániát vagy pszichózist. Ám a JAMA Psychiatry folyóiratban közölt tanulmány hangsúlyozza. Az eredményeket nagy létszámú mintán is validálni kell, mielőtt kidolgoznák a ketamin esetleges beillesztését a kezelési módszerek közé.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Budapest Eklektik, ez itt a Tilos Rádió FM 90.3, és remélem, hogy mindenki hallja dr. Máriás Bélát, a vonalban van velünk. Hello!
1: Szevasztok!
0: Hát de szuper, hogy hallasz minket. Itt vendégem, vagy vendégem, hát itt van még velem a stúdióban Burutki Gergő, és ketten leszünk, akik fognak téged kérdezni a most október 3-án tartandó tudósok gálaestről az A38-on.
1: Igen. Kérdezzetek bátran.
0: Jó, kérdezünk bátran, hány órára kell érkezni, és miben kell lenni az embereknek?
1: Hát alapvetően búvárszerelést szeretnénk javasolni,
0: jó,
1: de lehet portásnak, vagy medvének is öltözni bárminek. A lényeg az, hogy a műsor már 7:30-kor kezdődik, különböző videó felvételek bejátszásával lesz egy dokumentumfilm, amit még 10 éve készített a Közgáz Vizuális Brigád, Csabán Gyuri, híres Tilos Oszlop, és Győri Csilla és Kronauer Ádám, Kelet-Európai Zombi című film. Lesznek régi tudósok klippek, amelyek hát már-már történelmiek, a bátor ventilátortól az apa kocsit hajton át a pörgök a fejemen ig. Azután az első élő program az tulajdonképpen egy festészeti és improvizált zenei híradó lesz, amelyben 12 festményemen bemutatom, hogy mi történik éppen a világban, vagy hát kommentálom, és Tövisházi Ambrus fog emellé fantasztikus zenét szolgáltatni, a pütyögéstől a legkomolyabb post-Brian Eno-s kompozíciókon át Yannis Xenakis és Ligeti utóérzésekkel táplált Elton John melódiákig. Ezt követően következik majd a Tudósok Eurovízió, amelyet Farakovács Imre fog vezetni, konferálni, tudományosan értelmezni, és a tulajdonképpen a nemzetközi tudat középpontjában elhelyezni. Ez abból fog állni, hogy kiderül, hogy a világ különböző pontjain a legkülönbözőbb, kisebb és nagyobb csoportok, az aboriginektől például a kanadai evangélikusokig, mindenki tudósok számokat énekel és ad elő, és be fognak mutatkozni ezek a zenészek, és láthatjuk majd őket vagy élőben, vagy felvételről, ahogy előadnak egy-egy ikonikus tudósok számot. Ezután pedig következik majd egy fantasztikus tudósok koncert, amely hát be fogja mutatni, vagy el fogja játszani a, mondjuk úgy, hogy legnépszerűbb és a kevésbé éppen mostanában játszott számokat is, tehát a régebbiekből is lesz válogatás, egy-két olyan szám is, amit már nagyon régen nem hallhatott a közönség, sőt újak is egy-kettő, és ezek után pedig lesz tudósok rave diszkó, Tamás DJ és mások titkos Bece Zoliék és egyebek jóvoltából, akik hát már régóta készülnek azzal, hogy a legdurvább dubsteppel és egyéb ritmusképletekkel dúsítsák és újraértelmezik például a Basszál című örökérvényű himnuszt. Ezután DJ Titus fog tartani egy omást, amelyikben hát a világ minden zenéje fog bizonyos értelemben kapcsolódni a tudósokhoz, és nagyjából itt be is fejeződik a dolog azzal, hogy tulajdonképpen a rave diszkó alatt lesz egy kis barátkozás, dedikálás, lehetne majd kiadványokat, nyomatokat, CD-ket vásárolni, talán még pólókat is, úgyhogy aki vásárban szeretné érezni magát, az is meg fogja találni a kuckóját, és aki az operaházban, szintúgy.
2: Köszönjük a programajánlót. Azt ne felejtik el, ugye, hogy itt 40 éves.
1: Nagyjából ennyit gondoltam így bevezetőnek és reklámszövegként elmondani.
0: Igazából hallottad az előbb, amit a műsorvezetőtársam Gergő mondott, vagy most
1: nem
0: még
1: hallottam.
0: A technikát nézzük?
2: Igen.
0: Hogy most,
1: nem
0: most...
1: hallottam, most csak a te erotikus hangodat hallom, Gergő pedig nem tudom hova tűnt.
2: Eltűntem a éterben, vagy most már?
1: Hallgalak, de borzasztó halkan.
0: Most már meg itt kiderült a probléma, be volt gomba, nyomva egy gomb, amit nem lássam.
2: Sikeresen.
1: Hát, ki tudja, Gergő. Mit csináltok ti ott süttyöm, amit mondom a szöveget, egymásnak estek, és kinyomjátok a gombot, nem baj, ennél jobban nem is tehetnétek.
2: Szóval én arra gondoltam, hogy ugye miért is lesz ez a gála, ugye van itt egy ilyen, hogy Tudósok 40 Máriás van, hogy már több mint 40 éve elindult a Tudósok, sőt, hogyha az apakocsit hajtra gondolok, akkor az talán még annál is régebbi, de javíts ki, de az 84-es, 82-es, az jó régi.
1: Az apakocsit hajt az 84-es, és miközben voltak úgymond, és az badadada, igen. És nekem is voltak régebbi felvételeim is, 84-ből például mindenféle ügyek. A zenekar 86. augusztusában alapítottam meg, amikor visszatértem egy 15 hónapos vidám kirándulásból, amit a jugoszláv néphadseregben töltöttem, ahol annyi értelmetlenséget láttam, hogy be kellett látnom, hogy nem lehet más módon megközelíteni a világot, mint csak teljes őszinte méreható absztrakt dadaizmussal és szürrealizmussal, úgyhogy akkor gondoltam egyet, és a hagyományos zenei formákkal ellentétben, amelyekben még hát valamennyire azelőtt gondolkodtam, hogy összehívom a város őrültjeit, akik alapvetően mindannyian inkább képzőművészek voltak, mint zenészek, és hogy egy ilyen teljesen agyalapfi törésű improvizációs, szabad zenélést, őrületet hozunk össze, és ez meg is valósult, és iszonyú izgalmas volt, és hát akkor a továbbiakban tulajdonképpen innen kezdtük el a Tudósok tevékenységét, és később beleszőttünk már meglévő vagy régebbi szövegeket, újakat írtunk, lettek nem feltétlenül csak free jazz punk számok, hanem kimódolt, ironikus popárt, vagy egyéb underground és különböző stílusra hajazó, de azokat mégis kiforgató számok. És tulajdonképpen attól függően, hogy éppen ki volt a zenekarban, milyen tagok, milyen zenei tudásúak, úgy alakult a zenekar és fejlődött az idők során. Érdekes módon valahol már a következő évben kaptunk egy magyarországi meghívást, és épp ma jutott eszembe, hogy 87-ben föllépünk Miskolcon, Grantier Attiláik előtt, a Vágtázóval halott kémek előtt, és hogy hát ez is egy elég abszurd és izgalmas találkozás volt. Aztán a későbbiek során meg főleg a bizottság zenekar tagjaival találkoztunk, ismerkedtünk, meg zenéltünk együtt, és így tovább. És hát nyilván a hosszú 40 év alatt sok személycsere is bekövetkezett, sajnálatos módon Badadada elhunyt immár 20 éve, úgyhogy ő a társalapító tulajdonképpen már így szinte a 40-ből a felét már nem kísérhette, nem vehetett benne részt, de a zenekar szellemisége is alapidentitása ma is él, és hát jobb zenészekkel, mint valaha, akik közül Endrei Dávid már 98 óta zenekarban van, a híres basszusgitáros, aki akkor 15 éves volt, és a basszusgitára nagyobb volt, mint ő, ráadásul a basszusgitárját Vahorn Andrástól lopta el, és az Ibanez gitáron, ezen az bizottságos Ibanez gitáron játszik a mai napig, akkor Jeli Gergely dobos 2003 óta van a zenekarban, egy turné miatt lépett be, Angliába voltunk meghívva, és neki volt autója, ugyan egy 25 éves Volvo, amelyik állandóan leeresztette a vizet, és egy csomó probléma volt vele, de hát bejártuk az egész Newcastle-ig a kb. 20 állomásos angol turnét. Azután Gulyás Levente tinédzserként kezdett egy kicsit a tudósok koncertek végén muzsikálgatni, aztán egyre komolyabb tag lett, és hát később tanulmányokat végzett a Londoni Jazz Akadémián, úgyhogy egy kiváló zenészéért, és ő már így akkor, immár 10 éve játszik a zenekarban, 30 éves létére, vagy több valamivel, és hát Lehel Olivér Totyi, a billentyűsünk és a zenei producerünk pedig körülbelül 3-4 éve szerves vagy állandó tagja a zenekarnak, úgyhogy így formálódik ez a felállás, és hát én pedig nagyjából karmester vezető diszpécser portásként immár 40 éve próbálom azt mondani, hogy hát ez egy szabadságforma, amelyet hát művelni kell, ragozni és ápolni.
2: És abban segíts nekem, hogy hogy lehet, hogy 40-42 év után mégis kicsit olyan az érzésem, mint hogyha újra fénykorát élni a tudósok, vagy abszolút a legjobb évek lennének mögöttetek. Az utolsó 3-4 albumotok szerintünk kimagaslóan sikeres lett. Mi a titkotok, hogy ilyen fiatalosan pörögtök még most is 40-42 évvel a kezdés óta?
1: Hát köszi szépen, nézd, talán az a titka, hogy a zene sokszor az az egyetlen eszköz, ami átment a nehézségeken, amelyik egy szelep, ami segíti, hogy ne akassz föl magadat, és hogy olyan dimenzióba léphess, amelyben jól érzed magadat, és tulajdonképpen egy örömteli, katartikus extázisba kerül, úgyhogy egy éltető dolog, és hát nyilván minden zenekarnak az életében van egyfajta hullámzás. Szerencsére mi most már hosszú évek óta egy lassú beérés, vagy egy jó kibontakozás folyamatában vagyunk, és szeretjük egymást, és soha az életben, vagy hát az utóbbi sok-sok évben nem volt soha komolyabb vita vagy veszekedés köztünk, egyszerűen annyira jó az együttlét, annyit röhögünk, annyira hasonló karakterűek vagyunk, vagy mindannyian elmebetegek, vagy szerények, vagy egyszerűek, vagy kíváncsiak, hogy egyszerűen inspiráljuk egymást, jó együtt lenni, jó zenélni, és akkor is, amikor a világ végére kell elutazni, és három ember előtt játszani semmennyi pénzért, még azt is tudjuk szeretni, vagy akár, nem tudom én, jobbra sikeredett nagyobb koncerteket, ahol hát sokan tudunk együtt lenni, és jobb minőségben akár hallani azt a zenét, amit hát előadunk.
0: Akkor ez olyan, mint egy jól sikerült házasság öt fővel?
1: Hát lehet, igen, igen. Minden esetre a hosszú idő, miközben sok veszélyt is rejteget, hogy az ember kifárad, megunja, összeveszik a másikkal, nem áll többé vele szóba. Ugyanakkor egy kis túllendüléssel ezeken a nehézségeken jelentheti azt, hogy összecsiszolódnak az emberek, már annyira ismerik egymást, hogy elfogadják olyannak, amilyen, és úgy szeretik, és egyszerűen nem kell fölösleges dolgokról beszélni, mindenki ugyanúgy röhög, és jól érzi magát, hogyha beül a kis buszba, és elindulunk valahova, úgyhogy szerintem ezt érezni is lehet így a koncerteken, vagy látható, hogy nem feszültség van a zenészek között, és nem kioktatni próbáljuk egymást, hanem egyszerűen jól érezni, és egy közös őrületből annyit adni bele, és annyit kivenni belőle, amennyit lehet.
2: Mondhatjuk, hogy 40 éve örömjáték, örömzenélés zajlik?
1: Igen, én tulajdonképpen mindig ezt kerestem, vagy ezt szerettem volna valahogy megvalósítani, hogy egyszerre legyen a zene tűz, és minden szinten bizonyos kommunikáció, amelyben az ember a szimpatikus és az antipatikus élményeit is ki tudja fejezni, ahol a zene az extázis is, de ugyanakkor egy sodró tenger is. Tehát, hogy sok szempontból tud valamit pótolni, amit amúgy az ember a hétköznapi életben kifelejtene abból, hogy hát jól is tudja érezni magát, és jól érzi, tehát hogy milyen jó, egyszerűen tudja az ember igazából jól érezni magát, például a zene által, vagy az, hogy olyan társaságban van, akiket szeret, és akikkel hasonló módon látja a világot.
2: Gyönyörű gondolat.
0: És mesélj nekem erről az évről, mert elég izgi év van mögöttetek, mert ez volt a Tudósok 40, de nem csak a Tudósok 40, hanem Máriás 60 jubileumi év, vagy nem is tudom, hogy hívjam ezt, hogy januárban voltál nálunk itt, és akkor meséltél nekünk erről a giga kiállításról, és az, hogy sikerült, meg igazából utána voltak a tilos farsang, aztán a tilos karaván, tehát mindenféle tilosos események, hogy éreztétek, hogy sikerült, és mesélj minden részletet, mindenre kíváncsiak vagyunk.
1: Hát nagyon sűrű volt az év, és nagyon izgalmas. A tilosnak nagyon hálásak vagyunk azért, hogy sok helyen együtt tudtunk fellépni, eljutni, fölrázni kicsit az embereket. Úgyhogy egy azt hiszem 7 vidéki állomásból álló turnét csináltunk végig tavasszal, Debrecen, Szeged, Pécs, Győr és így tovább Veszprém, úgyhogy az elég intenzív volt, és hát megdöbbentő ilyenkor látni, hogy milyen nehezen küzdenek a túlélésért a klubok, és hogy mégis mennyi jó arc van, akik hát beletesznek apait, anyait, csak hogy legyen valami abból a kultúrából, amelyet szeretnek, ami az övéké. És hát nyilván volt a farsan, karaván, úgyhogy voltak még tilosos közös projektek, amit hát nagyon örülünk nekik. Emellett volt ez a nagy kiállítás, a Diktatúra című kiállítás, amelyik viszont hát egészen elképesztő lett. Ugye ennek volt egy bevezető része, ami decemberben kezdődött, december 5-én nyílt, és valahol január közepéig tartott, majd a nagy kiállítás az január végétől június végéig tartott, tehát majdnem egy fél évnyi idő volt ez, és nagyon-nagyon sokan látták a kiállítást, és nagyon-nagyon sok visszhangja volt, de ami a legizgalmasabb, hogy időközben voltak a választások is, és hát tulajdonképpen megbukott egyfajta diktatórikus rendszer, és hát ez nagyon izgalmas lett, mert előtte nyilván egy várakozás volt, utána egy már-már múltként bizonyos értelemben való visszatekintés arra, ami ki lett állítva, mint egyfajta antidiktatórikus manifestum. És hát nyilván ennél mélyebb volt és sokrétűbb a kiállítás. 1100 négyzetméteren volt a Godó Kortárs Művészeti Intézetben, amelyet a Kozák Gábor kurátor segítségével és irányításával valósítottunk meg. A lényeg az, hogy festmények voltak leginkább, vagy legnagyobb számban, de emellett voltak kísérleti videók, installációk, klippek, plakátok, tematikus termek, és hát igazából jóformán 40 év festészete lett bemutatva, mert még egész a 80-as évek végétől kezdődően ugye szinte a mai napig lettek bemutatva műalkotások, tehát még a korai tudósok alapítás idejéből származó festményektől egészen a legújabb alkotásokig. És hát nyilván sok tudósokkal kapcsolatos program is volt, szintén plakátok, klippek, videók, és hát installációk. És hát volt nyilván egy koncert is május 1-én, amelyik hát még plusz tematikát, vagy egyfajta fékezetet tett fel erre az egész sztorira.
2: Igen, meg így lettünk össznépművészet. Olyan előfordult, most azon gondolkoztam, miközben beszéltél, hogy előfordult már olyan, hogy mondjuk rajzoltál, vagy festettél otthon, és mondjuk onnan szökkent szárba egy ötlet, amiből aztán dalszöveg később egy dal lett, vagy éppen fordítva, mennyire egészíti ki egymást a két művészeted, mennyire kapcsolódik egymáshoz?
1: Hát abszolút, mert itt mindig valami elindít valamit, valamilyen mag elültetődik, valamilyen ötlet elkezd csírázni, egy arc, egy mondat, egy történelmi esemény, valami, és akkor ez nyilván összekeveredik mindazzal, ami a mai kultúra, a mai politikum, a mai világ, és hát sokszor van olyan, hogy ami festményben megjelenik, az arról jóformán egy dal is születhet. Tehát ugyanarról a tőről fakad, nyilván kevesebb szám íródik, mint ahány festmény születik, de hát tulajdonképpen nagyon hasonló a két világ, azzal, hogy nyilván itt zenekarilag tulajdonképpen akkor egy másfajta kollektív szűrőn is átjut, meg gazdagodáson egy-egy ötlet, meg újraértelmezést kap. A festmények viszont hát nyilván egyéni produktumok, de nagyon sok itt az áthallás és a kölcsönös inspiráció, tehát én is inspirálódok a zene által, és hát a zenészeket is tudja inspirálni az, hogyha látnak valamilyen őrült festményt, mert akkor attól nyilván ők is kapnak egyfajta ikletet, felszabadultságérzést, és így tovább. Úgyhogy hát ez a több műfajúság, ez tulajdonképpen néha nehézség, de néha meg éppen inspirációforrás.
2: Abszolút. És most április 12 után hogy érzed, fog változni a művészeted? Én azért azt érzem, hogy a Dr. Máriás az nem egyet jelent a abszurd politikai humorral, hanem inkább egy ilyen korlelet, inkább a mindennapjainkat látom az alkotásaidban, és most szerinted így, hogy kicsit kevesebb a politika az életünkben, változik majd, egy új perifériára kerül a Dr. Máriás?
1: Hát ez egy összetett kérdés, mert egyrészt nem csak politikai művészettel foglalkoztam, és ahogy nagyon jól mondott, hogy ez inkább egyfajta korlelet, az, ami megjelenik a festményekben. Na most egy kicsit ez az időszak április 12-e óta kaotikus. Tehát olyan értelemben, hogy nyilván volt egy nagyon felszabadító választási eredmény, de azóta viszont tulajdonképpen nem egyértelmű, hogy milyen ideológia mentén mi történik, mi zajlik, hogyan. Úgyhogy szerintem ez most egy átvezető, átmeneti időszak. Én most pillanatilag más, nem annyira, vagy nem olyan sok politikai tartalmú képet festegettem azóta. Néhány volt természetesen, de most éppen másokat festegetek, és ezekből nyílik majd novemberben egy kiállításom.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy most miből inspirálódsz, és hogy mikor lehet ezeket látni, de akkor a novembert azt már tudjuk, hol, és hogy miből inspirálódsz.
1: Kérlek szépen, november 3-án fog nyílni a CEU nyitott galériájában, ahol 2 éve volt kiállításom, egy Ez már a Mennyország című kiállítás, amely nyilván ezzel a mostani helyzettel is foglalkozik, nem feltétlenül teljesen politikai értelemben, de tulajdonképpen a Mennyország, a túlvilág, az idealizált életnek a különböző állapotaival vagy lehetséges formáival foglalkozik, tehát azt próbálja bemutatni, hogy mi van a túlvilágon, kik vannak a túlvilágon, mit csinálnak a túlvilágon, és nyilván lesznek olyan szereplők is, akik még nincsenek a túlvilágon, hanem a parlamentben vannak, de alapvetően, tehát az alapvető kérdés az az, hogy vajon megérkeztünk-e már a Mennyországba, és erre próbál majd választ adni a kiállítás.
2: kíváncsian várjuk.
0: Nagyon izgalmas a topik. És már is eltelt amúgy fél óra az adásból, és szeretnék azért igen zenét is hallgatni. Maradj vonalban, mi pedig elmegyünk egy zenehallgatásra. Melyik zenét rakjuk be? Mondjuk egy Total Csehszlovákia?
1: Jó. Yeah.
0: Hát akkor jöjjön a Total Csehszlovákia, és mi pedig hamarosan visszatérünk.
2: Yeah.
1: Oké. Okay.

0: Budapest Eklektik, ez itt a Tilos Rádió. A vonalban dr. Máriás Béla és vendégem Bulócki Gergő, és az október 3-ai Tudósok Gála Estről beszélgetünk, ami az A38-on kerül majd megrendezésre, és azzal kapcsolatban minden másról. Ugye itt vagy a vonalban velünk még, Béci?
1: Igen, igen.
0: Yeah, szuper, igen.
2: Nekem lehet egy ilyen bulvár jellegű kérdésem, ahogy a dr. Máriás elhangzott, és eszembe jutott, hogy egyébként gondolom, hogy nem vagy orvos, de egyébként hitték-e már azt, és miért is dr. Máriás? Biztos elmondtad már sokszor, hogy honnan a név, de nekem nincs meg. Biztos,
1: hát nagyon, tehát egyrészt az az előnye, hogy nagyon idegesítő. Tehát mindenki azt mondja, mit akar, mit fontoskodik ez itt meg. Nincs oda beképzeltsége, biztos nincs is, még elem iskolája sincs, mégis mit képzel. Persze olyan is volt, hogy azt hitték, hogy orvos vagyok, és de hát mondtam, hogy én gyógysámán vagyok, tehát tulajdonképpen segítek, csak máshogyan művészettel gyógyítok, és így tovább. A viccet félretéve némelyest, tulajdonképpen amikor a Badadadával alkottunk duó párost, és hát ez körülbelül 10 éven át kizárólag kettesbe léptünk fel, és állítottunk ki. Akkor általában úgy léptünk fel, hogy ő volt a totál dadaista, én pedig az ellenpárja, aki hát szintén talán őrült, de inkább valamennyire egy őrült orvos is, amelyik hát azért lehet, hogy éppen azért gyógykezel is. Valamint emellett volt még egy szál, hogy édesapám orvos volt, kórházigazgató, és azt szerette volna, hogy én orvos legyek, én pedig azt soha nem akartam lenni, főleg azután, hogy láttam, hogy mi van a kórházakban. De ez a DR, amit én kis DR-rel írok, és együtt a nagy M-mel, a vezetéknevemmel, ez nyilván egyértelműen látható, hogy nem egy doktori titulust jelez, hanem hogy egy művész név, ahogyan hát a, nem tudom, Felugosi Laca, vagy az Evzámbó, vagy meg annyi más névnél vannak kis ilyen variációk, amelyek hát könnyebben megkülönböztethetővé teszik a művészt, és talán könnyebben megjegyezhetővé a nevét. Tehát így ez a 8 betű, ez pont elég, ezért se szoktam nagyon a Bélát hozzátenni, hanem legyen ez egy ilyen nagyon hivatalos orvosi ordinációs felirat.
0: Köszönjük a felvilágosítást. Nagyon izgi.
2: Igen, és korábban itt beszéltünk, meg említetted a távolabbi koncerteket is. Itt azért, ha jól tudom, akkor már szinte az egész világot körbeutaztatok, és pár nagyon különleges helyszínen is felléptetek. Akár Szibériáról tudok, de inkább meséld el, hogy mi volt a legkülönlegesebb, legtávolabbi.
0: Vagy legkrézibb.
1: Hát tulajdonképpen élt bennünk a vágy, hogy felfedezzük a világot, abban a reményben, hogy hát a világ is felfedez minket magának, és hát így szertettünk sok-sok barátra különböző országokban, ahol hát segítettek koncertet szervezni, felléptettek, meghívtak fesztiválokra, vagy csak valamilyen ismerettség, vagy menedzser által hívtak meg valahova fellépni, és tényleg nagyon sok országban felléptünk, hogyha most a kríziség vagy az elmebaj kapcsán kellene visszaemlékeznem, akkor Triestben volt egy Il Posto delle Fragole, tehát a helyi bolondok házában, az ottani Lipót mező keretében alakítottak ki egy nagyon színvonalas alternatív klubot, miközben a kórház működik is ott, vagy hát működött akkoriban, amikor mi ott felléptünk, mondjuk az már lehet, hogy egy 20 éve volt. Tehát egy effektíve működő elmegyógyintézetben léptünk fel, és nagyon különleges volt, mert minden úgy nézett ki, hogy hát tulajdonképpen szerves rész, ez csak az egyik szárnynak a valamelyik résztében szervezték ezeket a koncerteket, tehát minden úgy volt, mintha egy abszolút egy eredeti kórteremben mi ott éppen valamit előadnánk, vagy csinálnánk. Tehát ez volt nagyon izgalmas, de hát sok ilyen élmény volt. Tévedésből meghívtak Svájcba egy nagyon elit jazz fesztiválra, ahol minden zenésznek majd 100 négyzetméteres alpesi lakosztályt adtak, vagy hát éppen sokszor aludtunk parkettán is nyilván, amikor mindenféle foglalt házakban, meg klubokban, meg alternatív helyeken léptünk fel. Hágában volt egy koncertünk, amikor az ottani anarchista underground klub, a Die Blaue Anschlag betiltása ellen muzsikáltunk, feltettek minket egy teherautóra, és azon vittek körbe a városban, és hát az emberek hallgatták a zenét, csatlakoztak, és akkor hát egy eléggé nagy társaság követett minket táncolva a város szerte, pankok, munkanélküliek, oda csapódott ilyen olyan mindenféle emberek. Úgyhogy hát sok élmény van, és sok szép, meg nyilván voltak nehéz pillanatok is, de tehát amikor az ember látja, hogy hány különböző hely van a világon, és hogy ezek hogy működnek, akkor tulajdonképpen jobban megérti, hogy mit is akarnak a zenével, ezzel a kultúrával tenni, elérni azok, akik szervezik ezt a művészeti, kulturális, társadalmi, kommunikációs formát, és hát tulajdonképpen az ember jobban megbecsüli azt is, hogyha valami kicsit kap, mert tudja, hogy például, mit tudom én, Jászberényben nem könnyű egy koncertet megszervezni, vagy most csak valamit mondtam, tehát, hogy az, hogy ti például működtetik ezt a rádiót, amelyben hát én is részt veszek már nagyon sok évtizede, és még rengeteg más ember sokkal aktívabban és sokkal nagyobb terjedelemben, tétben és támogatással, hogy például ez is mennyire fontos, hogy van egy ilyen, és így tovább. Tehát azért jó rengeteg helyen szívni, és esetleg örülni is, mert utána az ember sokkal jobban tudatában lesz annak, hogy mennyire nehéz egy-egy ilyen dolgot megvalósítani, összehozni. Például Debrecenben, ahol felléptünk a Malterben harmadszor valamikor tavasszal, hát amit elmeséltek arról, hogy hogyan próbálják megszüntetni, tönkretenni a klubot, tehát az is egy ilyen elképesztő sztori volt, és mégis látod, hogy ott dolgoznak szinte ingyen, csak azért, hogy legyen valami, és ők jól érezzék magukat. Szóval ilyenkor az ember örül, jól érzi magát, és azt mondja, hogy hát igen, vannak még ilyen emberek, akik hát önzetlenül lelkesedésből csinálnak dolgokat, és hát ez a legfontosabb.
2: Abszolút. Neked egy közösség, amihez szívesen tartozunk.
1: Hát abszolút. Úgyhogy, mert hát ezek tartják meg azokat a közös értékeket, amelyek hát nélkül nagyon szar volna. Tehát ezek a tartalom, ezek a lélek rugói, vagy hát paplanjai, úgyhogy jó, hogy vannak, és hát ápolni is kell őket, aztán meg néha alábújni.
2: Tűpontos meglátás. Itt most már persze jobban értem, hogy ebből a rengeteg élettapasztalatból és a zenekar tapasztalatából fakadóan hogyan tudtok ennyire megújulni évről évre, de tényleg, ahogy most az utolsó pár albumot hallgattam, minthogyha újra született volna a zenekar, vagy legalábbis sokkal, nyilván szakmailag zenei oldalról is sokkal kifinomultabb lett, de hogy egyébként mind a szövegében, a mondandójában is, minthogyha egyre jobbak lennétek.
1: Hát köszi szépen, ebbe sok minden közrejátszik, tehát az is, hogy például mikor milyen lehetőségeink voltak egy felvétel elkészítésére. Például 91-ben jelent meg az első hanganyagunk, még a Fekete Lyuk adta ki, de hát azt tulajdonképpen ilyen mindenféle koncertfelvételekből tudtuk összevágni, és akkor hát a Nagy Gyuláig kiadták. 93-ban a Vahorn stúdiójában készítettünk, és egy felvételt ugyancsak 5 napunk volt rá, de ott sokkal jobb körülmények között tudtunk valamit csinálni, az jó is lett az elemez. A későbbiek során ide-oda voltak jobb és nehezebb alkalmak, de hát igazából amikor a Tövisházi Ambrus készített lemezeket, azok lettek ilyen kiműveltek, finomak, jól megmunkáltak, erősek. Úgyhogy hát szerencsére most ismét egy ilyen periódusban vagyunk, ahol hát többet tudunk foglalkozni a zenénkkel, jobban el tudunk szabadulni, és jobban ki tudjuk dolgozni, úgyhogy hát köszi, ha így látod, ezt csinálgatjuk, és részben Lehel Olivér barátunknak köszönhetjük, aki ezeket a felvételeket készíti.
2: És készül közben az új album is? Vannak már új számok, új ötletek?
1: Hát kérlek szépen készül, és nagyon érdekes, mert nyilván most ez egy elcsépelt téma, ez az AI, de mégis mindig rejteget izgalmas kérdéseket. Például, hogy mondjuk csak lejátszol egy akkordot egy gitáron, és az AI abból egy big band hangzást tud létrehozni. Ami nem biztos, hogy jó, nem biztos, hogy rossz, de valamit lehet vele kezdeni. Úgyhogy most valószínűleg egy ilyen, hát egy új megközelítésű lemezt fogunk megjelentetni, a reményeink szerint még idén, talán decemberben.
0: Én pont ezt akartam, hogy behoztad az AI-t, és rámentem az A38-nak az oldalára, ahol ott van a Tudósok 40, az október 3-ai eseménynek a borítóképe. Én egy nagyon naív és nagyon boomer embernek tartom magam, tehát engem mindig át lehet verni az AI dolgokkal, szóval muszáj megkérdeznem, hogy ez a kép, ez az A38-os Tudósok kép, ami egy jazzklubban van, az egy AI kép?
1: Persze, persze, de az AI előtt is csináltunk ilyeneket, vagy hát én megfestettem régebben ezeket a dolgokat, amelyek megszülettek egyfajta ötletként. Igazából az AI, ami esetünkben egy ilyen dramaturgiai eszköz, hogy hogyan lehet olyan szerepeket eljátszatni valakikkel, amit amúgy nem játszanának el, tehát hogy hogyan tudjuk megtáncoltatni Matolcsit a Nincs meg a pénzem című számra, ahogyan egyébként a valóságban valószínűleg nem volna hajlandó és nem volna képes. És ugyanakkor ennek meg akkor van egy

0: használni, és ha tudod használni, és tudod, hogy mire akarod használni, és arra használod, ami célszerű, akkor tud szerintem nagyon jó dolgokban segíteni. És nyilván lehet a zseniális technológiát is kihasználatlanul hagyni, vagy az válhat veszélyessé, hogy például elkényezteti a művészt, és a művész egy idő után ellustul, és már nem hajlandó festeni, mert minek, amikor egy perc alatt megcsinálom éjjájjal. De ez teljes tévedés, mert ez teljesen különböző dolgok. Tehát egy az, amit az éjjájjal érdemes megcsinálni, és teljesen más az, amit például egy analóg festészet vagy zene, amiben meg hát egész más kvalitások vannak, a festék hogyan folyik le a vásznal, és hogyan lesz gyönyörű, vagy baszódik el, és ugyanígy a hangszereken is, tehát azt a zajt, ami például egy akusztikus hangszerrel, vagy elektronos hangszerrel lehet létrehozni, azt nem lehet az AI-jal akármit is csinál, tehát nem lehet annyira elbaszott, mint a valós gitár, vagy a szakszofon sípítása, vagy a dobnak a zakatolása, úgyhogy mindennek megvan egyfajta műfaji határa, és azt úgy gondolom, hogy azon belül érdemes használni.
1: Én arra vagyok kíváncsi, mondtad, hogy az új albumban az AI-nak is nagy szerepe lesz, hogy hogyan fogjátok ezt az AI-t úgy használni, hogy a kreatív energiáitokat táplálja, és ne pedig elvegyen ezekből az energiákból.
0: Hát ez egy jó kérdés, sőt ez a központi kérdés, és hát ezt kell megválaszolni, meg hogy hogyan értelmezzünk egy ilyen lemezt, hogy ez most AI lemez, vagy tudósok lemez, vagy tudósok az AI használatával. Nyilván nagyon sok zenekar már használja az AI-t, főleg lemezeknél, és így tovább. Van, aki ezeket szereti, van, aki azt mondja, hogy csak a régi felvételek a jók. Mi megpróbálunk úgy valamilyen új hanganyagot létrehozni, ami egy új értelmezés, egy új történet, valami, amit anélkül nem lehetett volna létrehozni, és valami, ami tulajdonképpen ezzel le is zárul, és ami hát nem lesz jobb nyilván, mint az akusztikus zene élőben, amikor nagy zajjal mondjuk le tud hengerelni egyfajta hangzás, annak a nyersessége, ereje, szépsége, viszont az AI-ja lehet egyfajta operát, vagy paródiát, vagy egy olyan fajta kompozíciót létrehozni, ami nem egy rockkoncert, hanem mondjuk egy opera. Tehát egész más lehet létrehozni, és az még abban a másságában lesz talán jó, meg érdekes, meg különleges, és hát az élőzene megmarad ettől függetlenül élőzenének, és hát az előnyeivel és az előnyeivel együtt.
1: Hát kíváncsian várjuk ezt az új lemezt, meg azt is, hogy ezt az AI és tudósok kollabot, ezt hogyan adjátok majd elő élőben. Hogy ez hát is egy izgalmas kihívás lehet, hogy oké, hogy lehet operát csinálni az AI-jal, de hogy ezt élőben hogyan lehet, gondolom az nem annyira pálya, vagy nem tudom mennyire jó, hogyha csak berakjuk HD-ról az AI-t, és akkor szól egy opera hang a háttérben, vagy ez is működőképes?
0: Vagy hát ami szól a lemezen, azt előadatjuk a nem tudom, mint szimfonikus zenekarral is, három karmesterrel és 14 kamionnal és 256 búvárral. Tehát nyilván amit AI, azt azért teljesen élőben nem lehet előadni, meg nincs is értelme. Az élő hangnak egy más kvalitása van és más előnye, esetleg hátránya is. Az AI pedig AI olyan, mint egy mese. Tehát egy mese, amelyben el lehet mondani kicsit máshogyan, kicsit mást, más módon többet, mint amit egyébként ugye megszokott klasszikus hangszerek és hangzások által.
1: Izgalmasnak hangzik. És az október 3-ai A38-as eseményen lesz valahol AI? Valamilyen vetítésben, vagy valahol szerepet kap az AI?
0: Vetítésben nyilván lesz, és nyilván, amikor azt mondtam, hogy lesz Eurovízió dala fesztivál, akkor ezek a felvételek, akkor nyilván AI videók lesznek,

0: helyeken és zenét, ahol hát látjuk majd nyilvánra, nem tudom én, az aborigineket, vagy éppen a kanadai evangélikusokat, vagy nem tudom én kiket mondtam. Még nem tudom, hogy mik lesznek és kik lesznek, vagy nem akarom elárulni. A lényeg az, hogy nyilván a valóságban nem éneklik százezrek a Times Square-en a tudósok számokat, de fene tudja, lehet, hogyha ezt mondjuk megcsináljuk AI-ban, akkor ennek lehet egy vicces vagy szimbolikus jelentése. Úgyhogy hát nyilván egy ilyen utazásra is invitálva lesznek a kedves látogatók, és hát örülünk, hogy elég nagy érdeklődés van a koncertre, amely hát egyben egy Tilos Rádióval közös rendezvény, úgyhogy hát akit még érdekel, ez a jövő szombaton megtartásra kerülő nagy jubileumi koncert, annak azt javasoljuk, hogy esetleg vásároljon jegyet, mert most még van.
1: Szerintem ez egy tökéletes záró mondata amúgy ennek az adásnak, mert hát egy záródallal zárnánk az adást pont a Vegyérre. Gondoltam, hogyha még motiváció kellene az embereknek, akkor ezzel a dallal még inkább lehet motiválni szerintem a gála este látogató hallgatókat. És nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk így az adásban, és meséltél erről a gála estre, nagyon-nagyon izgalmasnak ígérkezik, szóval várjuk, meg azt is várjuk majd, amikor megjelenik a AI tudósok kollab, vagy nem is tudom majd akkor minek lesz nevezve, szóval akkor is majd várunk vissza természetesen az adásba, meg amikor lesz a szimfonikus nagyzenekaros koncert, akkor is természetesen.
0: Na, hát örülök, hogy ilyen jót beszélgettünk, nagyon kedvesek vagytok, kitartást, győzni fogunk. Szervusztok!
1: Köszönöm szépen! Hello, szia!
2: Szia, Béci!
0: Szia, köszönöm!

Thank you.

0: 90.3 FM, tilos.hu.
1: Ez itt a Tilos Rádió népzenei műsora.
2: Tilos népzene. Minden hétfő este 10-től

stílus népzene, mint minden hétfőn este 10-től éjfélig, úgy a mai napon is. Kutyuli az elnézéseteket kéri, de ő ma nagyon kifárasztotta magát a programjaival, és ezért most nem jött be, de küldött nagyon sok zenét, még az is lehet, hogy be fog telefonálni, úgyhogy megpróbálok valamit kicsiholni.

Kér is jött nalaus, babkak vadet tej halas, jajci moje jaj. Babkak vadet tej halas, jajci moje jaj. To si vodi kolesatil, moje caraga.

Ez volt a Tilos Rádió népzenei műsorának 2026. szeptember 21-i adása, és akkor a végére Kutyuli küldött egy nótát a múlt héten elhunyt Deák Bill Gyula emlékére.

Tilos Rádió. Kezdődik a Tilos Rádióban az Ühüm TV című műsor. Itt most Select Assist aki az első fél órát, és majd Dr. Analóg a másodikat. Ugyanis készülünk szombatra az Edit nevű helyre. Jó kis buli lesz. Select Assist-szel kezdünk, és Naut, Switch, és majd a végén Silver Blade, és még meglepetések tovább. Tehát mindenféle jó zene lesz, gyertek táncolni az Editbe szombaton 26-án. Ez pedig még mindig a Tilos Rádió és az Ühüm TV műsor. Sziasztok, hallgassátok a rádiót!

me gustan los sneakers. Para ir al party, para ir a correr.